0: Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki Csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tisza párt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabolyi Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tisza párt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason a Gesztenyés utcában található máltai játszótér. A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára.
1: Az időjárásról.
0: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: Mi is ez az együttműködés, mit tudhatunk róla?
3: Ennek az a lényege, hogy a Miskolci Egyetem fogja ezentúl megszervezni a Magyarok a Marson versenyt. Ugye eddig mindig más egyetemek, vagy általában a Kiskunhalas környékén, illetve az Óbudai Egyetem helyszínein rendezték meg. Tehát a Covid alatt volt az, hogy nem tudtuk megszervezni, de 2016 óta a Miskolci Egyetem szervezésében van, és így, hogy egy helyen van általában, így egy kicsit könnyebb a szervezés, meg jobban lehet rá számítani, hogy hol lesz, meg mi fog történni.
2: És mi a célja a versenynek?
3: Hát ez a mérnöki tudományok népszerűsítése, főleg iskolások körében, de bárki jöhet igazából. Szoktak jönni felnőttek is már, akik dolgoznak, volt, aki családjával jött a legutóbbi versenyre és a 6 éves kisfiával, úgyhogy gyakorlatilag bárkinek, de főleg a diákoknak, hogy valamit építsenek, és meglegyen az az élményük, hogy az a valami működik. Versenyeznek is, megoldottak egy feladatot, és hát maga ez a mérnöki dolgoknak a megismerése, megszerettetése, ami a lényege ennek a versenynek.
2: Miről szól a verseny? Hogyan képzeljük el a Magyarok a Marson című versenyben? Mi a feladat? Miket kell megoldani?
3: Hát általában ami űrkutatáshoz kapcsolódó feladat szokott lenni, ami mondjuk egy marsjárónak a feladata, hogy egy távoli bolygón gyűjt össze köveket, vagy mintákat, vagy ott valamilyen feladatot old meg. És mindig vagy valami filmes háttérrel, vagy pedig valami aktuális kutatási feladat bármilyen témával összekeverve. Ezt általában a Sipos Attila versenynek a kitalálója, a házigazdája szokta kitalálni, hogy mi legyen a verseny, és akkor ennek megfelelően kell egy vagy valós időben, vagy időben eltoltan irányított robotot készíteni, vagy éppen egy félautonóm robotot összehozni, ami megoldja ezt a feladatot.
2: Hogyan néz ki a verseny, hogyan zajlik?
3: Hát a versenynek van egy előkészülési időszaka, a honlapon lehet jelentkezni, magyarokamarson.hu, ez a weboldal, ott meg lehet nézni a versenykiírást, és akkor lehet gondolkozni azon, hogy a feladatot azt hogyan oldják majd meg, milyen robottal, ott megvan az elvárás, hogy milyen méretű, milyen alkatrészekből álljon, illetve hogy mit, hogyan kell neki megoldani. Idén például egy Pac-Man feladat lesz, ami azt jelenti, hogy 4 csapat indul egy fordulóban, az egyik csapat Pac-Manként kapukon kell neki átmenni és menekülni a szellemek elől, a szellemeknek pedig egy enyhe koccanással kell elkapni Pac-Mant, és a szellem majd kikerül a játéktérről, és utána csak 2 szellem fogja kergetni, és az a lényeg, hogy minél több kaput el tudjon foglalni, illetve minél kevesebb ütközése legyen, majd pedig csere, és akkor aki eddig Pac-Man volt, azonnastól szellem lesz, és akkor erre lehet otthon tesztelni a robotot, vagy az iskolákban, vagy éppen ki hol építi. Vannak olyan extrém emberek, akik csak eljönnek, és akkor így a verseny délutánján elkezdik összerakni, aztán még pontot is tudnak vele összeszedni. Ilyen is volt. Ez úgy néz ki, hogy pénteken kezdődik a verseny, péntek délután, olyankor a csapatok bepakolnak. Hát ki hogy bírja, egész éjszaka akár építenek, és szombaton pedig a fordulók következnek, amikor a csapatok egymással összesorsolva pályához állnak, és általában ez olyan estére megvan a végeredmény, és utána hagyományosan van egy bográcsozás, csilisbab szokott lenni a hagyományos vacsora, és olyankor egy ilyen kisebb beszélgetés van a csapatok között, ahol mindenki elmondja, hogy mi érdekli, mi a hobbija, hogyan csinálta a robotot, tehát egy ilyen pár órás kis beszélgetés, miközben elpakolunk, és vasárnap pedig mindenki elindul haza.
2: Szervezőség mit épít, vagy hogyan adjátok meg ezt a pályát?
3: Tervezés az folyamatban van, de valószínűleg falapokból lesznek akadályok összeállítva. A kapuk már elkészültek részben, és azokat tehát egy ilyen motor fogja kinyitni. Van rajtuk egy fénykód, amit le lehet olvasni. Az a formája pedig már fent van a honlapon, hogy hogyan fog kinézni.
2: Milyen méretekkel rendelkezik, hogyan képzeljük el, hogy mekkora egy pálya, illetve úgymond a robotok a pályához képest általában mekkorák, itt akár az elmúlt versenyekről is mesélhetsz, ezeknek az arányait miként képzeljük el?
3: A pálya az 8x8 méter, a robotok általában ilyen 15x15, 30x30 centiméterbe kell beleférniük, és hát így tudnak a legjobban közlekedni. Van, aki kisebbet csinál, ugye annak a robotnak többet kell menni, nagyobb robotoknak azoknak valamennyivel kevesebbet kell mozogni, de volt már olyan is, hogy a korábbi években akkor még nem vettem részt a versenyen, de egy komplett medencét felépítettek, és úszó robotok voltak egy tornaterembe. A korábbi versenyeknél ezt meg lehet nézni, hogy hogyan néztek ezek ki. De most már ez a földi robotok, amik egy zárt térben össze lehet rakni a pályát kényelmesen.
2: Említetted, hogy te versenyeztél is személy szerint. Milyen volt versenyzőként megélni? Hány versenyen voltál?
3: Hát, hogy hány versenyen voltam, azt nem tudom, 2013-ban voltunk talán először, és hát rá is készültünk a építésre, meg nem is, mert ugye mi is többiekkel együtt éjszaka raktuk össze a helyszínen. Véglegesítettük a robotot, volt, hogy kis füst is keletkezett már ott a fáradtság miatt, de általában mindig maradandó élmény, és rengeteget tanultunk belőle szakmailag is, barátokat sikerült szerezni a versenyről. De például a C3S űripari cégnek, ez egy magyar Kft., a vezetői is a magyarok a Marsonon ismerték meg egymást, és azóta hát alapítottak egy céget, és most az ÉZA által is elismert űripari cégként működnek.
2: A robotokat azt hogyan képzeljük el, milyen típusú robotokat, miket építenek itt az emberek, a csapatok, hogyan képzeljük el autonóm egységeket, ha fogalmazhatunk így, mikből állnak, ha egy kicsit belemeltünk a részletekbe?
3: Változatos, általában legalább két kereke van, ugye volt tavaly olyan robot, aminek 4 volt, de aztán kiderült verseny közben, hogy 2-vel jobban megy, de voltak már gömb alakú robotok, amiket egy varázspálcával kellett irányítani, de az úszó robotoknak is kerekei voltak, de azok egyben lapátként is működtek. Voltak már légpárnás robotok, amik propellerekkel fújtak maguk alá levegőt, hát teljesen változatos, meg kinek milyen ötlete támad, és az meg azt nem lehet előre megmondani, és mindig a végén derülnek ki érdekes megoldások.
2: Amikor ti versenyeztetek, vagy te versenyeztél, nektek például milyen típusaitok voltak, esetleg egy-egy témához, hogy értsük is, hogy miért mondjuk azt a technikát választottátok, ti milyen robotokat építettetek?
3: Volt kétkerekű, ilyen az egy szennyvízcsőből készült, hát jó tiszta szennyvízcsőből persze, hát újból, de volt már olyan is, hogy három kereke volt, és holonomikus mozgást tudott, ez olyan, hogy tud hullámzóan menni jobbra-balra, közben a tengelye körül forog, kicsit indokolatlan, de a verseny szempontjából akkor érdekes volt, mert csöveken kellett körbe menni, és célpontokat a csövön lévő lyukakkal kellett bejuttatni, illetve hát a légpárnás versenyen is részt vettünk, az műanyagból készítettük, és alatta egy ilyen ESD-köpeny volt rögzítve, az csúszott a legjobban a talajon, de a kartondobozból készült prototípus egy kicsit jobban működött, de azt nem vittük el.
2: Mennyire félkészen, vagy mennyire készen hozzák ide a csapatok a robotokat? Említetted, hogy van, aki még pénteken, még éjszakában menően is dolgozik.
3: Hát van, aki volt olyan is, aki teljesen kész robottal jött, de a pályához sokszor hozzá kell igazítani még pár paramétert, úgyhogy általában este még mindenki dolgozik rajta valamit. De ez is teljesen változatos, mert Most a legutóbbi verseny, ami decemberben volt itt az egyetemen, ott az volt a feladat, hogy teljesen itt kell összeépíteni, de ugye így is volt, aki már egy előzetes vázzal érkezett, és itt belerakta a hiányzó alkatrészeket, majd éjszaka tesztelt.
2: Mennyire népszerűek ezek a versenyek, mi a tapasztalatotok, mennyi csapat szokott részt venni, illetve akár az idei versenyen mennyi résztvevőre számítotok?
3: Legutóbb a 25 csapat az egy hónap alatt összejött, már eléggé várták, hogy újra megszervezésre kerüljön a 2019 óta volt szünet a versenyben. Hát most is egy olyan 25-30 csapatra számítunk, hogy jelentkeznek. Nyáron ugye lesz idejük remélhetőleg alkotni valamit. Szeptemberi az egy kicsit hamar korai kezdés olyan szempontból, hogy iskolai időben nem nagyon tudnak vele foglalkozni, de végülis júniusban igen.
2: És hogyan, illetve kik regisztrálhatnak, kiket vártok?
3: Hát bárki, aki szeretne építeni. Annyi megkötésünk van, hogy a diák csapatok úgy számítanak a diák csapatnak, hogy az öt főből egy ember lehet mentor. A többi csapat, ahol több felnőtt van, aki már nem iskolás, azt úgynevezett vénróka kategóriába tesszük, akik a nyeremény alapból nem részesülnek, többieknek pedig a pont arányába fogjuk a nyereményeket szétosztani. Aki egy pontot kap, az is fog valami nyereményt kapni.
2: Említetted a pontokat. Mi alapján, hogyan működik a pontozás, ezt miként képzeljük el?
3: Hát főleg az időtől függ, mennyi időt tölt a robot a pályán, mennyire gyorsan tudja megoldani a feladatot, mennyi célpontot tud elfoglalni, aztán Sipos Attilának egy programja kiszámítja, hogy ebből mennyi lesz a pont.
2: Mit tanulhatnak ebből a versenyből a csapatok, a diákok?
3: Hát mindenképpen villamosmérnöki informatikai ismereteket szereznek, programozást, hogyan tudnak egy olyan eszközt összerakni, ami tényleg működik, és így el lehet engedni, hogy ne csak az asztalon, hanem egy kicsit távolabb is működjön, illetve hogy onnan vissza is jöjjön, meg megcsinálja a feladatot. Tehát ez teljesen összetett feladat. A villamosmérnök képzésben is használjuk ezt, mert a hallgatóink szoktak robotot építeni. Általában akkor egy előreépített szerkezetet kapnak, és akkor azt programozzák, de másabb az, amikor nekik kell teljesen nulláról megcsinálni, és ott össze tudnak beszélni, a csapatmunkát tudja erősíteni bennük, illetve a versenyen is, tehát itt úgy kell elképzelni, hogy a csapatok azok nem egymás, mondhatni, ellenségei, hanem együtt működnek, és amikor a pályához állnak, akkor nem is annyira egymásra, hanem az idővel kell nekik versengeni, és szokták segíteni is, még amikor résztvevőként voltunk, akkor mi is volt úgy, hogy alkatrészt adtunk más csapatoknak, de egymás közt is cserélnek tudást, illetve akár alkatrészeket is, hogyha valaki több eszközzel érkezik.
2: Akár mint versenyző, akár mint szervezőtől kérdezem, hogy esetleg milyen visszajelzéseket kaptok a csapatoktól, vagy nektek milyen élmény volt annó a versenyen?
3: Hát mindenképpen öröm, hogy még kicsit az oktatásra visszaforduljunk. Az első programja mindenkinek ilyen beállított rendszereken, kis vezérlőkön az, hogy fel tudjon kapcsolni egy kis lámpát, és az villog, annak általában mindenki szokott törülni, volt már úgy, hogy felugrottak és tapsoltak, mikor egy hasonló, nem túl bonyolult feladatot sikerült órán megcsinálniuk, de olyan csapattal is beszéltem, és ugye ez akár korábbi versenyeken, mikor résztvevők voltunk, ránk is igaz, hogy azt nem tudták, hogy mik a nyeremények, csak hogy van egy ilyen feladat, és akkor ők erre elmennének és megcsinálnák, és alig várták, hogy valamit építhessenek. Tehát ez a mérnököknél ilyen, mindenkinek van egy ilyen kattanás közülük, hogy valamit össze kellene rakni, és akkor az hagy működjön.
2: Mekkora kihívás amúgy mondjuk, akár ha valaki úgy érkezik ide, hogy pénteken rakja össze a robotot, tehát akkor duplán versenyzik az idővel, nem csak a pályán, hanem úgymond a pályán kívül is.
3: Hát ez csak az ő felkészültsége tudja meghatározni. Lehet, hogy van olyan tapasztalata, hogy ott rászán egy estét és összeforrazgatja. Nekünk is volt egy olyan eset, hogy összeraktuk a pályát, utána még így leültünk összerakni a robotot, meg felprogramozni, és másnap működött, úgyhogy még aludtunk is, úgyhogy változó lehet.
2: Ha valaki jelentkezni szeretne, miért jelentkezzen, miért érdemes ezt a versenyt kipróbálni?
3: Hát mindenképpen egy élmény, tudásban is fejlődés, és maga a közösség az, ami ezt az egészet életben tartja és mozgatja. Van olyan csapat, aki az első megrendezés óta mindig részt vesz a Mikrotroll az egyik ilyen csapat, úgyhogy bárkinek megvan a lehetősége erre, hogy nagyon sokszor részt vegyen a verseny, és fejlődjön, a gyerekeinek átadja, másoknak megmutassa, hogy milyen egy ilyen mérnöki feladatot megcsinálni, és örül neki, hogy működik.
1: Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem lesz 2026-tól a Magyarok a Marson alkalmazott mérnöki tudományok versenyének hivatalos házigazdája és állandó otthona. Az erről szóló megállapodás nem csak egy rangos esemény helyszínének rögzítéséről szól, hanem egy több mint 20 éves, inspiráló mérnöki kezdeményezés új korszakáról is. Az elmúlt években közel 1500 résztvevő középiskolások, egyetemisták és gyakorló mérnökök próbálták ki magukat benne Magyarországról és a határon túlról. A versengés különlegessége, hogy egy fiktív marsi küldetés kerettörténetére épül. A csapatok valós mérnöki problémákhoz hasonló kihívásokat oldanak meg, szigorú idő és erőforrás korlátok között. A részletekről Bartók Roland egyetemi docenst, Sütő Dávid Pelé kérdezte.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világ szintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Közeleg a nyár, a legtöbben ilyenkor szervezik a nyári utazásokat, de a sok bizonytalanság miatt, amelyet a világban dúló háborúk és az emiatt kialakult energiaválság okoz, sokan nem tudják eldönteni, hogy idén mire merjenek vállalkozni. Lehet-e például repülős utat bevállalni? Ha igen, akkor hová? Választhatunk-e egzotikus utakat, vagy inkább a belföldi nyaralást válasszuk idén? Ezen kérdések megválaszolásához hívtunk segítséget Bárdos István, idegenforgalmi szakembert, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda Kft. Egyik tulajdonosát. Köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Üdvözlöm hallgatókat!
1: A turizmus üzletág tavaly, sőt 2026 elején

0: földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz, úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a Covid esetében, vagy mondhatom az előző olajválságot is.
1: Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
0: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjában véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
1: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra a nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
0: Vannak olyan üdülőhelyek, üdülőcélok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél. Ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség, az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az új célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmarad érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország, most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi-déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is. Az autóbuszos utaknál ugye változatlan a helyzet, ilyen távolságban nyaralni csak kevés autóbusszal utazó társaság van, van egy-kettő egyébként, hát aki vállalja a 24-30 órás utat, nyilván azok tudják, hogy mit vállalnak, de az a érdekessége, hogy általában tavasszal és ősszel az autóbuszos utaknál inkább a városlátogatások, ország- és városlátogatások a nagyon népszerűek, és a nyári időszakban inkább a repülős utak azért, mert azért tényleg hosszú utat buszon megtenni, az nem túl kellemes dolog. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy marad a nyár folyamán is az, hogy a nyaralás inkább repülős vonal marad, amennyiben tényleg valóban nem történik valami nagyon komoly dolog. Az autóbuszos utaknál maradnak valóban a régi városlátogatások, vagy egy-egy közeli tengerpart. A személygépkocsis utazásoknál ugyanígy az Olaszország, a Horvátország, még talán Görögország is marad. És én nem lesz, úgy érzem, nem lesz olyan eltolt hangsúly a nyári nyaralásokban, az eddigiekhez képest, hogy a számok mennyire változnak, az körülbelül egy

0: Hónap múlva kiderül, mert jelenleg az előfoglalásokban nem látszik a megtorpanás. Nyilván van néhány utas, aki átgondolja, és annak az ismeretében, hogy esetleg rizikót vállal, vagy pedig később foglal, amikor esetleg az a rizikó, hogy emelkednek az árak. Nyilván ilyen mindig is volt, és most is van. De, mint említettem az előbb, van például olyan utaztató, olyan utazási iroda, túroperátor, aki most garantálja, hogy nem lesz változás. Hát erre jós én sem vagyok, én is csak nyilván reménykedni tudom, hogy ez így marad, de abból egy jó néhány évtizedes tapasztalatból, amit én a szakmában már megéltem, és itt nem csak az olajválságról, a Covidról és az egyebekre is gondolok, én nekem az a meglátásom, hogy nem lesz ez annyira vészes ez a nyár. Most egy kicsit furcsábbnak tűnik, izgalmasabbnak, felizgultunk az egyéb más dolgokon is, a világ sajnos egy kicsit felborult itt az utóbbi hónapokban, vagy az egy-két évben, de alapjában véve mindig az van, hogy a nyárra az emberek úgy gondolják, hogy megérdemlik azt a pihenést, ami arra az időszakra lett számva, és arra rá is szánják az időt is, és a pénzt is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy olyan sokat csökkenne a nyári forgalom, mint amit esetleg pillanatilag mutatnak a mutatók.
1: Megjelentek-e az utóbbi időben olyan úti célok, amelyek tulajdonképpen meglepetésként érték akár az utazási irodákat, amire eddig úgy nem számítottak?
0: Igen, hát ugye most az egyik másik úti cél sajnos a Dubaj, az Omán, amiket nyáron is vittek, vagy a Ras El Heyma, azok valószínűleg ki fognak esni, ez egyértelmű. Ami az utóbbi években látszott, és ezt említettem is, hogy volt egy időszak, amikor a Bulgária nagyon visszaesett. És most az utóbbi 2-3 évben megint elkezdett felzárkózni, most már ott is nagyon komoly szálloda sorok épülnek, és a szolgáltatások is most már kezdenek a minőség felé hajlani. Belépett Albánia a körbe jó néhány évvel ezelőtt, és ami talán igazából felfutott az utóbbi években, azok az úgynevezett tengeri hajóutak. Ezt korábban úgy apostrofáltuk, hogy luxus hajóutak. Ma már nem luxus, mert az ár és a szolgáltatás értékében ez is egy komoly kiegyensúlyozódott a helyzet, viszont az érdekesség az, ugye, hogy itt lealszom a hajón, és reggel egy másik országban ébredek, megint alszom, megint egy másik országban vagy másik városban ébredek, és itt a hajóutak most az utóbbi időben nagyon komolyan felfutottak. Mi sem gondoltuk egyébként. Ismerjük a helyzetet, tudjuk, kipróbáltuk, látjuk, és szerettük is volna, hogy ez népszerű legyen. Pontosan azért már láttuk benne a fantáziát. Hát már elérte azt a helyzetet, hogy most már alig-alig vannak szabad helyek a hajóutakon. Itt ami érdekes számomra, és nekem, mint utazónak is érdekes lehet, hogy a nyári időszakban, amikor mindenütt rekkenő hőség van, akkor elmenni a hajóutakra, de az északi utakra. És erre mostanában kezdenek rájönni az emberek. Tehát eddig ugye mindig az volt, hogy lemegyünk Velencébe vagy Genovába, és lemegyünk a földközi tenger medencére hajózni, ki Görög-szigeteket meglátogatva, és most azt látom, hogy azok a északi kikötőkből induló, akár Amsterdamból, vagy Kielből, vagy Rostockból induló hajóutak, amik a norvég fjordokhoz, vagy a svéd partokhoz mennek, azok kezdtek egyre népszerűbbek lenni, hiszen ott az itteni 40 fokkor is egy elfogadható hőmérséklet van. Tehát ha igazi újdonságot kellene, vagy érdekességet a mi részünkről említeni, az, hogy ezeket felfedezték az utasok. Nem csak mi, mert mi tudtuk, hogy ez érdekes, hanem most már az utasok is.
1: Mit tapasztalnak a magyar utasok, mit preferálnak a leginkább a nyári utazásaik során? Mi az, ami döntő az, hogy most ők melyik úti célt célozzák meg? Mi az, ami a magyarok számára egy elfogadható lehetőség?
0: Hát itt két irányból kell megközelíteni. Az egyik utasréteg az olcsóbb utakat keresi, a másik utasréteg pedig azt nézi, hogy a fizetett összegért milyen szolgáltatást kap. Tehát ezért mondtuk, vagy mondjuk azt ma is, hogy a török tengerpart árérték arányban megfizethetetlen, mert ugyan most már nem az olcsó kategóriába tartozik, de ott tényleg valóban mindent megkapnak az utasok. És az olcsóbb árkategóriájú, akár itt gondolunk egy Albániára, vagy a bulgár olcsóbb részekre, vagy Tunéziára, ott is nagyon sok fejlődés indult az utóbbi időben. Ezt az utazási irodák úgy próbálják kivédeni, és most a saját dolgainkról tudok csak szólni, hogy mi igyekszünk, hogy a dolgozóink, a értékesítő dolgozók ezeket a területeket megismerjék. Ugyanezt staditúrok formájában minden évben többször kimennek és megnézik az úti célokat, nem azért, hogy nyaraljanak, mert van, amikor egy hét alatt 40-50 szállodát kell végiglátogatni, de magyarul meg kell ismerni a szolgáltatást, tudni, hogy miért annyi, és hogyha egy utas bejön és azt mondja, hogy ő egy olcsóbb utas te szeretne, és ezt a szállodát kinézte, akkor el tudjuk neki mondani, vagy el tudja mondani, az utas hitelesen el tudja mondani, hogy ez azért olcsó, mert ezt tudja, és a másik azért drága, mert azt tudja, és gyakorlatilag ezáltal elkerüljük azt, hogyha visszatér az utas, panaszkodjon, mert már ő, amikor az induláskor tudja, hogy sajnos esetleg abban a szállodában, amit olcsóban vásárolt, milyen problémákkal nézhet szembe.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 3 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Moody's szerint az új magyar kormány alatt várhatóan javul Magyarország és az Európai Unió viszonyrendszere, ami támogathatja az uniós forrásokhoz való hozzáférést. A hitelminősítő változatlanul hagyta a besorolást és a negatív kilátást jelezve, hogy rövid távon nem várható minősítési lépés. A Moody's szerint az államadósság aránya emelkedik, a kilátás javítása pedig a magyar-uniós kapcsolatok tartós javulásától függ. Április végére az egész évre tervezett összeg 91,3%-át tette ki az államháztartási hiány, közölte a pénzügyminisztérium. Az időarányos deficit 31,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részletes tájékoztatás szerint az összeg az első négy hónapban meghaladta a 3849 milliárd forintot, a bevételek 10,5%-kal, a kiadások több mint 14%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 ezerre tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költségkeretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2 millió 300 ezer forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3 millió 800 ezer forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Sirály Katalin közigazgatási államtitkárként csatlakozik a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, számolt be a felkérésről Vitézi Dávid tárcavezető a közösségi oldalán. A jogász végzettségű szakember nemzetközi egyetemeken tanult, és több évtizedes ügyvédi tapasztalattal rendelkezik az infrastruktúrális beruházások, valamint a közbeszerzések területén. A miniszter kiemelte, az új államtitkár feladata az lesz, hogy a tárca működésében a szakmai precizitás, az átláthatóság és a közérdek következetes képviselete váljon elsődlegessé. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a jogalkotásnak a magánérdek helyett végre a közjót kell szolgálnia. Hozzátette, olyan időszakban veszik át a minisztérium vezetését, amikor egyszerre kell helyreállítani az állam működőképességét, újraindítani a fejlesztéseket, és ehhez olyan felkészült nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezetőkre van szükség, mint Sirály Katalin. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz.
0: Az időjárásról.
1: Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Együtemekte. Együtemekte.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Először is magam és kollégáim nevében is áldott pünkösdöt kívánok rádiónk valamennyi hallgatójának. Pünkösd vasárnapján Koroknai András nyugalmazott református börtönlelkésszel beszélgetünk, aki korábban például a hírhet Szegedi Csillagbörtönben hirdette Isten igéjét. Szó lesz a Szentlélekről, az ünnepről, a börtönben való éneklésről, és egy olyan személyes történetet is elmesél Koroknai András hallgatóinknak, amelyet korábban még sosem tett meg, pedig már több mint 50 éve történt meg vele.
3: Beleestem a folyóba egy kutba. Nagy nehezen a felszínre elviszkeltem, kiabáltam, hogy húzzatok ki, de ők azt hitték, hogy én viccelek. Másodjára is visszaestem, és akkor eszembe jutott, hogy hallottam a felnőttektől annak idején, hogy ha valaki fuldokol és harmadjára is a víz alá merül, akkor annak annyi, annak hegedültek. És akkor én ott láttam olyan dolgot, amitről azt mondja Pál apostol, hogy kibeszélhetetlen dolgokat láttam, röviden láttam mindazt, amiről azóta prédikálok.
2: Mai műsorunkban tehát Koroknai András nyugalmazott református börtönlelkész lesz a vendégünk. Tartsanak velünk!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Hogy van jelen a Szentlélek egy börtön falai között? És hogyan a szamos medrében egy kotrógépek által kivált gödörben? Van-e megtérés a börtönben? És lehet-e konfirmálni a rácsokon túl, hogyan telik egy nyugdíjas lelkész pünkösdje? Mai műsorunkban Koroknai András nyugalmazott református börtönlelkésszel beszélgetünk, aki 16 évig volt a Szegedi Fegyház és Börtön református börtönlelkésze, 10 éve 2016-ban ment nyugdíjba. Mai vendégünk tehát Koroknai András.
4: Kezdésként esetleg egy személyes történetet meg tud-e velünk osztani a saját életében, a Szentlélek munkája, a jelenléte tekintetében?
3: Van egy történetem, a református ember személyén mesember, és ellentétben mondjuk más nációval az intim történeteit nem mondja el kocsofit. Én is így vagyok ezzel a történettel, elég régi történet, olyan túl sokszor nem mondtam el, talán így egyre az egybe nyilvánosan egyszer sem. 56 éves a történet, 1975-et írunk, amikor érettségi után, akkor ott a szamosi nagy árvíz, meg a tiszai nagy árvíz, a kelet-magyarországi nagy árvizek, és miután visszahúzódott a víz, a gimnáziumi osztály meg érettségizett társainkkal, illetve egy évvel felettünk járó iskolatársunkkal dolgoztunk az AFÉSZ keretében, rakodó munkások voltunk, ami azt jelentette, hogy hordtuk az építőanyagot az újjáépítéshez, a házakhoz, meg oda, ahova mondták, közületekhez. A homokot a szamosról hordtuk. Az azt jelentette, hogy lementünk a Szamos partra, ott megraktuk az autót, akkor utána megfürödtünk a Szamosba, és akkor mentünk, leraktuk, és ez így ment. Mondhatom, egész nap. A iskola társaim tudtak úszni, velem ellentétben én nem tudtam úszni, de hát én is fürödtem. És egy alkalommal, amikor ott egyre másra beleugráltunk a vízbe, beleestem a folyóba egy kutba, tudnélik. A folyóba kotrógépek jártak, nem olyan nagy mennyiségben, de 2-3 kotrógép volt, és ahol a kotrógép megállt, ott kivált egy nagy mélyedést, egy nagy kutat, úgy nevezték azt, egy nagy kutat, ahonnan kitermelte a homokot, a kavicsot. És akkor ebbe beleestem, és nagy nehezen a felszínre elviszkeltem, kiabáltam, hogy húzzatok ki, de ők azt hitték, hogy én viccelek. És nem húztak ki, akkor visszaestem a kútba, és akkor megint kiabáltam, hogy húzzatok ki, miután felevickéltem, de akkor meg nem sikerült nekik, hogy kihúzzanak, és akkor másodjára is visszaestem, és akkor eszembe jutott, hogy hallottam a felnőttektől annak idején, hogy ha valaki fuldokol és harmadjára is a víz alá merül, akkor annak annyiannak hegedültek. És akkor én ott láttam olyan dolgot, amitről azt mondja Pál apostol, hogy kibeszélhetetlen dolgokat láttam, röviden láttam mindazt, amiről azóta prédikálok. Az édesanyám nagyon szerette volna, hogy pap legyen a fiából, hát nekem ilyen, hogy is mondjam, vonzott is, meg taszított is, de hát addig nem jutottunk Szegeletre, de ott a kút mélyén azt mondtam, hogy na, rendben van, Úr Jézus, ha innen kimegyek, akkor megyek. És akkor kiúztak a srácok, nem is vettük komolyan, hogy milyen nagy volt ez a baj. A legközelebbi kocsmánál természetesen megittuk az áldomást, hazamentem, és akkor mondtam édesanyámnak, hogy na, édesanyám, akkor megyek, tessék elmenni a tiszteleteshez, akkor Balogh Tihamér volt Újfaluban a tiszteletes, és hát így kerültem a teológiára. Az, ami ott úgymond indításként történt, az Isten munkája volt, szorosabb értelemben a Szentlélek munkája. Tudom, hogy meg van írva, hogy az Úr Jézust még vissza nem jön, élő ember nem láthatja. Én nem állítom, hogy magát az Úr Jézust láttam, de hogy a mennyből láttam valamit, azt állítom. Az ember, hogy is mondjam, hitele nem egy vallásos történetért igaz. Nem rossz elmondani, ha van valakinek története, meg egy gyülekezet közösségében esetleg nem rossz meghallgatni. De az embernek a hitele, vagy a Szentléleknek a hitele nem a történet miatt igaz, hanem Jézus Krisztus miatt igaz. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, hogy nem egy történet fogja igazolni a kijelentést, hanem a kijelentés fog igazolni egy történetet. Mert millió egy történet van, de az nem feltétlen nyer igazolást az örökkévaló Istentől. Van egy másik történetem is, egyébként 2 évvel ezelőtt haldoklott a Editke leányom. És hát ha az embernek haldoklik a gyereke, hát hogy is mondjam, akkor hát a hívő ember is elég nagy a pánik. És hát egy haldokló gyerek mellett elég nehéz eljutni arra, vagy ágya mellett elég nehéz eljutni oda, hogy a hozzátartozó azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát ez egy nem könnyű dolog. Különösen akkor, ha úgy jön el az ágyától, hogy azt mondják az illeték és szolgálatot végző orvosok vagy orvos, hogy hát igazán nem gondolom, vagy nem tudom garantálni, hogy az éjfélt meg fogja érni a hozzátartozója. Vagy egy mély altatásban lévő páciens, hát igazán nem tudjuk garantálni, hogy ha túléli is a hozzátartozója ezt az állapotot, azt a személyt tudjuk felébreszteni, akit elaltattunk. Tehát ez egy elég nehéz eset. Az embernek eszébe jut minden bűne. Az is, amit elkövetett, meg az is, amit nem követett, de szívesen elkövetett volna, ha rajtát volna. Mindenképpen oltalmat keresne Istennél. Hogy lehet oltalmat keresni? Hát mi reformátusok úgy tudjuk, hogy egyedül az ige által. Na hát ezt a történetet pozitív és negatív értelemben is mondom. Isten egy ilyen vívódásom alkalmával, amikor a zsoltárokat elkezdtem egytől egyig újra olvasni, a 17. zsoltárból ezt olvastam. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgass meg beszédemet, tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek. Őrizd meg engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékában. Minden ige Isten beszéde, de nem minden ige válik üzenetté. Február 14-én ez az ige üzenetté vált, hogy ez egy nagyon súlyos állapot, de az én lányom túl fogja élni. És hát ezt kéri az ember, nem? Egy hozzátartozó. De amikor Isten üzen, hogy ne aggódj, mert itt vagyok, veled vagyok, kézben tartom a dolgokat, tehát ezt kéri az ember, de ugye tudjuk éppen az egyház megszületésének az elejéről, hogy amikor bemegy ez a szolgáló, és azt mondja, hogy itt van Péter, akkor azt mondják, hogy hát legfeljebb a szelleme, vagy az árnyéka van itt, mert Péter a börtönben van. Tehát amikor Isten egy hihetetlen állapotban szólítja meg az embert, akkor hát az emberi gyarlóság az, hogy rögtön megjelennek a kétségek. Isten megnyugtat egy-egy igével, de az nem jelenti azt, hogy elfúj minden kétséget. Ott maradnak a kétségek. És amikor az ember örvendezik és hálát ad Isten erejének és hatalmának, ezeknek az erőknek és hatalmaknak a győzelme miatt, akkor látja, hogy milyen gyarló az ember, mennyire szükségünk van. A Szentlélek jelenlétére és a Szentlélek munkálkodására az életünkben. Ezt a két történetet azért mondtam el, mert ezek az én életemben olyan masszív valóságok, mint amilyen masszívan ülünk most az asztal mellett.
4: Van olyan történet a börtönből, ami a Szentlélek munkáját bemutathat, mert tehát volt olyan, amit egy visszatekint, akkor azt mondja, hogy abba kétségkívül a Szentlélek ott volt, segített, látja a munkája nyomát.
3: Ahhoz, hogy az ember úgy végezze a szolgálatát, hogy ne üres termek fogadják, ahhoz Szentlélek kell. Ahhoz nagyon kevés az emberi muníció, nagyon kevés a találékonyság, nagyon kevés mindaz, ami az embertől telik. Most az intelligencia szintjétől függetlenül. Ez szerintem igaz a zsenira is, meg igaz, ahogy hát Bullinger mondja, Isten jámbor szolgáira is. Tehát a Szentlélek jelenléte egyébként itt van a folytonosságban, ami nem divatos. A divatos az, mondjuk a társadalmi módit alkalmazva az egyházra, hogy hát itt minden rossz, itt semmi sem jó, itt a, mit tudom én, mindenféle tévtanításnak a találmánya az a világ megváltó. Hát nincsen ilyen, hanem a rendszeresség, a folytonosság fenntartása. Mi azt el se tudjuk képzelni, hogy úgy gondoljuk, hogy a nemzedékek között van annyi, hát erő meg energia, hogy egyik nemzedék adja a tőkét a másiknak, nem. Az anyaszentegyház életének az évezredes szolgálata, ez a Szentlélek. Nem véletlenül, hogy a heidelbergi kártaink 53. kérdés felelete a Szentlélekről szól. Így hangzik a kérdés, hogy mit hiszel a Szentlélekről? Ugye, és akkor ez a válasz, hiszem először, hogy ő az atyával, a fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adott, mint megkeresztelt, lekonfirmált református kereszténynek. Nekem is adott. Nem kell hozzá mindenféle toldalék, cicuma, nem kell ezt cifrázni, hanem ezt alázattal el kell fogadni és vallani. És hát az igaz hit által egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe. Tehát nem véletlen, hogy a Szentlélek jelenléte először az egyénről szól, ugyanakkor pedig az egyházról szól. Egyébként a következő kérdés az anyaszentegyházról szól, vagy a következő kérdéssel kezdődően a heidelbergi kárté az anyaszentegyházról szól. Mert a Szentléleknek az úgynevezett szakrális munkája az anyaszentegyház, meg mindaz, ami az anyaszentegyházzal kapcsolatos. Persze a Szentlélek nem csak szakrális dolgokat teremt és tesz, hanem nagyon profán dolgokat. Mert Calvin azt vallja, és azt tanítja, hogy az igazság a Szentlélektől származik. Tehát az igazság azt nem kibányásszák, hanem az igazság az Isten lelkétől származik. Mondjuk, hogyha valaki felfedezte a mindentes súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víznek a súlya, akkor azt mondja Kálvin, igaz, hogy ez semmit nem tudott arról, hogy ki az Isten, meg ki a Szentlélek, de ha egy pogány ember, vagy egy urambocsá, egy Isten tagadó ember felfedezi egy igazságot, vagy az igazságnak egy szeletét, akkor az nem úgy van, hogy mit leülök, gondolkodik aztán, hanem az a Szentlélek ajándéka. A Szentlélek, aki hát lebegett a vizek felett, nagyon divatosan szokták mondani, hogy a káoszból életre melengette a tésziszt, a teremtett világot. Hát az a Szentlélek, aki lebegett a vizek felett, akinek a jelenlétében megszületett az Anyaszentegyház, és áll fent a világ végezeteig az Anyaszentegyház, minden sírás-rivás ellenére, vagy minden fújolás ellenére áll fenn az Anyaszentegyház a világ végezeteig. Hát a Szentléleknek nincs két régiója. A Szentléleknek egy régiója van. Nekünk az a feladatunk keresztény embereknek, faluról falura, városról városra, házról házra, templomról templomra, hogy vallást tegyünk a Szentlélek nem csak a jelenlétéről, hanem nélkülözhetetlenségéről. Akár az ember életében, meg a társadalom életében. Mert ha az ember életében valami igaz, annak igaznak kell lenni a társadalom életében is. De ha az ember életében valami nem igaz, akkor az nem lesz igaz a társadalom életében sem. És nyilvánvalóan, mondjuk a börtönhöz még visszatérve, a börtönben is vannak megtérések, elenyésző számban, szeretném hozzáfűzni. Tehát a józan dolog az, én nem szekta prédikátor vagyok, ahol mindenki minden nap tízszer is megtér, ha a szekta vezért hallgatja, én református pap vagyok, a realitást nekem nagyon fontos figyelembe venni, meg a realitások között végezni a szolgálatom. Vannak megtérések, elenyésző. Ha tömeges lenne, akkor le kellene bontani a börtönöket. De Magyarországon legutóbb is épült új börtön. De ahol valóságos megtérés történik, ott csodálatosan láthatóvá lesz az Isten munkája.
4: Itt szóba hozta pár perccel ezelőtt a KT kapcsán a konfirmációt, legalábbis benne volt a válasz szövegében. Innen jut eszembe, hogy a börtönben volt konfirmáció?
3: Igen, alkalomattán, akit nem lehetett lerázni, annyira szeretett volna konfirmálni. Ilyen eset volt, talán kettő vagy három, mert az én megközelítésem az volt, hogy a börtön egy speciális hely, ahol az emberek esetleg elveszítik a hétköznapi értelemben vett realitás érzéküket. És esetleg egy vallásos érzés, vagy egy közösségi hangulat befolyására, vagy hatására konfirmálnak. Ezt nem tartottam jónak, azt tartottam jónak, hogy készüljön fel a börtönben, és ha kimegy a börtönből, és ez a vágy még mindig ott él a szívébe, akkor ott konfirmáljon meg abba a gyülekezetbe, ahova majd tartozni fog. Ezt jónak tartottam, de voltak hosszú ítéletesek is, akiknek a kérését el kellett fogadjam, és akkor megkonfirmáltuk őket, és utána ők is élhettek az úrvacsorával. Mert a börtönben a konfirmálásnak hát ugyanaz volt a következménye, mint a polgári életben, hogy az urasztalához odajárulhattak a megkonfirmáltak. Az én szolgálati időm alatt kenyérrel és borral osztottuk az úrvacsorát, természetesen minden alkalommal a parancsnok úr engedélye volt ehhez szükséges, amit minden alkalommal megkaptam. Az, hogy ez kikopóban van a börtönökből, és átmegyünk ebbe a szektás megoldásba, hogy szőlőlé, meg mit tudom én, mivel osztanak úrvacsorát. Ez a mi református hitvallásunk értelmében tévtanítás.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Koroknai András nyugalmazott református börtönlelkésszel. Maradjanak az Európa Rádióval.
1: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Kókainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapodi Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Két kötetet fogadott törökbe a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László Nobel-díjas író, akit a napokban avattak a város díszpolgárává. A 21. századi helyi hagyományoknak megfelelően a szerző a munkásságához, az érdeklődéséhez köthető művek jelképes gazdája lett. Választása Thomas Pynchon Ellenfényben című regényére, valamint Timon Samuel 1735-ös a Tiszáról szóló topográfiai kiadványára esett. Az író az amerikai regény kapcsán megjegyezte, ha a kötet aktualitását az áprilisi választások óta tapasztalható politikai áradás is fokozza. A Somogyi Könyvtár kezdeményezésének célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a lakossággal, miközben a támogatók hozzájárulhatnak a muzeális értékek restaurálásához. Krasznahorkai László a Szegedi Tudományegyetem meghívására érkezett a tiszaparti városba, ahol egésznapos kulturális rendezvénysorozaton vett részt. A II. Világháború végén elhunyt 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében. A tragédia 81. évfordulóján a prágai magyar nagykövetség, a hazai szervezetek és a település önkormányzata koszorúkat helyeztek el a sírokon. A megemlékezés részeként Balga Zoltán plébános celebrálta az első magyar nyelvű szentmisét Hazlov történetében. Az 1945. áprilisában történt tragédiát egy téves amerikai légitámadás okozta, amely egy magyar diákokat és tanárokat szállító vonatot ért, amelyet lőszerszállítmánynak véltek. A nyilas kormány által korábban Németországba kényszerített egyetemisták éppen hazatérni próbáltak. A támadásban a Budapesti Műszaki Egyetem professzorai és hallgatói, valamint szigorló orvosok veszítették életüket. Az áldozatok felújított hazlovi sírhelyeit a közelmúltban, 2025-ben egy új méltó emlékmű felavatásával is megjelölték a szervezők. A református

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével arról, hogy állásfoglalást adtak ki, miután a Pan Europe civil szervezet kutatási eredménye az európai almákban növényvédő szer maradékokat talált. Ugye mondta korábban, hogy lehet azt mondani, hogy duplán biztonságosak a bioélelmiszerek, mert ugye egyrészt az előállításuk miatt meg kell felelni a gazdálkodóknak, az ökológiai gazdálkodás szigorú feltételrendszerének, plusz rájuk is ugyanúgy vonatkoznak az általános élelmiszer biztonsági előírások és határértékek. Vannak ugyanakkor olyan felvetések, amelyek nem jó színben tüntetnék fel a bioélelmiszereket, de ezek hamisak, tehát nem igazak.
2: Igen, ezt fontos tisztázni, hogy a bioélelmiszerekre is ugyanúgy vonatkozik minden élelmiszerbiztonsági előírás, és ezen felül a bio az egyetlen olyan élelmiszertermelési fenntarthatósági rendszer, ahol külön ellenőrzés és tanúsítás is van, tehát megvan jogszabályban, hogy minek kell megfeleljen az adott termék teljes előállítása, és nem csak a végterméket ellenőrzik, hanem a teljes termelési és akár feldolgozási folyamatot is. Tehát itt egy plusz ilyen komplex ellenőrzésen és tanúsításon is átmegy a termék éppen azért, hogy ne fordulhasson elő az, hogy valaki azt mondja egy termékre, hogy az bio közben meg kémiai növényvédőszert használt a termesztésekor. Tehát ez elég szigorú ez a rendszer, és igen, valóban így duplán biztonságosnak is mondható. Van olyan felvetés, ez a leggyakoribb, hogy amiatt pontosan, hogy nem használnak a biotermelők kémiai gombaölőszereket, fungicideket, hogy ezért gyakoribb lenne a biotermékekben a penészedés, gombás betegségek problémája, és itt az ilyen esetben tud előfordulni úgynevezett mikotoxin szennyeződés, amikor a gomba méreganyagokat termel a penészgomba, és ez ugye emberre, állatra egyaránt mérgező tud lenni. Viszont a szakirodalom meg a mérések nem ezt mutatják, tehát nincs kockázatbeli különbség a biotermelés és a konvencionális termelés között ilyen mikotoxin szennyeződés tekintetében, tehát ezek az állítások a tudomány ellenállása szerint hamisak, és ezért is igyekeztünk tisztázni ezt az állásfoglalásunkban, mert nem tartjuk férnek, hogyha ilyen megalapozatlan állításokkal a biotermelők hitelességét rontják.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy a hagyományos

0: és termelési móddal előállított gyümölcsöknél és zöldségeknél, ugye, ha a csecsemőket, gyerekeket, időseket nézzük, akkor az ő egészségükre fokozottan rossz, ha mondjuk vegyszermaradvány tartalmaz egy zöldség vagy egy gyümölcs. És nekem rögtön eszembe jutott az iskola gyümölcs program. Nem tudom, mennyire ismeri az iskola gyümölcs programot, hogy ott mennyire vannak ökológiai gazdálkodásból származó gyümölcsök. Tehát például az én gyerekeimnek az iskolájában is ott vannak a folyosón ládaszámra az almák. És így benne most fölmerült, hogy például az ökológiai gazdálkodásból származik, vagy sem?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és a jó hír része a válaszomnak az az, hogy előfordul itthon is, hogy ökológiai gazdaság szolgáltatja az iskola gyümölcsöt, de sajnos ez nem egy kritérium, és az iskolában pedig nem jelenik meg, hogy ökológiai lenne, vagy hát bio lenne a gyümölcs. Van, szerencsére, tehát létezik. Viszont az a másik, a kevésbé jó hír a válaszomban, hogy ugye ez nem egy tudatos, hogy mondjam, szakpolitika vagy döntés, hanem ez így néha fennáll, ez a jó helyzet. Más országokban szintén most friss élmény a Biofac Nürnbergben, ahol minden évben mi szervezzük a kelet-közép-európai szekciót, és ott a kollégák Csehországból, de Bulgáriából is említették, hogy ők az iskola gyümölcs programba beépítették ezt tudatosan, hogy mennyi százaléka kell legyen akár a tejtermékeknek, de a zöldséggyümölcsnek is ökológiai előállítású, és ezt fokozatosan százalékról százalékra igyekeznek emelni, tehát egy tudatos fejlesztés van ezen a téren. Én bízom benne, Magyarország is képviseltette magát a szekcióban, hogy ilyenkor ezek a jó ötletek itthon is megfogannak, és gyökeret eresztenek, mert ez valóban egy fontos lehetőség lenne arra, hogy pont a gyerekeknek a napi gyümölcs ellátásában, vagy akár a tej ellátásában bekerülhessenek nagyobb mennyiségben bioélelmiszerek.
0: Egyébként, hogyha az ökológiai gazdálkodók számát nézzük, akkor egyre többen térnek át Magyarországon, és választják az ökológiai gazdálkodást?
1: Igen, most 6000 termelő körül járunk jelenleg, és ez egyre bővült az elmúlt években. Tehát azt látjuk, hogy a szektor bővül. Ez részben a támogatási rendszernek is köszönhető, de ahogy említettem, azért a keresleti oldal is szerencsére húzóerőt képvisel.
0: De egyébként, hogyha Európát nézzük, és a környező országokat nézzük, akkor Magyarország hol áll?
1: A középmezőny táján vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon le vagyunk maradva, de az élmezőnyben sem vagyunk benne, tehát a mezőgazdasági területeinknek olyan kerekítve 7%-a körülbelül az, ami most ökológiai művelés alatt áll, benne van az ellenőrzési és tanúsítási rendszerben. Ez a Csehországban 12% körül van jelenleg. Hát ha Ausztriát nézzük, mondjuk az kiemelkedő, az 25% körüli, de azért vannak nálunk alacsonyabb százalékban ökogazdálkodó országok is, tehát jó, erős középmezőnyben vagyunk.
0: És mi kellene ahhoz, hogy ez dinamikusabban nőjön? Tehát, hogyha mondjuk a világot nézzük, és hogyha azt nézzük, hogy a világ legnagyobb ökológiai gazdálkodást folytató országai, ha területalapú rangsort nézzük, akkor egyértelműen Ausztrália vezet, ugye ott 53 millió hektár, utána jön India, aztán Argentína, Kína, Franciaország. De ha azt nézzük, akkor azért a legnagyobb arányú bioművelés, az pedig Európára jellemző.
1: Igen, ezek ilyen trükkösek néha az adatok, mert abszolút értékben az ország méretétől is függ, hogy mekkora a bioterület, és másik oldalról pedig arányait tekintve egy nagy országban meg lassabban lehet elérni nagyobb százalékokat. Így eshet meg az, hogy Liechtensteinben van a legmagasabb bio arány például, de hát ez összességében hektárban nézve mondjuk egy nagyon alacsony érték, tehát ezt így kell mindig kontextusban nézni ezeket az adatokat. De tény, hogy Indiában több mint 2,5 millió biogazdálkodó van, egy óriási szám, főleg kicsi termelőkből, Ausztrália meg Indonéziával együtt rendteletesen nagy legelőterületekkel rendelkezik ökológiai művelés alatt. Magyarországon a fele a területeknek körülbelül az, ami gyep, és 40 százalék körül van a szántó aránya, és sajnos csak a maradék az, ami az ültetvény, illetve a kertészeti kultúrák jelenlétét mutatja, tehát többek között ott még azért van hova fejlődni.
0: Igen, mondjuk ha az egész Európát nézzük, akkor a második legnagyobb régió, ahol ugye a terület 10%-a már ökológiai művelésű, és hogyha az EU-n belül nézzük az ökoterületek arányát, akkor azért ott Észtország meg Svédország ott van a 20-23%-kal. Mi mikor érhetjük el ezt a százalékot? Sok évbe telik még?
1: Magyarországon is nagyon dinamikusan nőtt az ökoterületek aránya, és egyébként a célkitűzés van egy ökológiai gazdálkodási cselekvési terv, amit az Agrárminisztérium tett közzé, illetve a KAP, a közös agrárpolitikába is bekerült ez a szám, azaz, hogy 2027-ig a 10%-ot elérjük. Ez szerintem egy reális forgatókönyv. Utána már megjelenik az úgynevezett biodiverzitás stratégiában, hogy 2030-ig pedig már 15%-nál járunk. Hát ott már azért vannak kérdéseim, hogy 3 év alatt ez mennyire reális, hogy még további 5%-ot bővüljön a szektor, de a cél az fontos, hogy egy ambiciózus, pozitív cél ki legyen tűzve, és a támogatási rendszer, akár a terület alapon, akár a piacot segítő oldal az erősítse ezt a folyamatot. Úgyhogy én abban bízom, hogy egy ilyen nem elhamarkodott, hanem jól megalapozott növekedés a jövőben is várható Magyarországon.
0: Egy régi adatot találtam, de ez még ma is áll, hogy Magyarország a világ 12. legnagyobb biogyümölcsültetvény területtel rendelkező országa?
1: Valószínűleg igen, most ezt meg kéne nézzem az aktuális kiadványban én is, hogy most hol helyezkedünk el, de az tény, hogy nagyon sok gyümölcstermelőnek vonzó volt az öko támogatási kiírás. Ezt már itt megpengettük ezt a vonalat, hogy itthon sajnos strukturális problémák vannak a gyümölcságazatban, tehát egyrészt az idős tulajdoni szerkezet, tehát egy idősebb emberek, kevés ugye fiatal a mezőgazdaságban, mondjuk így.
0: Igen, nem olyan vonzó számukra.
1: Igen, másrészt az elavultabb technológia az öregebb ültetvény, és sokszor azt látjuk, hogy az, hogy egy ökotámogatás megnyílik, az egy még pár évre szóló menekülő útvonal tud lenni az ilyen helyzetű gazdaságoknak, és itt ez mondjuk nem egy szerencsés dolog, hogy a területalapú támogatás kitolja azt, hogy mondjuk megújuljon egy ültetvény.
0: Értem. Az viszont meglepett, hogy a gyümölcs termesztésben hazánkban kiemelkedő a bodza, tehát amit ökológiai gazdálkodással állítanak elő, ez több mint 20%, aztán jön a homoktövis, a dió több mint 40%, az almatermésűek 15-20%, ezután jön a cseresznye és a megy ökoterület aránya.
1: Igen, a bodza az abból adódik, hogy élelmiszeriparban egy nagyon hasznos komponens, tehát akár természetes színanyagként, és ezért ezt általában feldolgozóipar vásárolja, tehát ez egy külön, ilyen értelemben nem a nyers termék a lényeg, hanem az, hogy egy élelmiszeripari alapanyagként hasznosul. A dió az megint csak extenzív kultúra, még ugye most problémát jelent a dió burokfúró légy már, amivel meg kell küzdjenek a bio diósok is, de az is egy nagyon keresett termék exportpiacokon elsősorban lehet érvényesíteni azt, hogy biominősített. A homoktövis ez a bodzához hasonlóan inkább a feldolgozott formájában talál vásárlóra. Tehát azt is elmondhatjuk, hogy ahol vannak olyan feldolgozó cégek, akik integrálják a termelőket, vagy termeltetési szerződést kötnek velük, ami egy biztonságot ad, ott ugye látjuk, hogy nagyobb területen is ott van a biogyümölcs. Ez még egyelőre az étkezési alma esetén nem nagyon látszik megmutatkozni, tehát a szervezettsége a termelőknek az viszonylag alacsony.
0: És egyre úgy gondolom, hogy még érdemes fölhívni a hallgatók figyelmét, hogy aki biztos akar benne lenni, hogy mondjuk áruházakban és ökológiai gazdálkodásból származó terméket vásárol, az keresse az EU ökológiai logóját, ugye? Mert hogy ez megkülönbözteti a többi terméktől.
1: Igen, ez nagyon fontos, köszönöm, hogy említette, mert valóban azt tapasztaljuk a felméréseink, és azt mutatják, hogy sokan nem ismerik fel a biotermékeket, nem tudják egyrészt, hogy mit jelent az, hogy bioélelmiszer, másrészt meg, hogy mi különbözteti meg vizuálisan a többi terméktől, és egyrészt nyilván jó, ha rá van írva, hogy bio, de hogyha biztosak akarunk lenni benne, hogy tényleg az, akkor az EU biologó, ez a zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél, az a logó, ami akkor kerülhet rá a termék csomagolására, ha megfelelt az ellenőrzés követelményeinek, illetve az ellenőrzők a kódja, esetleg a logója az, ami még megjelenik. Ez a Biokontroll Hungária, illetve a Biogarancia, ez a két ellenőrző szervezet működik Magyarországon, őket a NEBI akkreditálta, tehát a hatóság nevében járnak el, és ők végzik az ellenőrzéseket magyar termelés és feldolgozás esetén.
0: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért érdemes ökológiai gazdálkodásból származó termékeket vásárolni.

0: az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre juttathatják el, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Pünkösd van a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Pünkösd a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A magyar pünkösd szó a görög pentékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnep neve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van, és a konfirmáció időszaka is ez az időszak. Estók István református lelkipásztort, a Miskolci Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét hallják.
2: Nagyon szépen írja Pál apostol a római levélben a 11. fejezetben, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék, ugye, mert Isten az, aki az ő lelkével betört bennünket, és egy nagyon szép képet használ, akik gyümölcsfával foglalkoznak, fogják érteni. Azt mondja, hogy beoltattunk a szelíd olajfába, és engedjük, hogy az olajfa nedve járjon át bennünket, és vezéreljen gyümölcstermő életre, és bizony ez a pünkösdnek a csodája, amikor Isten elküld az ő szent lelkét, hiszen ahol Szentlélek van, ott mindig élet van, ott fejlődés van, ott gyümölcstermés van. És olyan jó ezt megélni, hogy jönnek a konfirmandusaink, odaállnak az Úr asztalához, veszik a kenyeret, veszik a poharat, fogadalmat tesznek. Nagyon sok esetben gondoljunk bele, hogy a nagyszülők itt találkoznak úgy a kisunokával, hogy ő már a gyülekezet tagja lesz, és része lesz ennek a közösségnek. Amiben még van munkánk, és amiben van még fejlődési lehetőségünk, hogy ezt a korosztályt, ugye, akik gimnazisták, legyünk őszinték, nagyon sok esetben váltanak egy másik városba, egy másik faluba, egy másik intézménybe, betagoljuk őket, és itt a felelősségünk nekünk intézményi lelkészeknek, hogy egyrészt valóban tudjuk őket úgy megtartani a hit útján, hogy részei legyenek a saját gyülekezetüknek, és haza is szoktuk küldeni őket ilyenkor, számon kérjük, hogy ott vannak egy gyülekezetben, biztatjuk őket, hogy vegyenek részt.
1: Híreink. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 000-re tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában bejelentette, a korlátozások az állami vállalatok vezetőit, valamint az igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagokat is érintik. Közölte, hogy a képviselői költségkeretek szigorításával csak az országgyűlés működésén 50 milliárd forintot fognak spórolni. Az új szabályozás értelmében a miniszterelnöki alapbér bruttó 2.300.000 forint lesz, amely a képviselői tiszteletdíjjal együtt bruttó 3.800.000 forintot tesz majd ki. A takarékossági intézkedések részeként a kabinet csökkenteni fogja a köztársasági elnök juttatásait is, ezzel is hozzájárulva az állami kiadások mérsékléséhez és a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. Kókainé Lányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, míg Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. A kinevezéseket Lannert Judit oktatási miniszter közölte közösségi oldalán, kiemelve, hogy a modern iskolának a gyerekek fejlődésének és biztonságának terévé kell válnia. Az új tárca egy olyan szemléletváltáson dolgozik, amely a gyermekközpontú gondolkodást és a 21. századi iskolát helyezi a középpontba. Kókainé Lányi Marietta közel 40 éves tapasztalattal az inkluzív oktatást és a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatását képviseli. Csapodi Csaba pedig matematika tanárként és kutatóként a tanárképzésben és a tanterv fejlesztésben szerzett nemzetközi tapasztalataival segíti a rendszer szintű kihívások megoldását. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. A Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére a szállás.hu adatai alapján. A foglalások ötödével a tópart átvette a vezetést az észak-magyarországi régiótól. A települési toplista élére Siófok került, majd Szeged és Gyula következik. Eger éppen lecsúszott a dobogóról. A top 10-es mezőnyben van még Budapest, Pécs, Balatonfüred, Nyíregyháza, Miskolc, valamint holtversenyben Hajdúszoboszló és Hévíz. 39 középiskolás részvételével rendezték meg a 18. országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát a Miskolci Egyetemen. A kétnapos tudományos rendezvényen 21 előadás hangzott el az ország minden tájáról, köztük Miskolcról érkező tehetséges diákoktól. Mucsi Gábor, a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karának dékánja kiemelte, hogy az előadások olyan aktuális témákat öleltek fel, mint a mikroműanyagok jelenléte, a klímaváltozás, a vízgazdálkodás és az energiaválság. A programhoz idén csatlakozott a STEM Earth Academy is, amely a műszaki természettudományok népszerűsítését és a középiskolások felkarolását szolgálja. A konferenciát a Magyar Honi Földtani Társulattal közösen szervezték meg, az eseményt pedig neves szakmai partnerek, köztük a Magyar Tudományos Akadémia helyi bizottsága és a MOL csoport is támogatta. A tehetséggondozó rendezvény ünnepélyes díjátadóját a szervezők meglepetés programok kíséretében pénteken tartották meg a Bükki Csillagdában. A turizmus fellendítéséért és az elvándorlás megállításáért dolgozik majd Juhász Roland, a Tiszapárt Miskolci országgyűlési képviselője. A Borsodabolyi-Zemplén vármegye egyes számú egyéni választókerületében 60%-os többséggel mandátumot szerzett politikus, a minap.hu-nak adott interjújában kiemelte, a Parlament Gazdasági és Energetikai Bizottságának tagjaként kiemelt feladatának tekinti a térség gazdasági megújítását. A képviselő hangsúlyozta, hogy a Diósgyőri vár és a két éve zárva tartó barlangfürdő újranyitása elengedhetetlen a városmarketing sikeres beindításához. Juhász Roland beszámolt a megyei kórház megbízott főigazgatójával folytatott egyeztetéséről is, amely egy új, fiatal orvosokat megtartó szívközpont létrehozására irányul. A honatja hozzátette, a Tiszapárt nem kíván beleszólni a Miskolci önkormányzat belső személyi kérdéseibe, de Tóth Szántai József polgármesterrel korrekt szakmai együttműködésre törekszik. Negyed évszázados jubileumát ünnepelte szombaton a Miskolci Avason a Gesztenyés utcában található máltai játszótér. A 2001. május 25-én megnyílt létesítmény évfordulóját gyermeknapi programokkal, sok-sok játékkal és érdekes kulturális eseményekkel kötötte össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Az ünnepségen Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere a város nevében köszönetet mondott a szervezetnek a modern játszótér létrehozásáért és fenntartásáért. A városvezető kiemelte, hogy a helyszín mára egy olyan meghatározó közösségi térré alakult, amely az iskola után és a nyári szünetben is várja a fiatalokat, lehetőséget teremtve a barátkozásra és a rászoruló családok számára. Köszönöm a figyelmet, önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. május 25-e hétfő, pünköst hétfő van. Ma Orbán nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. És köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Kedves hallgatóink, 7 éves projekt indult az európai űrge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A program célja a Pannon régióban élő űrgeállomány megőrzése és gyarapítása. Dr. Váci Olivért, a Herman Otto Intézet munkatársát hallják, akitől azt is megkérdeztük, hogy körülbelül mekkora most az űrge létszám Magyarországon.
2: Nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk űrge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert ez évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Simon de Ma András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születés napjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk, jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jobban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded, a szent lelked által ami szívünknek a mozgató rugóit alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk. Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. Már idén augusztustól 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak a rászoruló családok Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában megerősítette, a kormányzat elkötelezett a korábbi vállalások mellett, és ezt a feladatot szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is. A kabinet célja, hogy az áfa és adócsökkentés, valamint a nyugdíjas szépkártya mellett ez a jóléti intézkedés is belátható időn belül elérhető legyen a lakosság számára. A Tisza párt programja eredetileg 700 000-re tette az érintett nehéz sorsú gyermekek számát, ám a friss jelzések szerint a valós létszám ennél valamivel alacsonyabb lehet. A miniszterelnök kiemelte, a kormány előtt álló egyik legnagyobb feladat most annak a pontos feltételrendszernek a kidolgozása, amely garantálja, hogy a 100 000 forintos támogatások a leginkább rászoruló családokhoz jussanak el. 286 milliárd forintnyi eltitkolt közlekedési kiadásra bukkant az új vezetés az idei büdzsében. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán súlyos költségvetési trükközésnek és csalásnak nevezte a történteket. A tárcavezető részletezte, hogy az előző kormányzat egyenlegjavítási céllal nem tüntette fel a költségvetésben az autópálya koncesszió második féléves díját, a Budapest-Belgrád vasútvonal munkálatait, valamint az Iváncsai akkumulátorgyár vasúti bekötésének költségeit. Magyar Éva kormányszóvivő megerősítette a vizsgálat tényét, hozzátéve, hogy a korábbi kabinet politikai döntést hozott a tételek kihagyásáról a választások előtt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy miközben a vasúti mellékvonalakat bezárták, a kiemelt projektekre ömlött a pénz. A minisztérium a pénzügyminisztériummal közösen már dolgozik a központi költségvetés valós helyzetének feltárásán. Április végére az egész évre tervezett összeg 91,3%-át tette ki az államháztartási hiány, közölte a pénzügyminisztérium. Az időarányos deficit 31,4%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A részletes tájékoztatás szerint az összeg az első négy hónapban meghaladta a 3849 milliárd forintot. A bevételek 10,5%-kal, a kiadások több mint 14%-kal haladták meg az előző év azonos időszakának adatát. A távozó képviselőket is arra kéri az országgyűlés elnöke, hogy jótékony célra utalják a három havi végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes leveléről Jámbor András számolt be Facebook oldalán, ahol a dokumentumot is közzétette. A házelnök úgy fogalmaz, az új országgyűlés és az új kormány megalakulásával a közvélemény számára is egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe. Elengedhetetlennek nevezte a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér bővítését és a vasúti kapcsolat megvalósítását a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kapacitás a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: picit nehezen indult. Azt tapasztaltuk, hogy van egyfajta távolságtartás a szülők részéről a múzeum irányába. Nem tudom, hogy ez más múzeumok esetében így van, ezzel szembesültek-e más múzeumok. Mi azt tapasztaltuk, hogy ha felhívást adunk közre, akkor viszonylag kevés szülő engedi el a gyerekét. Sokkal jobban örülnek annak, hogyha a gyerekkel egy ismerős pedagógus is jelen van a foglalkozáson. Úgyhogy nagyon hamar úgy döntöttünk, hogy az iskolákra helyezzük a hangsúlyt, célirányosan iskolák felé küldtük el a felhívásunkat, és így már volt eredmény. Egyrészt az igazgatók részéről is nagyon pozitív volt a visszacsatolás, másrészt a pedagógusok részéről is. Megjegyzem, nem csak a történelmet, földrajzat oktatók részéről, hanem például biológia tanárok részéről is jött olyan visszacsatolás, hogy ő is nagyon szívesen elhozna egy csoportot, hogyha mondjuk nem csak egy, nem tudom, egy Rákóczi kiállítást nézhetnek meg valahol, hanem valamiféle olyan foglalkozáson vehetnek részt, ahol a biológiának központi helye és szerepe van. Tehát nagyon pozitív volt a tanárok és az intézményvezetőknek a hozzáállása, ez segítette a szervezési munkát, és ma már ott tartunk, hogy kettő intézménnyel dolgozunk együtt, mind a kettő szerencsi intézmény, ahogy a nevében is benne van, az elsősorban a szerencsen tanuló gyerekeket célozza. Az egyik intézményben 5-től 8. osztályig jönnek velünk a gyerekek, általában 17-18 fő. Maga a szakkörnek a lényege is az, hogy ez egy kis csoportos foglalkozás, tehát 15-20 főnél többet nem is szoktunk vállalni, és így általában egy múzeumpedagógus és egy kísérő tanár kényelmesen le tudja a foglalkozásokat vezetni, bárhová is menjünk, bár azért megjegyzem, a Regéczi vár az egy kicsit kihívás volt. A 5-es, 6-os gyerekek nagyon hamar felszaladtak a másfél kilométerre lévő hegyre, de hát nekünk ugye a pedagógusoknak ez egy kicsit nehezebben ment, de ennek ellenére azért mi is teljesítettük a kihívásnak ezt a részét. De elkanyarodtam, tehát a másik korcsoport, egy másik iskola, a Szerencsi Rákóczi iskola, és ők pedig kifejezetten egy 5. osztályos csoportot küldenek erre a foglalkozásra. Tehát a Bújai iskolában ez egy mondhatni kiváltság, egy jutalom, hogy ki vehet részt ebben a szakkörben, míg a másik iskolában mindig kiválasztanak egy osztályt, és egy pedagógust, akik egy adott foglalkozáshoz úgy döntenek, hogy csatlakoznak velünk, általában egyébként nem szokták megbánni. Tehát a foglalkozások azok így néznek ki. Havonta 1-2 foglalkozást van lehetőségünk megtartani, és erre azért van módunk, mert létrehoztunk egy olyan koncepciót, egy olyan stratégiát, egy olyan célkitűzést, amelyet Szerencsváros önkormányzata is úgy gondolt, hogy ez támogatásra érdemes, így tudunk akár kisbuszhoz jutni, így tudunk kifizetni belépőket a gyerekeknek, tudunk nekik szendvicset biztosítani, vagy akár egy-egy jól megoldott feladat után valamilyen ajándékkal kedveskedni a legjobbaknak.
1: Mi a programnak a konkrét tematikája? Hogyan épül fel?
0: A konkrét tematikája az úgy épül fel a programnak, hogy az első foglalkozás sorozat az a Rákóczi család, a reformáció és a Szerencsi vár köré épült fel. Tehát azt hiszem valami ilyesmi címet adtunk neki, hogy Rákócziak nyomában, és a gyerekek megismerhették Rákóczi Zsigmondot, személyét, politikáját, Rákóczit, mint hadvezért. Ellátogattunk a református templomba, ahol az ő földi maradványait nézhették meg. Ugye ez azért érdekes, mert ő az egyetlen Rákóczi, aki a jelenlegi magyar határokon belül van eltemetve. Beszéltünk nekik a Szerencsi vár történetéről, és igyekeztünk olyan dolgokat kihangsúlyozni, amiket nem hallhattak. Rákóczi mondákat például, vagy a Szerencsi várhoz is köthetőek ilyen alagút legendák, amiket nagy élvezettel hallgattak a diákok, és ennek keretében indultunk el egyrészt Sárospatakra, a református nagy könyvtárba, ott megint csak a reformációhoz köthető olyan műveket vehettek a kezükbe a gyerekek, amelyeket Szerencsen élő és ott alkotó református lelkészek írtak, más nem mondjak például Miskolci Csulyak István, és

0: az, hogy egy mai gyerek kezébe foghat egy 5-600 éves könyvet, nem ehhez vannak hozzászokva. Ez az a generáció, amelyik a tablethez, az okostelefonhoz, a nem tudom, VR szemüveghez és hasonlókhoz van szokva, és nekik ez az igazi élmény. Még ugye a mi korosztályunk, tehát a mai 30-as, 40-es korosztálynak inkább az előzőekben felsorolt eszközök voltak az újdonság a gyerekkorunkban, most megfordult ez a tendencia. És ellátogattunk Vizsolyba is, ahol a Vizsolyi Bibliát nézhették meg, hallhattak egy előadást, ott a tárlatvezető, mint kiderült, kántor is, úgyhogy egy-két Bach művet is eljátszott a gyerekeknek. Tehát azt lehet mondani, hogy minden, amire lehetőség van egy foglalkozás keretein belül a múzeumban, és minden, amire nincs lehetőség, az így egyesül ebben a honismereti szakkörben, és a tematikákat mindig próbáljuk úgy összeállítani, hogy figyelünk arra, hogy nyújtsunk valami olyat, amire a múzeum falain belül nem lenne lehetőség, és nyújtsunk valami olyat is, amire lehetőség lenne, de érdekesebb, hogyha mindez mondjuk egy totó megoldása, mondjuk a Regéci vár tornyában történik, vagy egy olyan tópartján, egy olyan erdő közepén, ahol a gyerekek kiszabadulnak a mindennapi rutinból.
1: Hogyan folytatódik a program, hiszen ez nem csak egy egyszeri alkalom?
0: Szeretnénk az Andrásiakkal folytatni. Az a tervünk, hogy ellátogatunk majd a Tiszadobi Andrási kastélyba, a Betléri kastélyba, de szeretnénk 48-as honvédsírokat is megmutatni a gyerekeknek, kifejezetten ilyen tematikájú kiállításokra ellátogatni, illetve a jövőbeni tervek között szerepelnek olyan mesterségek, kihaló félben lévő mesterségeknek a megismerése, ami megint csak érdekes lehet számukra, mondjuk egy kádár mesterség, egy fegyverkovács mesterség, ami nem egy mindennapi. Ugye a mai gyerekek már mindenki informatikus akar lenni, lehet, hogy ezáltal pont egy ilyen mesterségnek a túlélését garantáljuk, hogy lesz egy-két olyan szerencsi gyerkőc, aki azt mondja, hogy ő már pedig mondjuk borász szeretne lenni, kádár szeretne lenni, fegyverkovács szeretne lenni, és lehet, hogy pont ez lesz a kulcsa egy adott mesterségnek, hanem is a túlélésének, de az, hogy nem szorul vissza még jobban az a munkakör, lehet, hogy ezeken a gyerekeken is múlik. Szeretnénk a csillagászattal is foglalkozni évvége felé, illetve, tehát ne felejtsük el, hogy idén a csernobili katasztrófának ugye emléket kell valamilyen formában nekünk is, mint múzeumnak is állítani, illetve hát ugye ez minket magyarokat is nagyon érintett ez a katasztrófa, és szeretnénk egy kicsit a diákokat megismertetni az atomenergiával is.
1: Ez egy kiváló program. Olyan szálat mozdít meg a fiatalban, amely meghatározza a jövőjét, az életét, meg majd azt is meghatározza, hogy milyen édesapa vagy édesanyja lesz, vagy esetleg milyen pályát választ. Nem szeretnék ezt a szerencsi programot átragasztani más településekre is?
0: Igazából azt tudom mondani, hogy ez csak finanszírozási kérdés, tehát hogyha valaki úgy dönt, hogy támogatni tudja a mi tevékenységünket, mi ennek állunk elébe, egyébként tervbe van véve, sőt már tulajdonképpen lehetővé is tettük, hogy például a bekecsi gyerekek is ebben részt vehetnek. Én azt tapasztaltam, hogy ezen a vidéken kicsit a pedagógusok szeretnek a kivárásra játszani, és már csak akkor állnak bele egy programba, akkor toboroznak gyerekeket, ha látják, hogy az sikeres. Tehát mi most ebben a feltörekvő szakaszban vagyunk a honismereti szakkörrel. Én azt szeretném elérni, hogyha rövid időn belül, akár egy-két éven belül, havonta nem csak egy-két ilyen foglalkozást tudnánk tartani, hanem mondjuk minden hétre jutna egy, és hogyha sikerülne eljutni oda, hogy meg tudjuk ismételni a foglalkozásainkat. Tehát nyilván egy szerencsi gyereknek nem fog eljönni még egy rákócis foglalkozásra, de mondjuk egy debreceni diák vagy egy miskolci diák számára megint csak érdekes lehet ez a Vizsoly, Regéc, Szerencs, Sáros, Patakkör, hogy más nem mondjak.
1: A Zempléni Múzeum, a Szerencsi Zempléni Múzeum milyen kulturális, turisztikai élménnyel várja azokat, akik szeretnének a falai közé betérni?
0: Hát ez most a lehető legjobbkor érkezett ez a kérdés. Most márciusban nyílt meg a cukorgyár történeti kiállításunk. Ugye bizonyára tudják, hogy Borsodabói-Zemplén vármegyének is volt egy cukorgyára, ez Szerencsén volt, 2008-ban zárták be, és mi azt tapasztaltuk a múzeumban, hogy Szerencsnek ez mind a mai napig egy eleven és fájó seb, amelyre az öregek mind a mai napig könnyezve emlékeznek vissza. Ugyanakkor a turisták részéről van egy igény arra, hogy megértsék, valaki elmondja nekik, hogy miért maradt ott két kémény, egy-két épület, miért kellett ezt a gyárat lebontani, tehát hogy megismerjék ennek a történetét, ennek a sajnos ennek a cukorgyár bezárási hullámnak a történetét, ami sújtotta Magyarországot az EU csatlakozást követően, illetve a fiatalok részéről is, a Szerencsé és környékbeli fiatalok részéről pedig érkezett egy igény arra, hogy ők erről nem tanultak, megint csak ott tartunk, ahol a honismereti szakkör kapcsán, hogy iskolai oktatás keretében ugye erre nincs lehetőség, hogy külön behatóan tanuljanak ezekről a dolgokról, így hát úgy döntöttünk még az elődöm, Majoros Judit, hogy egy nagyon komoly pályázat segítségével egy közel 500 négyzetméteren található cukorgyár történeti kiállítást állít össze Szerencsén, és ez hál' Istennek most idén márciusban megnyílt. Egyenlőre azt tapasztaljuk, hogy az érdeklődés az töretlen. Két teremről beszélünk, az egyik nagy teremben a magyarországi cukorgyártás történetét mondjuk el. Egyáltalán mi az a fehér cukor, barna cukor, répacukor, nátcukor, ilyen kérdésekre lehet többek között választ találni. Hogyan jelennek meg például a 19. században a nők a mezőgazdaságban, egyáltalán a munkavilágában, és a cukorgyárak hogyan vonzák a női alkalmazottakat, és miért, illetve a másik teremben pedig kifejezetten a Szerencsi cukorgyárnak a történetét ismerhetik meg egy ilyen mondhatni vaskos könyv formájában, tehát igyekeztünk minden falfelületet kihasználni arra, hogy ennek a gyárnak a történetét és a hozzá kapcsolódó szerencsi mindennapokat elmeséljük és tárgyakkal bemutassuk, nem feledkezve meg természetesen a bezárásnak a körülményeinek a bemutatásáról sem. Tehát ez a legújabb kiállításunk, amit szeretettel tudok ajánlani minden szerencsre látogató turistának. Ha valakit esetleg ez a cukorgyártás történet nem érdekel, vagy kevésbé érdekel, az ellátogathat a várba is, a Rákóczi várba, ugye, ahol a múzeum székhelye található, és ott van egy csokoládé kiállításunk, ami ugyan már egy picit régebbi, 2023-ban a csokoládé gyártás 100. évfordulójára készült, de ez garantáltan egy nagy családi élményt jelent mindenkinek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, gratulálok a munkájukhoz, a programhoz, és bízunk abban, hogy minél többen kíváncsiak lesznek a legújabb kiállításokra.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Turbuc Péterrel, a Szerencsi Zempléni Múzeum igazgatójával Jászter Beáta beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vasmegyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTVA pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezető lelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A kormány visszavonja Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és megjelent az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek listája, amelyek nem hozhatók be Magyarországra. A kormányhatározatok a magyar közlönyben jelentek meg. Az egyik határozat szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítése, a multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett. Egy másik kormányrendelet az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek import tilalmáról döntött.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Istennek adj minden dicsőséget. Leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, koronájukat is leteszik a trón elé. Jelenések könyve 4. fejezet 10. vers. Amikor megpróbáljuk lenyűgözni az embereket, és fontosnak hisszük magunkat, trófea gyűjtő lesz belőlünk. Több vagyok nálad, mert ismerem ezt és ezt a híres embert, gondoljuk például. Sok egyéb dologból is trófea lehet, az iskolai jegyeinkből, a házból, ahol élünk, az emberekből, akiknek elnyertük az elismerését, a kinézetünkből, a márkás ruháinkból, a másoktól kapott dicséretekből, vagy az előléptetésekből is. Sőt, bizonyos honlapokon trófeának beillő feleség is kereshető, olyan nő, akinek a szépsége a férje vagyonos és befolyásos voltát igazolja. Trófea lehet bármi, aminek a láttán elismerően bólogatnak az emberek. Ám ha a trófeákért élsz, üres, boldogtalan és fáradt leszel. Pillanatnyi, függőséget okozó boldogságérzetet adnak, de ez az öröm mindig elszáll. Fontos megjegyezni, hogy a mennyben nem viselik az emberek a szimbolikus jelentéssel bíró koronát, hanem leteszik az Úr lába elé. Ha kiengeded a kezedből a diadalt, elismerést és megbecsülést, örömödet lelheted bennük, ám ha ragaszkodsz hozzájuk, megkopnak, kifakulnak és teherré válnak. Ezért mondja ezt a Biblia. Leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Jelenések könyve 4. fejezet, 10. verstől a 11. versig. Istentől származik minden jó, amivel rendelkezel, ami ott van benned, és amit a jövőben kaphatsz. Éppen ezért Istennek adj minden dicsőséget. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. 2026. május 25-e pünköst hétfő van. Ma Orbán nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplőket is. Kedves hallgatóink, pünköst a keresztény egyház születésnapja, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A magyar pünköst szó a görög pentékoszté kifejezésből ered, amelynek jelentése 50. Az ünnep neve tehát azt jelzi, hogy húsvét után az 50. napon van. Ebben az órában Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével beszélgetünk az ünnephez kapcsolódóan.
2: Arról olvasunk, hogy Lukács nagyon szépen leírja az apostolok cselekedeteiben, hogy innentől kezdve ők együtt vannak és imádkoznak. Hát értsük jól, az a Péter, aki megtagadta Jézust és tanálkozik a feltámadottal, az a Tamás, aki hitetlenként megáll Jézus előtt, és ugye az első hitvallást ő tesz, hogy én Uram és én Istenem, az Emmausi tanítványok és az asszonyok várják a Szentlélek kitöltetését. Együtt vannak és megérik ezt a közösséget.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztort, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészét köszöntöm műsorunkban, és ugye korábban a cserkészettel kapcsolatban is beszélgettünk már, hiszen nagy tiszteletű úr a Szerencsi 792-es számú Bocskai István cserkész csapat parancsnok helyettese, és amikor azt az interjút készítettük, ugye akkor a jelenlévők mondták, hogy a cserkészek tegeződnek, így akkor ebben a formában beszélgettünk, ahogyan ezúttal is ezt tenni fogjuk, így szeretettel köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békességet kívánok a kedves hallgatóknak is, örömmel vagyok jelen, és örömmel számolok be a továbbiakban az ünnepeinkről, a cserkész életről, mindarról, ami körülöttünk zajlik.
1: És most a pünkösd ünnepével kapcsolatban kezdjük a beszélgetést. Meg is szeretnélek kérni arra, hogy a pünkösd jelentéséről történetét visszaidézve indítsuk most a gondolatokat, illetve a pünkösd hétfőig vezető útról is szólva.
2: Az egyházi életünk az egy izgalmas szakaszához ért, mert általában sokkal közelebb van a hallgatóhoz a karácsonyi történet, a köré eléggé széles körű industriális folyamatok is épültek, illetve az jobban jelen van a mi népmeséinkbe, jobban jelen van a mi kultúrkörünkbe. Viszont Jézus életéhez nem csak a születése tartozik hozzá, amit nagyon vártak, hiszen proféták jelentették ki. Amikor az Ószövetség lezárul, befejeződik, onnan 400 év telik el, mire Betlehem fölött megjelen a csillag. Na ezért izgalmas a Jézusnak az élete, hiszen eljutunk az ő útjának a végéhez, amit bejelentett. Ugye többször elmondja, hogy ő azért jött, hogy életét adja. Én vagyok a jó pásztor az életét adja a juhokért. Van az egyik én mondása a hétközű Jézusnak. És azt is megéljük, hogy ő az út, az igazság és az élet, amikor is nagypénteken valóban leteszi az életét érettünk, megváltva bennünket. És ami nagyon izgalmas, hogy úgy búcsúzik a tanítványoktól, később Máté hivatkozik erre, hogy ahogyan meghagyta rendelése szerint, hogy majd ők a megdicsőrés hegyén ugye találkoznak újra Galileában. És Máté őszintén leírja, lemegő lábakkal, térdekkel mennek, hogy elmennek ugyanarra a helyre, ahova Jézus rendelte őket, de némelyek kételkedtek abban, hogy akkor mi fog történni, és egy csodálatos jelenet zajlik le. Ma már ugye templom áll ennek a helyén, hiszen ahol Jézus született, ott is templom magasodik, ahol megdicsőült ugye ott is, és ahol felment a mennyben, ott magasodik a katedrális, mert hogy miközben beszél velük, és megbízza őket, hogy elmenve széles a világon tegyenek tanítványokká minden népeket, megkeresztel őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és íme ő velünk van minden napon a világ végezetéig, felhőt akarja előtt a tanítványok szeme elől. És hát be lehet gondolni abba a feszültségbe, váradalomba, hogy hát egyszerre örülnek, hogy Jézus feltámadt, 40 napon keresztül megjelenik nekik, hát utánuk megy szó szerint, hogy az emmausi tanítványok még Jeruzsálemet is ott hagyják, hogy hát itt már mindennek vége, mi azt gondoltuk, hogy új korszak kezdődik, és Jézus pedig a feltámadott ugye ott sétál mellettük. Na de hát mi történt, és hát elmondják Jézusnak, hogy mi történt. És most pedig, amikor felmegy a mennyekben, akkor elmondja, hogy de jobb nektek, hogy én felmegyek, mert elküldöm a vigasztalás lelkét, én elmegyek és helyet készítek néktek, és közben járok az Atyánál, értetek? Megvan a megbizatás, hogy most már akkor tessék elindulni, és hát ők ott állnak és néznek az ég felé. És olyan őszintén leírja Lukács, nyilván Péterrel tanácskozva, hogy miközben álltak és néztek az ég felé, megjelent mellettük két angyal. És ugye azért izgalmas ez, mert angyal állt meg előttük, amikor a Jézus feltámadásáról volt szó, az asszonyok mondják azt, hogy hát ott ültek a kövön, lógatták a lábukat, és azt mondják, mit keresitek itt a holtak között az élőt. Most pedig megint egy kérdéssel szólal meg az angyal, hogy galileai férfiak, mit álltok itt nézve az ég felé? Ahogy láttátok őt felemeltetni, úgy fog eljönni is. És ez azért izgalmas, mert gyakorlatilag, ha felhős az ég, akkor nem csak azt jelenti, hogy eső lesz, vagy eső múlott már el, hanem gyakorlatilag ezt a képet használja a Szentírás, hogy Jézus bármik felhő mögül előléphet. amikor Mózes ugye a 10 parancsolatot kapja, felmegy a Szövetségkötés hegyére, ami most Jeruzsálemben a templomhegy gyakorlatilag, és azt is felhőt akarja el. Felhőt akarja el, és amikor visszajön, akkor pedig a kijelentés ott van a kezében. Szentírás gyakran használja, amikor, hát ugye mi mondjuk itt Zemplénben, hogy pipál a hegy. Pipál a hegy. Eső után, akár délután, akár hajnalban is, de hogy az erdő elengedi a párát, és akkor egy vékony felhő fátyol réteg, ami pont arra elegedő, hogy ne lássuk a hegy csúcsát, és az se, aki fent van, aki ilyenkor túrázik, az elmondhatja ugyanezt, hogy picit magasabban, ugye ez egy olyan 300 méterrel a tengerszintje fölött, a fölött már lehet látni, hogy a várost eltakarja a felhőtakaró, és utána ott van a csodálatos kék tiszta égbolt. Na ezt a képet használja itt a Szentírás, hogy Jézus úgy emeltetik fel, hogy tulajdonképpen egy felhő jelenik meg, és bármelyik pillanatban előléphet, és nem csak, hogy előléphet, hanem azt mondja a Szentírás, hogy innentől kezdve ő elküldi hozzánk a Szent Lelket, és ennek a 10 napnak a várakozását élhetjük meg, mert a tanítványok együtt maradnak Jézus kérésére, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, tehát ne saját erejükből kezdjék meg a missziót, hanem várják meg az Isten Szent Lelkének a kitöltetését.
1: Itt az imintiekben a mennybe menetel ünnepéről szóltál, nagy tiszteletű úr, ugye a 2026-ban, ez május 14-én csütörtökön volt, és ugye a Szentírásban 3 helyen szerepel, Márk evangéliumában, Lukács evangéliumában és az apostolok cselekedeteiben.
2: Igen, mert hogy a Lukács evangélium és az apostolok cselekedetei az ugyanaz a szerző, az egy könyv. Ha megnézzük, meg kicsit beleolvasunk a lezárásában, a nyitásában, ott nagyon szépen leírja Lukács, hogy ő az, hát orvosként ugye mindennek szigorúan utána jár, és ő az, aki egy kronológiai sorrendet állít fel. Tehát aki szereti a naplókat, a naplós úti leírásokat, akkor az Lukács evangéliumát lapozza fel. Ő valóban erre a kronológiai rendre odafigyelve visz bennünket közel a feltámadás után a mennymenetel történetéhez is. És azért mondom, hogy izgalmas, mert tulajdonképpen a nagy ünnepek sorából kicsit úgy kiesik, ráadásul hétköznap van ugye az áldozó csütörtök, és hát már voltak javaslatok, hogy valahogy úgy kéne megoldani, hogy úgy ünnepeljük, hogy valahogy oda csatolni a vasárnaphoz, vagy a hétfőhöz. Na de hát itt ugye van egy matematikai történet, a 40. nap az nem tud máshova esni, illetve a vándoron a naptárunkban, de maga az áldozó csütörtök, ugye ez annak a kezdete, amikor a tanítványok már fogadalmat tesznek, felnőttként ugye konfirmálnak, megkezdődik a bizonyságtételnek az időszaka, és ez minden keresztény, minden Krisztus követő egyháznál ugyanaz az időszak. Tehát itt innentől kezdve, aki bérmál, aki fogadalmat tesz, mondhatjuk nyugodtan, hogy a Facebook ilyenkor el van árasztva azokkal a képekkel, hogy szülőként, keresztszülőként bizony-bizony ki hogyan teljesíti az ő kötelességét, hiszen fogadalmat teszünk. Én is fogadalmat tettem, hogy úgy nevelem, és nevetetem, hogy hitéről önként tegyen vallást. És ez beszél arról a közös felelősségről, ami a gyermekvállalás, a gyermeknevelés keresztény értelmezése, hogy mi nem csak tápláljuk a gyermeket, nem csak felruházzuk, nem csak a legjobb tanítatásban veszünk részt, hanem a lelki vezetésben is. Ilyen értelemben bizony az áldozó csütörtök kicsit a felnőtteknek és a vallástételnek az ideje, hogy én magam hogyan álltam helyt ebben a küldetésben, ebben a szolgálatban, hiszen keresztény reménységünk szerint a gyermekek nevelése az egy ideig van ránk bízva. Aztán nyilván felnőnek, nyilván saját útjukat megtanálják, de Istentől őket ajándékba kaptuk. És illik ezt az ajándékot úgy felnevelni, hogy tudjon az ajándékozóról, arról a mindenhatóról, aki valóban neki az életét adta, tehetségével megáldotta, és ilyenkor ez egy nagyon belsőséges ünnep tulajdonképpen, ami elkezdődik, mert hogy hát nyilván köszönhetően a munkahelyeknek, a különféle tanulmányi intézményeknek nem mindenki tudja áldozó csütörtökön megtartani a konfirmációt, vagy éppen a bérmálásnak az időpontját, és nagyon sok esetben ez vagy vasárnapra, vagy pünkösdre, vagy akár pünkösd utára is tevődik, különösen azoknál a lelkipásztor kollégáknál, vagy parókus kollégáknál, akik bizony 3, 4, 5, vagy akár 7 gyülekezetben is szolgálnak ma már, tehát hogy mindenki valóban meg tudja élni azt a belsőséges, meghitt közösséget családdal, szeretteivel, keresztszülővel. Ilyenkor van egyfajta tágabb ünneplése ennek az egyházi ünnepkörnek.
1: És akkor itt most a konfirmációról is szóljunk, de természetesen a pünkösd ünnepéről is beszélünk még itt a továbbiakban, de a konfirmáció ugye a megerősítés, ami belépés az egyházi felnőtt életbe, engedi az úrvacsorához.
2: Így igaz.
1: És a keresztség személyes megerősítése. A konfirmáció jelentőségéről is hallhattunk itt az imintiekben néhány gondolatot, és ugye a korábbi években több gyülekezetben, több éven keresztül szolgáltál te is gyülekezeti lelkipásztorként is, hogyha visszagondolsz arra az időre, hogy egy gyülekezetben a fiataloknak, a családoknak az életében mit jelent, mit jelentette a konfirmáció, illetve családotoknak ugye most az életében az idei év is jelentős volt-e tekintetben is, hiszen ha jól tudom, egyik gyermeketek volt az érintett, ugye?
2: Igen.
1: Hogyha a személyes megélésedről is itt néhány nap táblatából szólnál.
2: Való igaz, mi is érintve vagyunk a nem csak a keresztségben, hanem a konfirmációban is. A legkisebb gyermekünk az, aki konfirmált, fiúgyermekünk, és egy nagyon színes közösségben tehette ezt meg. A Miskolc belvárosi gyülekezetben járunk mi is az istentiszteleti alkalmakra, hitoktatásra is, és ők is úgy teszik ezt lehetővé, hogy felnőttek is, fiatalok is egyszerre tesznek vallást a hitükről. Én ezt nagyon jó mintának tartom, és követendő mintának tartom, hogy a gyülekezet megélheti azt, hogy egyrészt ez egy nyitott alkalom, tehát lehet ehhez csatlakozni. Ugye van, aki esküvő előtt áll, és azért jött el, van, aki konfirmációt fontosnak tartja, most ért oda el az életében, hogy Isten megszólította is. Szeretne hitéről vallást tenni, és egy közösséghez tartozni, de olyan is volt ebben a kis közösségben, aki keresztszülőként, vagy éppen szülőként érezte fontosnak azt, hogy mielőtt a gyermekeit megkereszteli, ő maga is tudjon növekedni mind az ismeretben, mind pedig a hitben, és ő is megerősítette az ő hitét, felnőtt fejjel konfirmált. Izgalmas dolog ez, mert vannak a tradicionális családok, ők vannak kevesebben, és azok a tradicionális gyülekezetek, az nagyon szépen megmaradt. Ugye azért legyünk őszintén, az elmúlt 80 évben ezt módszeresen üldözték. Isten nyugosztalja, dr. Nagy Antal Mihály professzorom, évfolyam felelősöm volt, az Nagy Károly Zsoltnak, dr. Nagy Károly Zsoltnak, most ugye ő a rektor helyette Sárospatakon, az édesapjáról van szó, és ugye neki a nagy bűne az volt, hogy ő annak idején foglalkozott a gyerekekkel. Névnapos konferenciát, születésnapos konferenciát szerveztek, és ott rendszeresen behívták őt, nekünk beszélt erről, hogy éjszaka megállt az autó, bevitték a rendőrségre, kifaggatták, kivett ott részt, mi történt ott, a programot elkérték tőle, mi valósult meg. Mert hogy nem csak a Szentírás mondja azt, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, én ott vagyok, hanem bizony, ez volt a minimum, tehát abban a korszakban, a Kádár korszakban, ahol ketten vagy hárman összegyűltek, azt már mozgalomnak tekintették, és ő nem egyszerre miatt kényszerült költözésre is. Tehát gyakorlatilag, ahol valamiféle ifjúsági munka elindult, tehát értsük jól, működött a hittan, a végén persze nyilván konfirmáció, az bizony rendszerellenes tevékenység volt, és ő nekünk ezt mindig elmondta, hogy mindennek ellenére megérte. Tehát a fiatalokkal foglalkozni, mondjuk így bátran, hogy azok a vidékek, ahol voltak áldozatkész lelkész családok, hiszen ő feleségével lelkipásztor családként, sokszor telepítették ki őket, sokszor kellett újra kezdeni, és mindig elkezdték az ifjúsági munkát, és ma ennek a gyümölcsét látjuk. Tehát ott vannak erős közösségek, ahol van hitközösség, ahol van reménységben való közösség. Ez ugye azért is fontos, mert körülöttünk a világ az változik, más kihívások vannak, más elgondolások vannak, sajnos divatok is, filozófiai divatok is változnak ilyen értelemben, de Krisztus ugyanaz, ő tud bennünket megtartani. És Anti bácsinak a gondolatáért azért is vagyok hálás, mert ő elmondta azt, és ő megélte, hogy az intézmények is átalakulhatnak. Tehát jöhet olyan vezetés, olyan állam berendezkedés, amikor azt mondják, hogy hát az egyházi életet nem támogatjuk, és mindent újra kell kezdeni. Azok a hívek viszont, azok a családok viszont, akik megélték a hitüket, és valóban önként tettek vallást a hitükről, ők mondjuk ki bátran, hogy gyakorlatilag olyan szigeteket tudtak képezni, ahol a mai napig a Szentlélek munkálkodik. És egyrészt ez fontos elmondani ma is, mert valóban változó világban élünk, ugye nagyon sokan munkahelyet váltanak, nagyon sokan ilyen módon gyülekezetet is váltanak, de azok a gyülekezetek, azok a presbitériumok, azok az ifjúsági munkások, akik nyitottak ebbe az irányba, hogy egyrészt valóban igaz az ma már, hogy sokan ingáznak, sokan áttelepülnek, de hogy mi egy olyan család vagyunk Isten gyülekezeteként, ahová érdemes tartozni, ahová érdemes betagolódni, ahol ilyen módon imádkoznak is, értünk, erre is érdemes odafigyelni, akkor én megélhetem azt a szent közösséget, amire Krisztus szólít bennünket. És nyilván megvan ilyen módon a másik vége is ennek a történetnek, hogy jönnek úgy is családok, hogy a gyerek hittanra jár. Az első, aki megtanul imádkozni, asztali áldást, étkezés előtt, étkezés után, elalvás előtt, vagy Uram, bocsánat, belépünk a templomba, és ott is kérjük Istennek a vezetését. Szoktam mondani, még a lelkipásztor is kell, hogy imádkozzon, hogy Istennek az igéje élővé váljon. Sok esetben a gyerek, és sok esetben, ha már a szülőben megvolt a vágy, de ő úgy nőtt fel, hogy édesapa fenyegetve volt, ugye gondoljunk, hogy a pedagógusokat ellenőrizték, két évente újra fogadalmat kellett nekik is tenni, volt ideológiai felzárkóztatás, úgy vehették át a diplomájukat, hogy ateizmusból gyakorlatilag vizsgázni kellett, és egyszer csak 30 évvel ezelőtt ez megállt. Jött egy új történet, mindaz, ami rendíthetetlennek látszott, az ugye ma már sok esetben a tankönyvekben sem fordul elő, hiszen azok a kulcs szereplők, akik állásokról döntöttek, sorsokról döntöttek, ma már a nevüket se tudják a fiatalok, nem beszélve azokról a szereplőkről, akinek a filozófiájára hivatkoztak. Viszont a családokban megmaradt az a kicsit így tartás, kicsit így visszahúzódás az egyháztól, és sok esetben felnőttek meglepetésként jönnek el, hogy hát ők nem is tudják, hogy miért nem jöttek eddig templomba. Én nem egyszer megéltem azt, hogy ahogy a fiatal lekonfirmált, a család elkezdett járni templomba. Tehát úgy érezték, hogy innentől kezdve ők úgymond fel lettek hatalmazva arra, és hát nyilván nagyon sok kollégám ebben nagyon sokat fáradozik, és nagyon sokat tesz azért, hogy olyan légkör alakuljon egy gyülekezetbe, ahova tényleg érdemes belépni, érdemes jelen lenni, illetve ma már nagyon sok gyülekezet ott tart, én magam is ebben kaptam vezetést Istentől, hogy amit lehet munkában, amit lehet szolgálatban, be lehet hívni a szülőket, be lehet hívni a rokonokat. Tehát volt külön találkozónak idén a szülőkkel, templomot díszítettünk, közösen imádkoztunk a konfirmandusokért. Itt a belvárosban maguk a konfirmandusok is úgy indulhattak el fogadalmat tenni, hogy minden hittanúra végén, vagy konfirmációi foglalkozásnak a végén ők maguk is közösen imádkoztak. Volt, aki most először az életben, mert odahaza nem látott erre mintát. Mert odahaza édesapa, édesanya, nagymama úgy élte az életét, hogy hát nyilván eljárnak templomban, de hogy ez a része a hitünk megélésének nagyon sok esetben beszorult, úgymond a templomban. Mondom ezt úgy, hogy gyakorlatilag a második világháború előtt a templomaink azért kaptak karzatot, mert olyan széles körű volt például a kórus működése, hogy alul már nem fértek el. A kórust azt mindig felülre tették, azért épült ki a templomba plusz egy szint, hogy elférjen a fiatalság. Tehát el lehet gondolni, hogy egy magas szintű zenei kultúra, egy magas szintű egyházi kulturális élet, és ha elindulunk, rengeteg olyan kórusművet tanálunk, rengeteg olyan zeneművet tanálunk most már, ami hál' Istennek újra ott van a templomokban, kezd megjelenni, 30 év munkája kellett hozzá, és még mindig találunk újakat. Tehát kerülnek elő olyan énekek, imádságok, hál' Istennek újak is íródnak, amik újra összefogják a gyülekezeti életet, és ez egy nagyon pozitív történet, hogy a családok újra együtt élhetik meg hitüket. És ami nagyon örvendetes, hogy egyházak között is van együttműködés, most például ilyen a Szeretett Híd, hogy most már nem csak a januári közös ökumenikus alkalomban, ugye ehhez csatlakozott a Nőszövetségnek az imanapi szolgálata, ami ma már világimanap, tehát van a január végi ökumenikus világimádság az évkezdésért, aztán a nők külön összefognak. Itt ugye kis közösségek, most éppen Kongó állította össze az imanapot, és miskolci fiatalok éppen a belvárosi gyülekezetben ők is jöttek és imádkoztak valóban, megélve gyülekezetnek az egységét, és nagyon sok esetben ilyenkor fognak össze más egyházak is, éppen azért, hogy a fiataljaik, a családok, a vegyes családok is együtt gyakorolhassák a hitüket, mert hogy az egyház ma is csoda. Hát ha belegondolunk, az elmúlt 2000 évben hány olyan mozgalom volt, kezdve Nérótól, egészen az utolsó történelmi korszakig, amikor célzottan nem csak tiltották a Bibliát, nem csak üldözték a lelkészeket, vagy deportálták, vagy málenki robotra vitték el a presbitereket, gondnokokat, hanem ugye elmondták, hogy hát ez egy lejárt történet, tehát valami új fogja ennek átvenni a helyét, és azt kell mondjuk 2000 év elteltével, hogy Isten továbbra is munkálkodik, és amikor látjuk a fiatalokat, hogy jönnek és imádkoznak és fogadalmat tesznek, nyilván kicsit benne van ennek is az ajándéka, hogy Isten gondoskodik a következő nemzedékről.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével. Maradjanak velünk önök is!

0: beszéltünk, és itt az imént iekben ott fejeztük be a gondolatokat, hogy ugye egy család életében is mit jelent a konfirmáció, és ahogy el is hangzott, ugye személyesen is érintettek vagytok ebben az évben is, és még ide hagy kanyarodjak vissza ehhez a kérdéshez, hogy református lelkipásztorként, édesapaként milyen érzés, hogy most ugye a legkisebb gyermeketek konfirmált, ami ugye azt feltételezi, hogy már a testvérei életében is megtörtént ez a korábbi években.
1: Való igaz, egyrészt örömteli alkalom, hiszen ilyenkor az ember visszagondol, hogy hát honnan is indultunk, és Isten három gyermekkel ajándékozott meg bennünket. Másrészt örömmel mondhatom, hogy a családdal tudtunk együtt ünnepelni, hálát adni és imádkozni. Nekem azért fontos ez, mert cserkész hagyomány egyébként, hogy amikor nálunk a kis cserkészek fogadalmat tesznek, akkor mi is. És amikor a konfirmandusok megvallják a hitüket, utána fogadalmat tesznek, hogy az egyháznak minden áldozatra kész, hűséges tagjai lesznek, nyilván a Krisztus követésében. És ez a fajta szövetség megújítás, ez a fajta fogadalom megújítás, ez úgy érzem, hogy fontos a gyülekezetnek is, a közösségnek is, meg a mi családunknak is. Tehát úgy gyűltünk össze, hogy volt, aki előtte Münchenben járt, volt, aki előtte Dél-Koreában járt, és mégis együtt tudtunk lenni egy asztalnál, ami nekem mindig csoda. Nyilván a családom egy része nekem kárpátaljai, tehát őket is nagyon szeretettel vártuk, hogy jöjjenek, és megélhetük Istennek a csodáját, hogy ő gondoskodik rólunk. Illetve én úgy hiszem, úgy gondolom, hogy kellenek ezek a fontos mérföldkövek a családnak az életébe, a gyermekeinknek az életébe, amikor valóban érettük tudunk hálát adni, és ők is úgy kerülnek közelebb az Istenhez, hogy ennek megvan a méltó ünneplése. Mondom ezt úgy is, hogy azért vannak körülöttünk sikeres kultúrák. Gondolok itt mondjuk akár az arabra, akár az oroszra, akár az izraelita, akár a kínai kultúrákra, és azt látjuk, hogy azok a közösségek tudnak megmaradni, ahol erős a családi egység és erős a hitbeli egység. Tehát ezzel számolni kell, hogy bizony, ahogy a dédszüleinknek vagy a nagyszüleinknek meg kellett ezért küzdeni maguk idejébe, nekünk is időt kell rászakítani, fáradozni kell azért, hogy ez a helyére kerüljön, és mi is ezért örültünk annak, hogy a gyermekeink konfirmálhatnak, mert az életükben is ez a terület valóban a helyére kerülhet hangsúlyosan, hogy azt a Krisztust tudjuk követni, aki egyrészt őket adta és formálta, másrészt, hogyha tovább indulunk, akkor ők is annak az Istennek a kegyelmébe legyenek. Éppen nemrég a római levélben olvastuk, hogyha szent a mag, akkor szent a kenyér, ha szent a gyökér, szent a hajtás, az ága is. Mert Isten az, aki őket szent lelkébe tudja terelni, és hát, hogy idézzem kicsit a belvárosi kollégámat, Meleg Attilát, a konfirmáció azzal lesz teljes, ha az ember részévé válik az urvacsorázó közösségnek, és ez is nagyon fontos, hogy el tudjunk menni. Nem véletlen, hogy a mi hitvalló őseink ugye legalább 6 alkalommal mondták azt, de tudok olyan testvérgyülekezetről, ahol minden hónapban vesznek urvacsorát. Visszatérve ugye, hogy akit már Jézus szentfére megmosott, annak elég csak a lábát, meg most ugye Péter az, aki visszakozik, hogy Uram, ne mosd meg az én lábamat. Megdöbbentette őt, hogy az a tanító mester, aki gyógyít, aki kenyeret szaporít, vagy éppen tenger csendesít le, az odaléphető hozzá is, megmossa az ő lábait. Nagyon fontos, hogy megéljük ezt a lelki közösséget, hogy mi annak a Krisztusnak vagyunk a követői, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és ez a Krisztus velünk van a világ végezetéig, visszatérve Máté evangéliumára. Tehát nem én hordozom Jézust, hanem ő hordoz engem. És azért fontos nekem ez a mondat, hogy a világ végezetéig, hogy nem az én türelmem végezetéig, nem az én életem végezetéig, hanem ennek a teremtett világnak a végezetéig. És ez azt is jelenti, hogy ott lesz az én gyermekem mellett. Akkor is, ha talán én már nem leszek. Fontos, hogy megéljük azt a fajta szentekkel való közösséget, hogy amiért a dédszüleink, nagyszüleink imádkoztak, feltették az életüket, megküzdöttek, szeretetben kitartottak egymás mellett, hiszen azért van nekem nagymamám, azért van nekem édesapám, meg édesanyám, mert ők megvallották a hitüket, és azt mondták, hogy ezért a családért érdemes odaszentelni erőfeszítésüket. Persze közben van egy-két világjárvány, Spanyolnátha első, meg második világháború, ott van az a kicsi kis Trianon is, ugye, de azért a család az család, a hitünk az a hitünk, a Krisztus az a Krisztus, és Isten mindenek fölött, és ő tart bennünket, és örömmel tudom elmondani, hogy ezt megélhettük együtt a családunkkal, a szeretteinkkel, meg hát annak a csodáját is, hogy Krisztus nem csak meg

0: ígérte, hogy majd elküldi az ő lelkét, hanem elküldi az ő szent lelkét. És akkor... ma is ott van gyülekezet, ahol a családban ezt a hitközösséget együtt meg tudjuk élni. Úgyis, mint család, akik egymásra igent mondtunk, hiszen a feleségem ellen is kaptam egy családot, meg hát ő is nyilván, ez ugye szokták mondani, apró betűs rész, de nagyon lényeges. Másrésztről meg ezt a szeretett közösséget a gyülekezetben is meg tudjuk élni, hogy az a Krisztus, aki életét áldozta érettünk, ma is munkálkodik, és mi ezt a belvárosi gyülekezetben tudtuk megélni, nagyon szeretettel fogadtak bennünket, együtt imádkoztak a gyermekekért, ma is van imaszolgálat a gyülekezetben, a presbiterek felvállalták, megkapták a kis névsort, hogy kitartozik a gyülekezethez, és rendszeresen imádkoznak értük. Nekem is jó volt megélni azt, hogy egy olyan közösségben vagyunk, ahol imádságban hordoznak bennünket, és igen, ilyenkor lényeges, hogy a szolgálatainkon én magam is, a kollégáim is nem csak a jelenlévő családokért imádkozunk, hanem az egyházunkért, az egyházainkért, népünk vezetőiért. Tehát mi hiszük azt, hogy minden hatalom Istentől van, és ő az, aki tud adni bölcsességet, ő az, aki tud ajándékozni hitet. És itt ketté válik a történet, mert megvan a mi kötelezettségünk, amit meg kell tegyünk hitoktatásban, bibliaismeretben, imádságban, a hitünk gyakorlásában, tehát megvannak a keretek. Nyilván lévaiként nekünk a református keretek a fontosak, de hamarosan, amikor sor kerül majd a szolgálatra, van egy ilyen ünnepi alkalom, amikor megáldjuk mindazokat, akik hitükről vallást tettek. Tehát kiszólítjuk az úrasztala elé a reformátusokat, a katolikusokat, a görögöket, az evangélikusokat, ki milyen közösséghez tartozik, és közösen kérjük az Isten áldását. Ennek pedig az az egyszerű oka, mert ugyanahoz a Krisztushoz imádkozunk, és ugyanaz a Krisztus tud bennünket hitben megtartani. És én úgy gondolom, hogy ma már túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy széthúzzunk, inkább össze kell tartani, mert hát ha az ember a szívére teszi a kezét, akkor Jézus egy parancsolatot adott nekünk, egyet kér tőlünk. Szó szerintem ugye ezt mondja, hogy abból fogja megtudni a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket. És nagyon sok történelmi vargabetű után örömmel tudom mondani, hogy ma Magyarországon nagyon sok olyan testvér van, nagyon sok olyan kollega van, parókus, itt Miskolcon, ugye már évek óta összegyűlünk az intézmények, az iskolák, iskola lelkészek, illetve az ott szolgáló parókusok, lelkipásztorok, plébánosok, hogy együtt kérjük az Isten áldását. Továbbra is nagy szükség van erre. Miért? Azért, mert oda küld az Úr áldást, ahol a testvérek között egység és egyenesség van. Tehát Isten lelke ott fog munkálkodni, ott ad élő, hitű testvéreket, fiatalokat, ahol szívesen várják őt, és Miskolc, a miskolci gyülekezetek olyan vidék, ahol szívesen várjuk itt Zeppelinben, és a pünkösd meg ezért nagy csoda, hogy amikor Isten elküldte az ő szent lelkét, ugye elmondta Jézus, hogy kiárassza az ő szent lelkét, örömmel számol be róla Péter, hogy ez az, amire vártunk, hogy kicsikre és nagyokra, férfiakra és nőkre, de még szolgálókra és szolgálótevőkre is kiárasztja Isten az ő szent lelkét, és megszületik az egyház, és az egyház folyamatosan születik ma is. Örömmel mondhatjuk, hogy megvannak a keretek, megvannak a szolgálattevők, most már óvodától egyetemig, aki nem egyetemen van gyülekezetben, de egészen a kórházig, vagy börtönmisszióra is gondolhatunk, a szeretett szolgálatra is gondolhatunk. Mindig ugye a kárpátaljai testvéreinkre, hiszen ott különösen is nehéz időket élnek mostanában, de örömmel mondhatjuk el, hogy Isten tud olyan lelki erőt, tartást adni, hogy az ő lelkével összekovácsol bennünket. És hát amikor egyházatjáink ugye úgy döntöttek, hogy ez év lesz az imádság éve, akkor kiderült, hogy bizony lesznek olyan témáink, közös témáink, amelyek összefognak bennünket. Nem csak a kialakult nehéz körülmények miatt, amelyek határmentét övezik, de azért is, hogy akár a családok egysége is megvalósulhasson, a gyülekezetek egysége is megvalósulhasson, mert nagyon szépen írja Pál apostol a római levélben a 11. fejezetben, hogy vigyázzon, aki áll, hogy el ne essék, ugye, mert Isten az, aki az ő lelkével betört bennünket, és egy nagyon szép képet használ, akik gyümölcsfával foglalkoznak, fogják érteni. Azt mondja, hogy beoltattunk a szelíd olajfába, és engedjük, hogy az olajfa nedve járjon át bennünket, és vezéreljen gyümölcstermű életre, és bizony ez a pünkösdnek a csodája, amikor Isten elküld az ő szent lelkét, hiszen ahol Szentlélek van, ott mindig élet van, ott fejlődés van, ott gyümölcstermés van. És olyan jó ezt megélni, hogy jönnek a konfirmandusaink, odaállnak az Úr asztalához, veszik a kenyeret, veszik a poharat, fogadalmat tesznek. Nagyon sok esetben gondoljunk bele, hogy a nagyszülők itt találkoznak úgy a kisunokával, hogy már a gyülekezet tagja lesz, és része lesz ennek a közösségnek. Amiben még van munkánk, és amiben van még fejlődési lehetőségünk, hogy ezt a korosztályt, ugye akik gimnazisták, legyünk őszinték, nagyon sok esetben váltanak egy másik városba, egy másik faluba, egy másik intézménybe, betagoljuk őket, és itt a felelősségünk nekünk intézményi lelkészeknek, hogy egyrészt valóban tudjuk őket úgy megtartani a hit útján, hogy részei legyenek a saját gyülekezetüknek, és haza is szoktuk küldeni őket ilyenkor, számon kérjük, hogy ott vannak egy gyülekezetben, biztatjuk őket, hogy vegyenek részt. Hát régi történet, a Covid körül volt, ugye, hogy be voltak zárva az üzletek, és ki volt írva nagyon sok esetben, mikor újraindult az élet, hogy vasárnap is nyitva, és volt olyan kollega, aki a templomra is kiírta, hogy vasárnap is nyitva, és várjuk a híveket. Valóban, tehát annak a szabadsága, hogy mi az ünnepeinket szeretteinkkel, vendégeinkkel, családtagjainkkal megélhetjük, hogy először a templomba találkozunk, aztán van az ünnepi vacsora, vagy aztán van a családi együttlét, valamikor ez természetes volt. Sok esetben ezt újra meg kell szerettetni, sok esetben ezt újra vissza lehet vinni, és sok esetben ezt lehet örömmel megtapasztalni is. Ilyenkor én magam is, illetve a lelkész kollégáim is nem csak a gyermekekért szoktunk imádkozni, de az ott lévő családokért is, akik jelen vannak a templomban. A pünkösd ma is Istennek a csodája. Az, hogy van gyülekezet, az, hogy van úrasztali közösség, az, hogy mi ugyanúgy vehetjük azt, ahogyan annak idén az apostolok részesültek ebből.
1: És még ha itt visszatérhetünk egy picit, ugye, ahogy beszélgetésünk is indult a történelem fonalán, hogy azokban a napokban vajon hogy élhették meg az apostolok?
0: Nagyon izgalmas, mert arról olvasunk, hogy Lukács nagyon szépen leírja az apostolok cselekedeteiben, hogy innentől kezdve ők együtt vannak és imádkoznak. Hát értsük jól, az a Péter, aki megtagadta Jézust, és találkozik a feltámadottal, az a Tamás, aki hitetlenként megáll Jézus előtt, és ugye az első hitvallást ő tesz, hogy én Uram és én Istenem, az Emmausi tanítványok és az asszonyok várják a Szentlélek kitöltetését. Együtt vannak, és megérik ezt a közösséget. Megérik ezt a közösséget úgy, hogy hát Péter leírja, hogy meg János is, hogy beszélt ugyan Jézus erről a feltámadásról, de nem hittük. Az asszonyoknak se hitték el. Ugye először ők viszik. Magdalai Mária, Mária Jézus anyja, hogy de hát nézzétek, üres a sír, de hát nézzétek, feltámadt. De hát asszonybeszéd, ugye először ez a, ami úgy feltör belőlük, és ott van mögöttük annak a megtapasztalása, de hogy Jézus eljött, de megjelent nekik, de megtörte a kenyeret, de megtörte a halat, hiszen amikor a sikertelen halfogás után frissen sült hallal és kenyérrel várja őket, akkor a tanítványok csak ülnek egymás mellett, hogy hát ez bizony a feltámadott Jézus, vagy ugye az emmausi tanítványok megtapasztalják, hogy hát kipanaszolják magukat, ugye megfeszítetnek, hogy hát, de hát képzeld bennünket mekkora csalódásért, hát igen, mondja Jézus, mi is történt nagy pénteken, és mikor behívják, és megtöri a kenyeret, még napszállatkor szomorúan vánszorognak el Emmausba, akkor éjszaka visszaszaladnak a tanítványokhoz, de hát feltámadtak, de hát láttuk, ott volt velünk. Mondják, tudjuk, hát nekünk is megjelent, és ennek az örömét megélni biztos, hogy az egyik élményekben legdúsabb időszaka volt az egyháznak, meg hát annak a feszültség is, hogy akkor hogyan tovább. Hiszen gondoljunk bele, hogyha a nagy tanács, az egyházi tekintélye, politikai hatalommal bíró nagy tanács azt a Jézust, akit ezrek követtek, a keresztvára küldte, mennyivel inkább a tanítványait. Ugye benne volt ez a félelem is, gondoljunk Péterre ebben a történetben, és hát amikor a Szentlélek kitöltetik, akkor azt olvassuk, hogy oda gyűlnek az emberek, Péter elsőként megszólal, aki azt a teológiát végezte el, hogy Jézus lábánál ott volt, és mert kérdezni, mert megszólalni, nem is mindig értelmesen, de Jézus a bölcsességével, szeretetével vezett őt, és látjuk Péternek azt az átalakulását, hogyan lesz egy zélótából, egy felkelőből, egy harcosból, akinek hát azért a ruhája alatt ott volt ugye véletlenül egy tőr is, hogyha netalántán szükség lesz rá. Nagy csütörtök éjszakáján, amikor Jézus megpróbálják elfogni, ugye suhog is össze-vissza, és mondja Jézus, hogy tedd el, mert nem annak van az ideje. Most felismeri, hogy minek van az ideje. És szent lélekkel betöltekezve kiáll, és megéli ezt a csodát, hogy akik ott vannak a saját nyelvükön, értik az igét. És az Isten lelke valóban tud egyetértést teremteni. Kicsit megfordítja a bábeli zűrzavart, hogy ott ugye különféle nyelvek, vagy akár egy nyelvet beszélve is, de félreértve egymást, ott pedig megtörténik a csoda, hogy kiárad az Istennek a szent lelke, és elindul a vágyakozás az Isten igéjének a meghallására, a Krisztusnak a követésére. És mondom ezt úgy is csodaként, hogy Pál apostol a római levélben leírja annak a szomorúságát, és hogy nem mindenki él a hit. Mert hogy hát azért legyünk őszinték, Jézus az övéihez jött, ugye János azt írja, hogy az övéihez jött, de nem fogadták be. Hozta a világosságát, és hát a sötétség az nem adott neki helyet. És Pál ezt helyre teszi, visszatérve a szelíd ugye olajfához, hogy hát Isten ki is törte az övéit, de ők Istentől rendelt olajáként vissza is lesznek oltva. És nekünk ez a reménység adatott a misszióban, a hitoktatásban, a vallás tanításban, a keretekről, ugye azokról a kulturális keretekről beszélünk, ami változhat. Tehát nyilván másképpen éli meg a hitét egy ausztráliai magyar, másképpen egy kárpátaljai, másképpen egy Bécsben, egy Londonban, vagy akár itt Magyarországon belül is lehetnek más keretek, de a Krisztus ma is ugyanaz. Az ő lelkének az egysége, amivel megajándékozott bennünket, ami legyünk őszinték, konfirmáció alkalmával sok esetben, azért jelen vannak a mi emberi botlásaink is. Van válás, van széttartás. Sok esetben nagyszülők kicsit erőteljesebben próbálták a saját gyermekeiket irányítani, nem nagyon beszélgetnek egymással. Ilyenkor össze lehet békülni, ilyenkor oda lehet állni Isten színe elé, ilyenkor lehet kérni az ő vezetését, és erre is láttam szép példákat. Én magam is működtem közre úgy családoknál, hogy na de hát mégiscsak konfirmálunk, na de hát mégiscsak úrvacsoraosztás lesz, és oda vihetjük a mi nyomorúságainkat. Nagyon sok esetben, éppen ezért például a belvárosi gyülekezetben is minden nap van bűnbánati alkalom, hogy méltóképpen tudjunk megállni az úrasztala előtt, belépni abba a szent közösségbe, amiben Jézus ma is hív bennünket. Ezt a fajta ünnepélyes családi egységet mi például a cselekvés csapatunkban úgy éljük meg, hogy nekünk pünkösd másodnapja a csapat alapításának a napja, és ilyenkor összehívjuk a családokat, összehívjuk mindazokat, akikkel mi együtt szolgáljuk az Urat, szerencsén fogunk összegyűlni. Amúgy cselekvéseinkkel ott fogunk állni az Isten színe előtt, és Istennel fogunk hűséget fogadni, illetve a magyar hazánknak, a cselekvés testvéreinknek fogunk hűséget fogadni. Én nagyon örülök annak, hogy Isten lehetővé tette, hogy olyan történelmi korszakban élhetünk, amikor láthatjuk az ő lelkének a kiáradását, és lehetővé teszi azt, hogy szeretteinkkel, családtagjainkkal, az ő népének, gyülekezetének a közösségében élhetjük meg a hitünket, illetve láthatjuk az ő ígéreteit, hiszen itt vannak a következő generációk, itt vannak a fiatalok, akik tovább viszik a hitnek a drága kincsét, és érdemes imádkozni, mert Isten olyan Isten, aki válaszol a mi könyörgéseinkre, és én hiszem azt, hogy a mi generációnk az a válasz, amiért a mi nagyszüleink és dédszüleink annak idején imádkoztak és hordoztak bennünket.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk, hogy itt voltál ebben az órában is beszélgethettünk. Áldás békesség!
0: Örömmel jöttem én is, áldás békességet kívánok minden hallgatónak!
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével, a Szerencsi 792-es számú Bocskai István cserkész csapat parancsnok helyettesével beszélgettünk.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép napot kívánok mindnyájuknak, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Pünkösd áthidalta a férfiak és nők közötti különbséget. Asszonyok és férfiak együtt voltak. Ennek a ténynek hordereje manapság talán már nem jelent szenzációt. De akkor ez hallatlanul rendkívüli dolog volt. Pünkösd egy szintre helyezte a nőket és a férfiakat üdvösség szempontjából. Nincs különbség többé férfi és nő között, még a tanítványok között sem. A nők épp úgy részesültek a Szentlélek ajándékában, mint a férfiak. Valamikor csodálkoztak, hogy Jézus a samáriai asszonnyal beszélgetett. Pünkösdkor pedig Jézus férfi tanítványai együtt imádkoznak Jézus női követőivel. Nincs semmi különbség közöttük, ami az üdvösség megnyerését és a Szentlélek ajándékát illeti. A hindu vagy buddhista vallás szerint egy nő nem üdvözülhet úgy, mint nő. A reinkarnációs elképzelés szerint férfivá kell újból születnie, hogy üdvözülhessen. A muzulmán világ nőkkel való bánásmódja még ennél is elmaradottabb. Ezzel ellentétben pünkösd óta a kereszténységben, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mindenki egyformán testvér. Persze ez nem jelenti azt, hogy a funkciók felcserélhetők, a férfi és nő szerepe különbözik, azonban értékük mégis ugyanaz. A Szentlélek tette egyenlővé őket. Az egy Úr, az egy hit és az egy keresztség. A mai igemagyarázat Prókai Árpád Boldván szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a Miskolci Zenepalotában a Reményi díjas Anima vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot, miután csütörtökön leszállt a Philadelphiából érkező első menetrend szerinti gép Budapesten. Vitézi Dávid közlekedési beruházási miniszter a sajtótájékoztatón kiemelte, a turizmus és a gazdaság fejlődése miatt elengedhetetlenné vált a reptér bővítése, és prioritásként kezelik a belváros és a légikikötő közötti vasúti kapcsolat kiépítését. François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte az American Airlines visszatérését, amely egy komoly transatlanti piaci igényt elégít ki a nyári szezonban. Caroline Savage, amerikai ügyvivő hangsúlyozta, hogy az új járat fontos hidat képez a két ország között, erősítve a gazdasági, valamint a kulturális kapcsolatokat. Az elmúlt 11 évben több mint 250 magyar településre érkezett szállítmány az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból, írja a pénzcentrum. A portál Németh Martinra, Bükkváros önkormányzatának képviselőjére hivatkozott, aki közérdekű adatigényléssel kérte ki a NAV-tól az adatokat. A képviselő azt is kiemelte, hogy a szállítás nem jelenti azt, hogy fel is használták ott az anyagot, az adatok ugyanis csak az árumozgásokat mutatják.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Először is mind magam, mind kollégáim nevében kívánok áldott pünkösdi ünnepet. Mai vendégünk Viski András erdélyi író lesz, akivel a Szentlélekről, az inspirációról és a pünkösdi ünnepről beszélgetünk.
2: Egyre közelebb került hozzám tulajdonképpen az évek múlásával ez a Szentlélek deficit, amivel a református egyház szerintem küzd. Ezért nagyon sokszor például az élményt kritizálja az egyház, élmény kritikában részesíti azokat, akiket áthat a lélek, és gyermekként tudnak örvendezni. Az utóbbi időben sokkal szabadabban viszonyulok ehhez. A Szentlélek gyermekké is tesz, érthetővé tesz olyan dolgokat, amelyeket korábban sohasem értettünk, mert megnöveli bennünk a bizalmat.
1: És persze szóba kerül majd az, hogy erdélyi reformátusként mit gondol a csíksomlyói búcsúról.
2: A csíksomlyói búcs egy nagy politikai performance is lett, amiből nem következik az, hogy a búcsúnak ne lennének olyan momentumai, amelyek áthatják az emberi lelket. Itt leginkább a katolikus testvéreinkre gondolok.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Viski András erdélyi író. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szentlélek hívő vagyok, mondja pünköst kapcsán Viski András író. Szerint a református egyház Szentlélek deficittel küzd, és sokszor épp ezért kritizálják azokat, akiket áthat a lélek, és akár gyermeki szívvel tudnak örülni. Mit jelent számára a pünköst? Hogyan inspirálja írói munkája során a Szentlélek? És mit gondol erdélyi magyar reformátusként a csíksomlyói búcsúról? Viski András erdélyi íróval, színházi dramaturggal beszélgetünk, aki a kitelepítés pünkösdi fejezeteiből is olvas hamarosan az Európa Rádió hallgatóinak. Egy kicsit a múltból szeretném indítani azt, hogy mit jelent önnek a pünkösd és a Szentlélek, és ha megtenné, hogy kicsit gyerekkorába visszagondol, akkor milyen emlékei vannak arról, hogy hogyan ünnepelték a pünkösd ünnepét, vagy miről beszéltek a szülei, vagy mit jelentett az önök családjának, az önök közösségének a pünkösd?
2: A pünkösd ünneplése emlékeztetem szerint mindig valamiféle erőfeszítéssel párosult. Most már azt gondolom erről, hogy tulajdonképpen összefügghet ez azzal, hogy a református hagyomány meglehetősen nehezen tud kezdeni valamit ezen az ünneppel. Maga a kifejezés is, hogy a Szentlélek kitöltetése, hát azt hiszem, hogy elég kevéssé érthetően hangzik a gyülekezet számára, hiszen nem a víz jelenik meg előttünk, hanem a szélzugás, kettős tüzes nyelvek, inkább valamiféle apokaliptikus jel, tehát a végidőknek a jele az, ami képileg fölrémlik, azt hiszem, a református gyülekezetek előtt, amihez az is párosul, ami nekem mindig örömmel tölti meg a szívemet és a tudatomat, hogy mindenféle nyelvet beszélő emberek ugyanazon megértésben részesülnek pünkösd napján. Az erőfeszítés meg éppen ezzel kapcsolatos, hogy valamilyen értelemben a pünkösdöt az apám a szószékről átadja a gyülekezetnek. Tulajdonképpen a pünkösd teljesíti be a megváltást. Pünköstkor jönnek létre az első keresztény gyülekezetek valójában. Én meg személyesen tulajdonképpen engem a Szentlélek hite tesz tulajdonképpen keresztény.
1: Volt bármi olyan szokás, amire emlékszik a Viski családból gyerekként, ami kötődik a pünkösthöz? Ugye most próbálom kötni ezt nyilván karácsonyhoz, húsvéthoz, amihez keresztény és nem keresztény családokban, közösségekben is van kapcsolódás. Ugye a pünkösd ilyen szempontból is nehezített pálya, és hogy egy ilyen lelkész családi közegben ez hogy történt, erre vagyok kíváncsi.
2: Arra emlékszem, hogy a pünkösd számomra mindig valamiféle túláradó napsütéssel, a virágok topzódó elindulásával függött össze, és ez hegyközpályhoz kapcsolódik, ahhoz a gyülekezethez, ahol édesapám parókiát kapott a börtönévek után. Ugyanakkor meg, de hát ez sok mindennel hozhatnám végül is összefüggésbe, apám felolvasásaihoz kapcsolódik, a Szentlélek számára is, de számomra is tulajdonképpen az inspirációt visszhangoztatta. És ezért mindig beemelte az irodalmat vagy a művészeteket általában a pünkösd ünneplésébe, és mindig beemelte azt a nagyon régre visszamenő hagyományt, hogy a keresztény pünkösd tulajdonképpen a zsidó, tehát a választott nép Tóra adásának és a Tóra elfogadásának az ünnepével áll párban, és ez megint csak fölmutatta a Szentíráshoz való kapcsolódását, mármint az apámé, és a mi Szentíráshoz való kapcsolódásunknak a jelentőségét. Tehát, hogy ebben a szellemben nevelt bennünket, hogy a Szentírás lehet a Úristennel való szóvaállásnak talán akár a legfőbb korpusza is.
1: Ha már az inspirációt szóba hozta, akkor amikor ír, amikor megírta a kitelepítést mondjuk, ami a legújabb kötete, ugye sokat, sok helyen lehet róla hallani, akkor érezte azt, hogy a Szentlélek inspirálja, segíti az ön munkáját?
2: Tulajdonképpen mindig érzem a kitelepítés regényem esetében, meg felfokozottan éreztem, hiszen a könyv az egy bejelentett dialógus a Szentírással magával. A Szentírás visszhangoztatja az időt, egy családnak a történetét, és a Szentírás értelmezi tágabb értelemben az emberi történelmet, ezt a nagyon véres és bizony nagyon kegyetlen, a gyöngéknek, gyermekeknek, öregeknek, nőknek nem kedvező történelmet. Nem is tudom elképzelni másképpen az alkotást, mint inspirációt, hiszen egy író számára a nyelv olyan visszhangokat kezd kelteni, amibe bele tudja helyezni önmagát, és ami az olvasóval közös nyelvé válik. Ez egy csoda bizony, és én az inspirációnak más magyarázatát nem találom, de nem is biztos, hogy túl érdekes számomra, mint a Szentléleknek az érintését, mint belekerülést valamiféle egészen más térbe, ahol másképpen tekintünk rá a dolgokra, önmagunkra, saját történeteinkre, saját értetlenségeinkre.
1: És ez az érintés, ez kegyelem ön szerint, vagy kitüntetett figyelem, vagy ezt mindannyian megkaphatnánk, megkapjuk? Szóval hogy látja, ez mennyire egy különleges dolog?
2: Az érintés sokszor tűz, tehát egy kényszerítést, egy lobogó és tűzforró kényszerítést érez az ember, amikor az inspiráció állapotába kerül, és hát én teljességgel biztos vagyok abban, hogy mindenki megérezheti ezt, átmehet ezen a tapasztalaton. Továbbá én azt hiszem, hogy a megváltásban hívő keresztény ember nem lehet csak karizmatikus. Tudom persze, hogy történeti értelemben karizmatikusnak lenni mást is jelent, de alapvetően a hívő ember karizmatikus, és ezt a megszólítottságot talán nem volna szabad semmilyen álalázattal vagy alázatoskodással elhárítania önmagától.
1: Visszaugorva az érintettségre, ez egyébként ön szerint összevethető azzal a mostani ilyen nagyon trendi kifejezéssel, hogy valaki flow-ba kerül, tehát amikor ilyen átszellemülten, elmélyülten tud alkotni, vagy lehet, hogy nem alkotni, de valamit kitartóan és hosszan és elmélyülten végezni?
2: A pszichológiának mindenre van magyarázata. Mindannyian pszichológusok vagyunk. Ez is ennek a kornak, amiben élünk, a veszélye, hiszen mindent meg tudunk magyarázni, és mindenre tudunk valamiféle lélektani magyarázatot nyújtani. Ez egy elképesztő csapda, mert olykor magát az empátiát és magát az irgalmat helyettesíti. A dolgok megmagyarázása az a legkizenfekvőbb kísértésévé vált a ma emberének. Én is azon veszem észre magamat, hogy pszichológiai magyarázatokat gyártok, miközben a nagyon elmélyült és a saját tudományukban excelláló pszichológusok figyelmeztetnek arra, hogy a felszínes magyarázatok nagyon is veszélyesek lehetnek. Vannak ilyen szavak, van ilyen szó, hogy flow, én nem mélyültem el túlzottan ebben, de hát olvasok ilyenfajta irodalmat, hiszen a színház tudományt is áthatja a pszichológus gondolkodás. Én viszont azt hiszem, hogy a megérintettséget sokkal jobban leírja azt, hogy az a nyelv, amit akkor használok, vagy az az önkifejezés, ami akkor megszületik, vagy a fölismerés, amiben részesülök, az belehelyeződik valamiféle formában. Én inkább a forma létében és létezésében hiszek, semmint olykor nagyon is sokféle, és nagyon gyakran fájdalmasan felszínes magyarázatokba. A formába való belehelyeződés meg számomra azt jelenti, hogy a teremtettségemet át tudom élni, mint egy azonosulni tudok a teremtettségemmel. nem folyamatosan, nem folyamatos érzés, de amint az ember átmegy ezen a tapasztalaton, amiről talán a zene tud a legtöbbet, megerősödik abban, hogy a bukásainak is tud értelme lenni. És nem kell beleveszni, meg elveszni egy bukásba. Föl lehet emelkedni belőle, és a teremtettség érzés ad ehhez erőt. Azért futott ki a számon azt, hogy a zene ért a legtöbbet, mert a zeneírást, tehát a komponálást le lehet írni persze azzal, hogy flow, de ugyanakkor tudjuk pontosan, hogy milyen erős matematikai megkötöttségei vannak egy kompozíciónak. És ezek mind formai természetűek. Én nem olyan régen Gyöngyös Levente zeneszerző dolgozó szobájában ültem a számítógép előtt, és akkor, amikor kottát ír, egyszerre kell hidegfejűnek lenni, és egyszerre kell tűzforrónak lenni. Mert másképpen nem lehet kottát írni. Csak úgy, hogy a dolgok egészen pontosan ki vannak számítva, és a forma elkezdi visszhangoztatni az időt. Visszhangoztatja azt, amiben nagyon ritkán lehet részünk.
1: Ön írás közben érez valami hasonlót?
2: Ó, persze, persze, nagyon is. Elkezd vibrálni a mellkasom. Másképpen szedem a levegőt, nem tudok olyan zenét hallgatni írás közben, egyébként sohasem, írás közben sohasem, ami az érzelmeimre hat. Csak olyan zenét tudok hallgatni, ami valamiféle ritmust kínál, tehát nem narratív zenét hallgatok írás közben. Hogy egy példát is adjuk, például Morton Feldmant hallgatom írás közben, és az ő olykor 5,5 órás, nagyon is szeriális kompozíció. Persze, én azt hiszem, hogy mindenki érzi ezt, de az írás mégsem ebből van, ahhoz, hogy az ember ilyen állapotba kerüljön, ahhoz nagyon hosszú felkészülési időszakoknak kell kitennie önmagát. És mikor belekerül az írás állapotával, nem biztos, hogy mindaz, amit akkor ír, az jó, lehet nagyon rossz is, másnap megnézi, harmadnap megnézi, negyednap megnézi, és nagyon elmélyülten elkezd dolgozni rajta. Tehát az inspirációt, mint egy közelebb viszi ahhoz a formához, ami akkor megérintette őt.
1: És a munkán túl Viski András milyen viszonyban van a Szentlélekkel?
2: Szentlélek hívő vagyok, és ebben a tapasztalatban részesülnöm kell ahhoz, hogy ez a hit újból és újból valóságos legyen. Tehát a puszta olvasása a Szentírásnak, tehát az a tény, hogy másképpen szólít meg maga a szöveg, ez lenyűgöző ajándék tud lenni, és nagyon komoly szellemi táplálék ugyanakkor.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pünköst kapcsán Viski András erdélyi íróval. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vas megyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezető lelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A Református Egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hasonló egyedeket, aztán majd, amikor a költés ugye előrehad, és a fiókák elhagyják a többi kevésbé repülni tudó állapotban a fészekhelyeket, akkor utána már a fiókáknak a jellegzetes elesékkérő hangja segít őket észrevenni. A vonatkozó honlapoldalakon, az MMM honlapján, az mmmarton.hu kezdő oldalon fönt a szuper kiemelt hírek között, ahol balra nyomra, jobbra lehet egy zöld nyillal lapozni, ott mind a két faj, így a füleskubik felmérésnek az oldal is megtalálható, és akkor ott videókat is láthatunk az adott fajról, illetve ott férhető el az az elektronikus jelentőlap, amit a terepen akár néhány perc alatt ki lehet tölteni és be lehet küldeni.
1: Ide bárki bárhonnan küldhet be adatot, de fontos mondjuk, hogy megjelölje, hogy honnan tölti fel?
0: Hát értelemszerűen ki kell tölteni az űrlapot, nyilván ott van dátum, időpont, helyszín megadásával, mert ugye így lehet hasznosítani ezeket a megfigyelési adatokat, de gyakorlatilag tényleg végig kell menni azonnak, nem tudom, 6-8 kérdésen is ki kell tölteni, ez akár okostelefonnal is meg tudjuk oldani, tehát nem egy bonyolult valami, és akkor gyakorlatilag az adat beküldésével, vagy jelentőleg beküldésével, akkor ez az egyből már hasznosul, és fel is kerül majd a feldolgozást követően, például a Magyarország madarai honlapfelületünkön az adott madárfaj országos elterjedési pontérképéhez.
1: Beszélgettünk már mi korábban ilyen felmérések, lakossági észlelések kapcsán arról, hogy hát azért hosszú évek távlatában jelentősek ezek az adatok. Ezzel a felméréssel is így van, hogy majd egy jó 5-10-15 év múlva lesz nagy jelentősége annak, hogy lássuk a változást, a módosulást?
0: Részben igen, de ugye mindegyik esetben... Itt például a Füles-Kubik felmérés tavalyi eredményeiről van is egy, annó adtunk is ki tájékoztató hírt, de például itt a Füles-Kubik felmérős oldalon egy kattintással elérhető a tavalyi jelentés, meg tudjuk nézni. Illetve mind a két esetben, illetve minden esetben a beérkező adatok szinte azonnal felkerülnek az online adatbázisunkba, és ezek a Magyarország madarai felületünkön, tehát van a tudástár menüpontunk, a honlapunkon, mme.hu-n, és akkor ott van a Magyarország madarai felület, rákeresünk bármilyen fajra, akkor megnyílik az oldala, ott mindenféle hasznos információ megtalálható az adott fajról, és többek között az országos elterjedési pontérkép is. És hogyha valaki most kitölti ezt az adatát, és beérkezik a monitoring központunkba, akkor ez az adat fel nagyon gyorsan, vagy akár azonnal, közel azonnal erre az országos pontérképre, tehát folyamatosan a létező legfontosabb adatokkal rendelkezünk egy adott faj, mondjuk költőállománya kapcsán, és ezért is nagyon jó. Tehát itt ilyen költés esetében az adatról beérkező adatok egyből hasznosulnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallották.
2: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a Miskolci Állatkert. Mindkettő már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és mindkettő nagy gyereksereget is vonz. A gyermeknap természetesen május utolsó vasárnapján zajlik majd, a táboroknak pedig az iskolai tanév végétől, június 22-től több turnusban ad helyet az állatkert. Tarvas Kata zoopedagógussal beszélgetünk a következő percekben.
3: Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt az Egyszer volt mesezenekar látogat hozzánk, úgyhogy itt a kedvenc rajzfilmjeinknek a dalait lehet meghallgatni, és akár a mesefigurákkal is lehet majd találkozni. Délután pedig a Csodamalom Bábszínház jön el hozzánk, a Kiskakas Gyémánt Félkrajcára című előadásukkal készülnek. Ugye ezen a napon

0: is egész nap lesznek látványetetések, úgyhogy tényleg akár reggeltől késő délutánig itt a gyerekek megtalálják a szórakozásukat.
1: Új tagokkal is gyarapodott az állatkert állatállománya az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány hétben, hónapban. Kicsit róluk is meséljünk.
0: Igen, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal, most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni, de rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Úgyhogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját, én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantania a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.
1: Ugye az állatkert életében én azt gondolom, hogy minden állatkert életében talán a tavasszal kezdődő időszak, nyár, ősz elejéig bezárólag egy igencsak komolyabb kihívást jelent a látogatók számát tekintve, illetve hát akár a táborok számát tekintve, hiszen ha jól tudom, idén is lesz zootábor majd.
0: Így van, idén nyáron is. Ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zootábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci Állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Darvas Katát, a Miskolci Állatkert zoopedagógusát hallották.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, most következzék néhány zöld hír. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a sejei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megóvására összpontosítanak több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki. A feljegyzések kezdete óta a második legmagasabb hőmérsékleti értékeket mérték áprilisban a tenger felszínen, közölte az Európai Unió Copernicus éghajlatmegfigyelő szolgálata. A jelentés szerint a múlt hónapban a Csendes-óceán trópusi térségének nagy részén rekordhőmérsékletet regisztráltak intenzív tengeri hőhullámok kíséretében. Ez volt a harmadik legmelegebb április is világszerte, a felszíni levegő átlagos hőmérséklete 14,89 Celsius fok volt, 0,52 fokkal magasabb az 1991 és 2020 közötti áprilisi hőmérsékletek átlagánál. Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ éghajlati stratégiai vezetője szerint ezek az értékek egyértelműen jelzik a globális felmelegedést. A tengerfelszín melegedése mellett az északi-sarki tengeri jég kiterjedése átlag alatt volt, és Európa szerte jelentős különbségek mutatkoztak a hőmérséklet és a csapadék mennyiség terén. Átlagon felüli meleg volt Délnyugat-Európa nagy részén, Spanyolországban pedig az idei volt a legmelegebb április. Kelet-Európában viszont meglepően hideg volt. A múlt hónapban számos szélsőséges időjárási esemény is bekövetkezett. Trópusi ciklonok a Csendes-óceánon, árvizek a Közel-Keleten és aszály Dél-Afrikában. Az Arktiszon a tengeri jég átlagos kiterjedése körülbelül 5%-kal maradt el a megszokottól. Gajdos László megállapodott az osztrákokkal, hogy nem hoznak több aszbesztes követ Magyarországra. Az élő környezetért felelős miniszter a napokban jelentette be, hogy következő lépésként ártalmatlanítják a már leterített szennyezett köveket. A bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyeztem az osztrák üzem tulajdonosával, teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme, tette hozzá bejelentésében Gajdos László, megjegyezve azt is, hogy úgy sikerült megállapodniuk a Magyarországra irányuló értékesítés leállításáról és a közvetlen veszély elhárításáról, hogy nem kellett a bányák bezárását kezdeményezniük. Gajdos Lászlónak ez volt az első dedikált feladata azt követően, hogy hivatalosan is a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere lett, tudósít a telex.hu. Gajdos László a miniszteri megbízó levele átvételét követő napokban személyesen tartott terepszemlét az ország nyugati részén az aszbesztszennyezéssel sújtott területeken. 3 megyében több mint 300 helyszínt azonosítottak.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
2: Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok?
3: Ó, Uram! Uram! Te tudod. Fúj! Fúj, szél!

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Kókainé Lányi Marietta közoktatási államtitkár, Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. Lannert Judit tárcavezető kiemelte, az új oktatási és gyermekügyi minisztérium szemléletváltáson dolgozik. Az már pénteken ismerté vált, hogy a felsőoktatási államtitkár Kacz Sándor lesz. Hetekig is eltarthat a MOL tiszaújvárosi üzemében péntek reggel történt robbanás körülményeinek vizsgálata. A detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan, öten könnyebben megsérültek. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik rendőrségi nyomozás. A MOL vizsgálóbizottságot hozott létre a baleset körülményeinek feltárására. A vállalat két munkatársát hazaengedték a Miskolci kórházból. 7 dolgozó további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil. A balesetben egy 37 éves férfi halt meg. A jövő újjáépítéséről is szólt a zarándokoknak tartott szent beszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A csíksomlyói nyerekbe az idén 100.000-es tömeg érkezett, hogy részt vehessen a hagyományos pünkösdi búcsún. Az zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. A szentmisén Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége Herceg Anita is jelen volt. Fokozott biztonsági készültség mellett kezdődik meg a mekkai zarándoklat, amelyre akár 3 millió muszlim hívőt várnak. A szervezők célja a korábbi években tapasztalt balesetek és torlódások megelőzése. A hatóságok külön figyelmet fordítanak a hőség elleni védekezésre és az infrastruktúra terhelésének kezelésére.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítünk a debreceni református nagy templomból. Igét hirdet Fekete Károly püspök lelki pásztor.
2: Jézus mondja, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, köszöntsétek egymást testvéri kézfogással, áldást, békességet kívánva egymásnak.

Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén az 554. dicséretünket énekeljük. Az 554. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti.

Kedves testvéreim, megjelentünk Isten színe előtt. Hallgassuk igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy kegyelme által megújulhassunk. Hallgassátok meg Isten rendelését a Tesszalonikaiakhoz írt első levél 5. részéből. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Urunk, letesszük bűneinket és lélektelen életünk minden baját. Megvalljuk előtted, sokszor nem voltunk kíváncsiak a te prófétai útmutatásaidra. Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Bocsáss meg nekünk. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Amen. Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Lelkemet adom belétek, és életre fogtok kelni. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Folytassuk tovább leülve az Isten tiszteletünket. Magasztaljuk a mi Urunkat az 548. dicséretünk valamennyi versének éneklésével. Az 548. dicséretünk így kezdődik. Jerj kérjük Isten áldott szent lelkét.

a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, miképpen van írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében. A második fejezet 22. versétől a 24. verséig, és a 33. verstől a 41-kel bezárólag. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De Isten őt felmagasztaltatta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Miután tehát felemeltetett az Isten, aminek mi valamennyien tanúi voltunk, miután tehát felment az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Eddig Istenünk írott igéje, Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását, hogy teremjünk sok gyümölcsöt az ő nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek és ezért fohászkodjunk. Vigasztaló lélek, Isten lángnyelve, minden teremtménynek ura. E pünkösd ünnepében dicsérünk hálaadással, mert adtál nekünk szent lelket tanításunkra, vigasztalásunkra, bátorításunkra, és mindenre, ami élet és üdvösség. Lelked által tudjuk, ki vagy, teremtő Urunk, gondviselő Atyánk, megváltó Istenünk és megszentelő jóltevőnk. Lelked erejével építesz és gazdagítasz bennünket napról napra, és emlékeztetsz arra, hogy a mindennapi kenyér, a mindennapi egészség, a mindennapi békesség kegyelmed ajándéka, mint a te jó téteményeid. Szent lelked nyitja meg szemeinket látásra, értelmünket tudásra, hogy megismerjünk téged és magunkat is te benned. Mindenek felett köszönjük neked, hogy gyülekezeti közösségben szólhat hozzánk hirdetett igéd, hogy egy szívvel vallhatjuk a te neved nagyságát,
Valljuk, hogy bűneink miatt alkalmatlanok vagyunk a veled való közösségre, de tudjuk, hogy megváltottál bennünket, és kérünk, hogy tekints most is fiad emlékére, és add nekünk ajándékul jelenlétedet a pártfogó lélek által. Töltsd be minket vele. Kelts vágyat a mi szívünkbe és lelkünkbe, igéd meghallására és megértésére, hogy ez az elkészített alkalom átjárja egész bensünket, és változást indíthasson el bennünk. Áld meg az ige hirdetőjét, hogy veled telt lélekkel a te akaratodat és üzenetedet tudja szólni. Fiad nevében kérünk, aki megszületett értünk Betlehemben, meghalt értünk a Golgotai kereszten, és itt is most jelen van közöttünk ígérete szerint a Szentlélek által. Amen. Készüljünk az ige hirdetés szolgálatára, az 543. dicséretünk első versének éneklésével. Az 543. dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel, teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek.

Azok a szent igék, amelyeknek alapján Isten szent lelkét segítségül hív, szólni kívánok közöttetek, a Szentírás két helyén vannak megírva. Először olvasom a János írása szerinti Szent Evangélium 20. részének 21. és 22. versét, majd azt követően az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részének 33. versét. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, itt a Debreceni Református Nagytemplomban és az Európa Rádió adását hallgatva. A lélek áradás pünkösdi ünnepének sajátos temperamentuma van. Dinamikáját ahhoz szabja, hogy az ereje áttörje a feltámadás estéjén rebbent madárkaként összegyűlt apostoli sereget, és ebben az áttörésben néhány hét elmúltával valami új jöjjön létre. Először még úgy látjuk Péteréket, hogy bezárkózva vannak, és eltelik néhány hét, és ez a félelmükben zárkózott sereg kilép a nyilvánosság elé, és Péter egy óriási, jelentőségű igehirdetést mond a lélek ereje által. Mi történt itt? Tulajdonképpen az történt, hogy ez az áttörés, amit a lélek ereje művelt, az nagyszerűen sikerült. De kezdjük az elején. A Jézus tanítványai között tétova és félénk az Isten erejének keresése a feltámadás estéjén. Nincs szó közöttük a lélek keresletről. Nem a szent lelket keresik, hanem békételen közérzetű önmagukat. A feltámadás vasárnapjának estéjén a tanítványok félve a megtorlástól bezárták az ajtókat, az ablakokat és a lelküket is. Szótlanság uralkodott közöttük, sebzettek voltak, bűntudatuk van, mert nem mertek kiállni mesterük mellett, de félnek is, mert most jöhet a megtorlás a Jézus követése miatt. Ugyanakkor hiába hallottak híreket az asszonyoktól a Jézus feltámadásáról, bizonytalanok voltak, hogy igazak-e az asszonyok beszédei. Együtt vannak, de Jézus nélkül. Jézusra emlékeznek a szívük mélyén, talán egy kicsit várják is, hogy történjen valami, de igazából Jézus nélküliek, akik nem csak a reményüket veszítették el, hanem az élettel való kapcsolatukat is. Megcsappant bennük a kereslet az emberek társasága iránt is. Magukra zárták az ajtót, és magukra zárultak ők maguk is. Az evangélium azonban világossá teszi, hogy Jézust ebben a helyzetben sem lehet kizárni a tanítványai életéből. A feltámadott Úr ugyanis átjut a félelmükben bezárt ajtókon, mert ahol Jézusra emlékeznek, ahol őt emlegetik, ott Jézus megjelenik. Felkínálja önmagát, hogy ösztönözze a keresletet. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen. Őszintén szólva, senki sem számított erre az új kezdetre. Ha az akkori profi fogadóirodák fogadtak volna arra, hogy Jézus halálának mi lesz a következménye, nem igen tettek volna egy petákot sem arra, hogy meg fog jelenni, hiszen meghalt.
Nem fogadtak volna arra, hogy lesznek még keresztjének, akik imádkoznak, énekelnek és reménykednek a keresztre feszített Jézusban, és semmiképpen nem tettek volna egy fillért sem arra, hogy Jézus még egyszer meg fog állni ott a középen, a szemük láttára. De Jézus eljött, és megállt. Kedves testvéreim, örök tanítványi tapasztalat, hogy ahol mi mindent lezártunk, és megszakítottunk mindenféle kapcsolatot, ahol elfogyni látszik a kereslet, a hit, a krisztusi üzenet, az evangélium iránt, akár az egyház iránt, ott Isten elkezd újra és újra kezdeményezni. Újabb esélyt ad, és csodamód kézzel foghatóvá teszi magát közöttünk, megáll a középen, megszólít és megajándékoz, hogy felkeltse maga iránt bennünk a keresletet. Azt mondja, hogy békesség nektek. Betoppan a békétlen lelkűek, a zavarodott gondolkodásúak közé, hogy felkínálja a rendeződés lehetőségét. Jézus anyanyelvén ez a békesség nekünk is ismerő szó. Mi is ki szoktuk mondani olykor, hogy sálom. Ez a sálom szó a Jézus anyanyelvén azt teszi, azt a teljes békességet jelentette, amelyben azt közlik egymással, hogy minden rendben van. Ezt a minden rendben létet kívánom neked a mai napon. Békesség nektek, mondja nekünk ma is, amint akkor tette. Mert ez a békesség nem csupán a háború vagy az erőszak hiányát jelenti, hanem azt jelenti, hogy Istennel kapcsolatban is rendben vannak a dolgok. Rendben van minden. Ez az Isten felé rendezett viszony jelenti azt a külső-belső békességet, amely alap lehet ahhoz, hogy az ember a Jézus követésére alkalmassá váljon. Jézus megerősítésben részesíti őket. Ahogy kimondtuk egy héttel ezelőtt is a szót, amikor konfirmációi ünnepély volt, és amikor most itt vannak a jubiláns konfirmándusok, akkor ki kell mondanunk, hogy a konfirmáció nem más, mint hitünk megerősítése a Szentlélek által. És amikor Jézus azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, akkor ezt szeretné megerősíteni bennünk, hogy lehet, kapható, fölajánlja. Jézusnak az a célja ezzel, hogy a Szentlélekkel készítse fel a tanítványait arra a kiküldésre, amelyiknek a határa majd a föld végső vidéke lesz. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Erre bizony föl kell készülni. És azt is figyelembe vehetjük, hogy milyen módon készíti föl, hogy mondja ki ezt a nagyon egyszerű szópárt, hogy békesség nektek. Úgy mondja ki, hogy a Szentlélek erejét egy lehelettel, rájuk leheléssel közvetíti. Rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Ez a lehelet pontosan ugyanaz a jel, ugyanaz a kép, amelyet a Biblia a teremtés történetben használ a Mózes első könyvében. Ott ezt olvassuk. Akkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, az orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élőlényé. Isten lehelete az, ami életet ad. Mert nincs élet az Isten lehelete nélkül, és hogyha Isten visszavonná a leheletét, akkor porrá lennénk. Mint ahogy mondjuk is, hogy aki meghalt, az porrá lesz újra. Az első ember az isteni lehelet adományozásával kelt életre, és ettől lett élő lényé. A feltámadt Krisztus, és ahogyan Pál apostol nevezi, a második Ádám, saját feltámadt életéből lehel a tanítványaiba életadó lelket, és ők így a Szentlélek által az ő erejében élhetnek, és mehetnek tovább.
Ebből a találkozásból egy új életminőség származott. Ezért fontos az, hogy fogadjátok a Szent Lelket, vegyétek, hiszen miután Jézus felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, ezt a lelket kitöltötte most már nem csak a tanítványokra, hanem mindazokra, akik szívesen fogadják. A feltámadott Úr nem tartja magánál a Szent Lelket, hanem amiként földi életében szétosztotta önmagát a vele találkozókkal, ugyanúgy ezt is odaadja a tanítványainak, a Szent Lelket. Ez az a keresletet ösztönző kínálat, amellyel Jézus újra és újra előáll, hogy fogadjuk el tőle a békességet adó Szent Lelket. Ha ő adja, akkor azt senki sem veheti el tőlünk. Csak mi lehetünk olyan konokok, hogy magunk utasítjuk vissza, hogy eltoljuk magunktól, hogy nekünk ez nem kell, nincs rá szükségünk. És sohasem a felkínált lélekkel van baj, hanem mindig a mi fogadókészségünkkel. Belőlünk hiányzik a kereslet. Nagy nyomorúság az, amikor nem kell a békesség lelke, mert tulajdonképpen nem merünk szembenézni az igazság lelkével. A békességre jutás útja nem megy az igazság lelkével való találkozás nélkül. Az ember lelke sokszor azért békételen, mert a békétlensége okára rámutató igazság lelkét utasítja el. Pedig a szembesítés nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy a lelkiismeretünk ne bántson, ahhoz, hogy a békétlenség oka ne feszítsen tovább, ahhoz el kell jutni a békétlenség okának, a megnevezéséhez és megszüntetéséhez. Ez van, amikor ítéletmondást jelent a mi számunkra. Van, amikor hátat kell fordítani valaminek vagy valakinek, hogy változás következzen be. Vagy valamit le kell tenni, el kell hagyni, és utána következhet a bocsánatkérés, meg a megbocsátás. És amikor ez a kettő megvan, a bocsánatkérés, meg a megbocsátás, akkor jutunk el a belső békességre, a megbékéléshez. Életünk békességre jutásához ezért van szükségünk az igazság és a békesség lelkére. Átkos helyzeteket teremt, amikor a Szentlélek nélküli az a hit, amit kereszténységnek nevezünk, és lelepleződik. Mert kiderül, hogy más lélek és más lelkület munkálkodik bennünk. Amikor lélektelen érdekek hajtanak bennünket ides-tova, akkor tartósan velünk marad a békétlenség. Ilyenkor meg tudjuk magunkat keményíteni, eltorlaszoljuk az Isten jelenlétének kapuit, eltaszítjuk magunktól az Isten szeretetét, és hiába kínálja magát a Szentlélek, mi nem vagyunk fogadókészek iránta. A Szentlélek, aki pünköskor leszáll a tanítványokra, új erővel, új bátorsággal, új küldetéssel ruházza föl őket. És amikor ők is szembe mertek nézni a bűneikkel, és szembesítik a hallgatóikat, hogy mit tettek Jézussal, akkor a félelemre okot adó erők is megszűnnek. És bekövetkezik az, hogy mindezek után mit cselekedjünk, mivel tehetjük jóvá, mi lesz a megoldás, hogyan tovább. A Szentlélek ereje segíti őket kilépni ebből a belső és furcsa lelki állapotból arra a térre, ahol mindegy, hogy hány ezren vannak, mégis megmernek szólalni. A pünkösd azt mutatja meg, hogy Jézus mindenkinek esélyt ad arra, hogy különleges kapcsolatba kerüljön ezzel a feltámadott Úrral, hogy bátorságot és erőt kapjon, szeretetet, józan önmérsékletet arra, hogy a nyilvánosság előtt
békesség teremtő legyen. Ez akkor hiteles, ha a Szentlélek segítségével el tudjuk hagyni a számítgatást, a szűklátókörűséget, a fanatikus önigazolást és a gyűlölet ostobaságát. Ha a pünkösdi lélek felszabadít a szorongás alól és rávezet az igazságra, akkor tudjuk elhagyni a saját hazugságainkat, akkor nem igazoljuk tovább az erőszakot, nincs fülünk az álhírekre, nincs hangunk az uszításra, nem törődünk bele a hallgatásba,

0: vagy a kezembe adnak, és nekem kell ott futni.
1: Bele kell tenni az embernek a kezébe, meg a fejébe a gyakorlással azt a képességet, hogy ezt fölismerje, hogy ez a feladat, ehhez ez kell.
0: Igen. Ez a megértés része.
1: Ez a megértés, és a készségszinten meg tudja csinálni.
0: Mert ehhez meg a gyakorlás van. Kell.
1: Ha olyan szintre fog jutni a mesterséges intelligencia, hogy nagyon jól el tud magyarázni mindent, akkor mi lesz a tanárokkal?
0: Azt gondolom, hogy a tanár az egy ember. A mesterséges intelligencia az egy eszköz, és ez egy gép. És eközött ezt a különbségtételt, ezt meg kell tennünk. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben a mesterséges intelligencia ki fogja egészíteni, mert most is kiegészíti a tanárt, leváltani még egy jó darabig biztosan nem fogja. Azért fogalmazok ilyen kicsit ködösen, mert ki tudja, mit hoz a jövő. De ha a tanárnak a munkája az kizárólag annyi, hogy a tankönyvi feladatokat elmondja a diákoknak, akkor azt szoktam mondani, hogy az első videómagnó már régen le kellett volna, hogy váltsa a tanárokat, hiszen egyszer föl kell vennünk egy órát, és utána azt le kell vetíteni. De hogyha a tanárnak a szerepe az egy nevelő, az egy pályaorientáló, egy iránymutató, egy társ, egy segítség, egy összkarakter, ami abszolút irányba tudja állítani a diákokat, akkor ezt egy mesterséges intelligencia soha nem fogja tudni elérni, lévén a diákok nem egy robottá akarnak válni, hanem bízom benne, hogy emberré, és ezt az emberré válást, ezt az emberséget, ezt csak egy ember tudja megtanítani.
1: A mai eszközök azok alkalmasak arra, hogy a különböző tempójú diákokkal eltérő mennyiségben foglalkozzanak?
0: Abszolút, és ez egy óriási lehetőség, és ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, és tartunk erről foglalkozásokat, hogy a differenciált oktatás, amikor ugye a különböző tudású diákokat, ez egy óriási lehetőség a mesterséges intelligencia segítségével. Amikor az egyik diák, amikor megcsinálta már a saját feladatát, utána kap egy ahhoz képest nehezebb feladatot. Ha azzal is készen, akkor kap egy még nehezebb feladatot, és lehetséges, hogy a tanórámon az ott lévő 15 diákból 3 már a nagyon nehéz feladatoknál jár, és a többi 8 pedig még le van ragadva az első típusú feladatnál. És ráadásul, ami egy óriási előny ebben az egészben a mesterséges intelligencia használattal, az, hogy ahogyan mondtam, hogy ugye korlátlanul tud másolni meglévőből, addig, ameddig ugye eddig a tankönyvek, a hagyományos könyvek esetében azzal küzdöttünk tanárként, hogy van itt 3 darab gyakorló feladat, és akkor nekem kell kitalálnom újakat. Itt most meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy figyelj, édesfiam, itt van ilyen típus feladat, vagy figyelj, ChatGPT, itt van, küld oda a gyereknek ebből a típus feladatból, addig adj neki újabb feladatokat, amíg meg nem tud csinálni 5-öt egymás után jól. És ha ez ment, akkor fog meg, jönnek ezek a típus feladatok, utána ezekből adj neki gyakorló feladatokat.
1: Tehát szintekre tudja bontani Abszolút. A nehézségeket, és akkor megvan, akkor megy egy
0: Nem feltétlenül a ChatGPT tudja szintekre bontani, én tudom szintekre bontani.
1: Meg kell mondani neki, hogy milyen
0: és szintek. És utána ennek megfelelően azt tudom mondani, hogy viszont a generálást, azt már ki tudom szervezni, azt megcsinálja nekem a ChatGPT.
1: Az osztály közösségek építése szempontjából a mesterséges intelligencia az negatív vagy pozitív? Mert amikor bejöttek a közösségi kapcsolatok, akkor mindenki magányos lett. Mert azt hitte, hogy a képernyőn keresztül is lehet kapcsolatot teremteni, de elvileg minden mindennel összeköthető.
0: Ez van egy óriási probléma, és azt gondolom, hogy ez két nagy probléma, eddig beszéltünk a sok pozitívumról, vagy legalábbis próbáltam ezeket kiemelni. Azt gondolom, hogy az első nagy probléma az, hogy a jelenlegi nagynyelvi modellek úgy vannak felprogramozva, hogy mindig mindenben támogatóak legyenek. Hogyha valaki beszélgetett már valamelyik ilyen nagynyelvi modellel, és mondjuk nem látta jónak a választ, és azt mondta, hogy ez nem jó, akkor ugye mi történt? Jaj, na igazad van, nagyon szeretlek, és
1: én
0: már javítottam
1: volna magamat a fenébe.
0: Úgy Ennyi. Bizony, viszont ugye mi történik? Ezek a rendszerek soha nem mondanak ellent. És azok a diákok, vagy azok a fiatalok, akik úgy nőnek föl, hogy ezek a rendszerekkel beszélgetnek, és nem

0: nem tapasztalnak ellentmondást. Ne adj Isten még mondjuk, ha a szülői réteg is olyan, hogy jaj, pici gyere, nem, inkább nehogy megharagudjon, nem mondok neki nemet, és ezek aztán kikerülnek, és normál emberi kapcsolatba próbálnak létezni. Ne adj Isten, eljutnak oda, hogy barátjuk, barátnőjük lesz, és az első nézeteltérés adódik, ezek nem fogják tudni kezelni ezt a helyzetet. És ez egy óriási negatív mellékhatása, azt gondolom, ennek az egész mesterséges intelligencia és nagynyelvi modellek világának, hogy egy ilyen teljesen fals önbizalmat ad, vagy nem is ad lehetőséget arra, hogy egy ilyen vitaképesség kialakuljon, az ellentmondásnak egyáltalán a ténye nem jelenik meg azoknál, akik ezeken a rendszereken nőnek
1: föl. Olyan alkalmazás nincs, ami vitafejlesztő alkalmazás?
0: Hát valószínűleg lesz majd ilyen valamikor, de
1: hogy... Beszédverseny alkalmazás alsó tagozatban, ahol jól kell érvelni mind a két irányba.
0: Lehetne ilyet csinálni, csak ugye jelenleg ezek úgy vannak kialakítva, tehát tényleg, hogyha valaki megpróbálja, megmondom, hogy 2 + 2 az mennyi, kiírja nekem a ChatGPT, hogy 4, és azt mondom, hogy nem, szerintem 5, akkor utána nem az fog jönni, de egy ostoba vagy az 4, hanem akkor azt mondja, hogy igen, nagyon jó ötlet, tényleg lehetne akár 5 is, de mi lenne akkor, hogyha, és még meg is dicsér, hogy föltettem neki ezt a kérdést. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ez 4, ennyi, ez egy tény, ennyi, engedjük el, lép tovább.
1: Volt egy választás Magyarországon, és nem tudjuk még, de lehet, hogy egy nagyon jelentős oktatás, politikai hozzáállásbeli változás lesz. Ezen a területen mi volna a kívánatos irány?
0: Mármint a mesterséges intelligencia területén?
1: Az iskolai használatában.
0: Én azt gondolom, hogy az, hogy eljussunk oda, nagyon-nagyon sok tanárképzés, tehát a mindenképpen kívánatos irány az, hogy megismerjük, mi történik. Egy borzasztó nehéz helyzetben vagyunk e tekintetben, mert egy mozgó célpontra lövünk. Tehát, hogy ha most azt mondjuk, hogy megtanítjuk a mostani helyzetre, meg fölkészítjük a mostani helyzetre a tanárokat, akkor ez már egy fél év múlva elavult lesz. Ezért azt szoktam mindig mondani, hogy azért szeretek mostanában tanárképzéseket tartani, mert nem unom meg, mert egy hét múlva már nem arról beszélek, mint egy héttel azelőtt, mert már nem aktuális. Tehát, hogy ez, de mindenképpen nagyon-nagyon fontos az, hogy vannak azért olyan fundamentumok, olyan alapok, hogyan promptolunk, hogyan dolgozzunk a mesterséges intelligenciával, hogy ezekre föl lehet, illetve föl kell készíteni a tanárokat. Utána pedig én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az nem egy külön tantárgyként kell, hogy megjelenjen, hanem integrálódnia kell a különböző tantárgyakba, a különböző területekbe. Meg kell találni azt, hogy hogyan és mi módon tudjuk ezt ténylegesen az adott területnek a javára fordítani. Aztán hát ha a jövőt nézzük, egy ideális helyzetben majd egyszer eljutunk oda, amikor nem tantárgyakban gondolkodunk, hanem tudunk projektekben gondolkozni.
1: Vannak ilyen iskolák, jellemzően alapítványi
0: magániskolák. Vannak ilyen iskolák, meg ezért nagyon egyre több iskolában jelennek meg különböző projekthetek. Tehát amikor már ez a projekt alapú gondolkodás, ez megjelenik.
1: De ahol együttműködés kell a projekt alapú gondolkodás, mindig.
0: Úgy bizony. Együttműködés kell tanár és tanárdiák és diák-diák között. De hogyha megint a saját területemet nézem, tehát volt már olyan, hál' Istennek az utóbbi időben ezt nem tapasztaltam, de hogy a pályám elején azért nagyon sokszor volt ilyen, amikor harcoltunk, hogy a trigonometrikus összefüggéseket a fizika tanár tanítja meg, vagy a matek tanár, és aztán utána akkor ki tudja a másikat legyőzni és meggyőzni, hogy most akkor ezt hogyan és mi módon tanítom meg a diákoknak. Tehát ez a fajta ilyen tantárgyi struktúrába való beragadást, ettől mindenképpen el kell mozdulnunk, és el kell lépnünk. És ebben a mesterséges intelligenciának az integrálása, ez nagyon sokat tud segíteni. Hogy ez máról holnapra biztosan nem fog bekövetkezni, ezt tudom, de a jövőben, hogyha kilépnek a diákok az iskolapadból, és a munkaerőpiac felé mozdulnak el, akkor ott nem azt fogják tőle kérdezni, hogy matek órán ezt megtanultad, vagy kémia órán ezt megtanultad, hanem komplex projektekben kell neki előhívnia a különböző területekről azokat, amiket tud alkalmazni.
1: De dőjön össze a híd a végén.
0: Hát ez egy...
1: Matek kell, fizika kell.
0: Úgy bizony, és meg lehet, hogy ugye egy kis földrajz, hol vagyunk, mi történik, kis időjárás, mekkora szélviszonyok, és a többi ugye a San Franciscóban ugye ez egy izgalmas projekt volt a Golden Gate hídnak. Érdemes utána nézni, ha valakit érdekel annak az építésének a története, hogy egy elképesztően izgalmas mérnöki bravúra, hogyan azt megcsinálták, ahogyan az első ötletektől eljutottak, még maga a hídnak a színe is, ugye egy külön érdekes sztori, hogy miért lett ez a narancsárga szín, amit megkapott, de ehhez mi kellett? Ez az kellett, hogy komplexen tudjanak gondolkodni azok a mérnökök, azok a tudósok, akik ott voltak, és ezt az egészet összehozták. Úgyhogy ez valahol azt gondolom, hogy az oktatásnak a hosszú távú célja és a jövő, hogy ide hogyan lehet gyorsan eljutni, ez egy elképesztően izgalmas kérdés.
1: A személyes szemléltetésnek az AI világában marad még szerepe? Emlékszem a fizika tanáromra, aki egy madzogra kötött krétadarabbal magyarázta a szögsebességet, meg a történelem tanáromra, aki Spac Aranka városligeti műkocsolya számát adta elő, és ezzel érzékeltette a világháború előtti utolsó feszült, csendes napokat. Megmarad bennünk.
0: Szerintem abszolút. Pont emiatt, mert ami kézzel fogható, ami ott van velünk, emberek vagyunk. Mi is ezt fölvehetnénk, ezt az adást valószínűleg Zoomon keresztül, de mégis az itt vagyunk, és egymás szemébe nézünk, lehet, hogy nagyon old school-ok vagyunk, de hogy ez egy egész más beszélgetést fog szülni, meg egy egész más beszélgetés lesz belőle. Ugyanígy azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia egy kiegészítő, ez egy eszköz. Ha az iskolában adott minden ahhoz, hogy én egy kis kocsival bemutassam a gravitáció hatását, akkor be tudom mutatni, de ha történetesen nekem különböző vegyületeket kellene egy petri csészébe bedobálnom, és elnézést kérek minden kémia tanártól, hülyeséget mondok, de ebből aztán utána valami ott történik, ne egy Isten, egy robbanás, ezt kellene bemutatnom, ezt nem biztos, hogy be tudom mutatni, nem biztos, hogy biztonságosan be tudom mutatni. Erre ugye mi az opcióm, elmondom a gyerekeknek, és fölírom a képletet a táblára, vagy azt mondom, hogy AI, gyere ide, és generálj nekem erről egy látványos lépésről lépésre videót. Én vagyok, aki értem és tudom, hogy mi történik. Tehát ha hülyeséget csinálsz, akkor korrigálom. És hogyha utána ebből el tudtam készíteni egy olyan segédanyagot, amit be tudok mutatni a diákoknak, és el tudom mondani, az már egy egyen jobb, mint hogyha semmit se csinálnék.
1: Nem is közül eszembe jutott, hogy bárki elhinné-e a tolpihe meg a vasgolyó vákumkamrában történő egyszerre leérkezésének történetét. Amíg nem volt AI, mindenki megnézte, van egy ilyen nagy kísérleti hely Amerikában, akkor ott elhittük. De ha ma látnám, valószínűleg nem hinném el. Mert egyébként elképzelhetetlen a dolog.
0: Hát itt jön be, ugye ez pedig, ami már megint ugye áttérünk egy másik borzasztó izgalmas területre, ez pedig az, hogy azzal, hogy az AI ennyi mindent tud csinálni, és ennyi mindenre képes, ugye ez a fajta kritikai gondolkodásnak a megléte, ez egy elengedhetetlen dolog. És azt gondolom, hogy az oktatásnak ez a másik óriási nagy feladata, hogy arra a kritikai gondolkodásra neveljen, amikor látok egy videót, akkor arról meg tudjam állapítani, hogy ez most valós, vagy a mesterséges intelligencia által generált valami teljesen valótlan helyzet. És ugye, hogyha voltak még korábban kopaszkodóink, hogyha kinőtt egy hatodik ujja az embernek, akkor azt mondtuk, hogy ez azért nem annyira, de ma már egyre ritkább, vagy egyre kevesebb az az intőjel, amit meg tudok nézni egy videóban, hogy ez most akkor mesterséges intelligencia által generált, vagy sem. Az egyetlen lehetőségünk hosszú távon az lesz, hogy kontextusában nézzük a dolgokat, hogy van egy olyan alapismeretünk, egy kritikai gondolkodásunk, ami által ezt meg tudjuk állapítani. Ehhez tanulás tudás és ismeretre lesz szükségünk. De
1: akkor igaz az az old school nézet, hogy ahhoz, hogy valakinek kritikai gondolkodása lehessen, ahhoz valamennyi lexikális tudás kell, hogy legyen a fejébe, mert a kritikai gondolkodása csak arra tud alapozni, ami ott benn van.
0: Ez abszolút így van, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia használathoz elengedhetetlen az, hogy egy alapvető tudással álljunk neki. Tehát az, amikor jön ez, hogy ó, most már idejét múlt a tárgyi tudás, nem. Az egy másik kérdés, hogy nekem nem kell napra vagy percre pontosan tudnom a mohácsi vészt, de hogyha megkérdezem, hogy mikor volt a mohácsi vész, és azt mondja, hogy 1982-ben Mohácson volt egy veszélyes figura, én nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, ami egy pár száz évvel korábban történt, és akkor utána akkor el tudok jutni arra, ami a valódi mohácsi vész. Tehát, hogy ez a fajta tárgyi tudás és ismeret nélkül nem működik. Amikor képzést tartok, akkor van egy ilyen nagyon aranyos folyamatábra, amit mindig kivetítek. Úgy néz ki, hogy elindulunk, és az első kérdés az lesz, hogy számít-e neked, hogy a mesterséges intelligencia valós választ adjon. Ha nem számít, bátran használd a mesterséges intelligenciát. Ha számít, akkor eljutok a következő elágazáshoz. Oké, de rendelkez-e azzal a tudással, hogy meg tudod állapítani, hogy igaz, amit kiadott magából, vagy sem? Ha nem tudod megállapítani, akkor ne használj mesterséges intelligenciát. Diákjaimnak mindig azt mondom, hogy oké, ha én megkérdezem a ChatGPT-től, hogy hogy kell megszerelni a kazánt, akkor már nem biztos, hogy lehetőségem lesz megköszönni neki. És ha rendelkezem a megfelelő tudással, utána jön a harmadik elágazás és a harmadik kérdés, ami azt mondja, hogy oké, és vállalsz-e 100% felelősséget érte? Mert hogy enélkül nincs mesterséges intelligencia használat. Igaz legyen, mert rendelkezem azzal a tudással, hogy meg tudom állapítani, és vállalom a felelősséget. Mert hogy amikor én egy nagy nyelvi modellel íratom meg a beadandómat, dolgozatomat, akármimet, utána a nap végén én fogom ráírni a nevemet. És innentől kezdve nem hivatkozási alap, hogy ezt a ChatGPT mondta, vagy a bárki mondta, mert ahogyan ezt mondtam, ezek reaktív eszközök. Ezek olyan megoldások, amik nagyon-nagyon jól tudnak reagálni, választ adni. És a válaszuk az lehet akár egy fogalmazás is, vagy egy bármi, vagy egy dolgozat összeállítása, akármicsoda, de a nap végén ezt én fogom bevinni.
1: Plusz a tanszéknek is van programja, meg lehet, hogy szóban is kell majd valamikor vizsgázni.
0: Hát ez meg a másik fele.
1: Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium Matematika tanára, a Jettel Prosuli program szakmai vezetője volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a Pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett Pünkösdi üzenetében Steinbach József. A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A Pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Greenlist válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
2: Az időjárásról.
3: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunk a Határtalan ünnepi különkiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A pünkösdi hagyományok Bátyúközségben.
2: És én mikor elindultam a kutatásomat elvégezni, nagyon meglepődtem, hogy valahogy nem tartjuk szokásként ezt Bátyúban. Mindenki úgy készült, ahogy tudott. Igaz, nagyon kevés energiát fektettek bele ebbe az ünnepbe, hiszen a karácsonyt, a húsvétot jobban ünnepeltük mai napig, és ez régen is így volt.
1: Hangóné Birta Melinda, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztora beszél nekünk a Szentlélek kiáradásáról.
3: Talán mondhatom azt, és akkor ez kapcsolódik a bemutatásomhoz, hogy pünköst az egyház legnagyobb kommunikációja. Ugyanis mi is történik pünköstkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig azt, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek.
1: A Szentlélekkel való találkozás.
4: Nem vagyunk egyedül. Ez a pünköst üzenete, és bármilyen gyorsan is telik az idő, és bármennyire is érezzük ezt a hiányt talán ezekben a napokban, szerintem a pünköst jó alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy a hiány az nem egy állandó állapot, mert a Szentlélek Isten most is velünk van. Ez az, ami maradt. Ez az, ami utána sem távozott el, ez az, ami megerősít, ez az, amivel számolni kell a hétköznapokban. A kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt, úgyhogy ez az, amire remélem, hogy sikerül ebben a közösségben is választ találni, hogy hogyan számolunk a Szentlélekkel.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A pünkösdi hagyományok kutatása állt annak a helytörténeti vizsgálatnak a középpontjában, amelyet Huzina Eszter végzett Bátyúközségben. A kutatás célja az volt, hogy feltárja, hogyan őrződnek meg, és hogyan élnek tovább a pünkösdi népszokások a helyi közösségben. Milyen hagyományok kapcsolódnak az ünnephez, és ezek miként formálódnak napjainkban. A témáról és a kutatás tapasztalatairól most maga a kutató Huzina Eszter számol be.
2: Pünkösdről szokták mondani, hogy nem kap akkora hangsúlyt, mint a karácsony vagy a húsvét, pedig annak is kellene. És szerintem, bár lehet, hogy ez csak az én meglátásom, így vagyunk a pünkösdi hagyományokkal is, talán nem képezik annyira nagy részét az életünknek, mint a húsvéti vagy a karácsonyi hagyományok, szokások. Te ebben a területben végeztél kutatást Bátyúközségben. Kérlek, mesélj arról, milyen hagyományok voltak Bátyúban pünkösdkor.
3: Én a pünkösdi hagyományokat dolgoztam fel Bátyúközségében. Tudni rólam, hogy én Bátyúban születtem, ezért is választottam ezt a községet, hogy közelebb áll hozzám, és nagyon is érdekelt, hiszen ha már az én kis családi körömből indultam ki, úgy voltunk vele, hát jön a pünkösd, nem nagyon értettem, hogy pontosan ez mit jelent, vagy mire alapozunk, csak úgy nagyjából készítettünk, és így voltunk vele, és nagyon is érdekelt, hogy most akkor mégis Bátyúban valóban ezt hogy ünneplik. És én mikor elindultam a kutatásomat elvégezni, nagyon meglepődtem, hogy valahogy nem tartjuk szokásként ezt Bátyúban. Mindenki úgy készült, ahogy tudott. Igaz, nagyon kevés energiát fektettek bele ebbe az ünnepbe, hiszen a karácsonyt, a húsvétot jobban ünnepeltük mai napig, és ez régen is így volt. Semmilyen pünkösdi választás nem volt Bátyúban, semmi ilyesmit nem tudtam az adatközlőimtől meg. A Bátyúban élő emberek úgy tartsák ezt a pünkösdi szokásokat, az adatközlőimtől tudtam meg, hogy áldozó csütörtökkel kezdődik az egész pünkösdi szokás, és ekkor volt régebbi hagyományban, hogy ekkor mentek a konfirmandusok lekonfirmálni. Az adatközlőimtől nem az én korosztályomhoz vontam az adatközlőimet, hanem inkább már ugye az idősebbekhez, ők azért már jobban tudnak erről mesélni, és ebbe az időszakban tiltott volt a konfirmáció, mert a háború után voltak, a kommunizmus uralkodott, és megtudtam, hogy titokba mentek a presbiterekhez felmondani a kátét, és a templomnak a hátsó ajtaján mentek be a konfirmandusok, és nem volt ez a nagy ünnepség, mint mostanság, hogy szülők, keresztszülők, és utána pedig a kis család megünnepli, hanem annak is örültek, hogy be tudtak menni a templomba. Konfirmandusok és lekonfirmáltak.
2: Szóval akkor elmondhatjuk azt, hogy Bátyúban a pünkösdi hagyományok vagy szokások inkább a hitéletben teljesedtek ki. És ez elmondható a mai napig is?
3: Igen, ez elmondható a mai napig is, hiszen most eszembe jutott az egyik adatközlőmnek, amikor beszélgettem vele, hogy elmesélte, hogy ő a háború után konfirmált le, és örült neki, hogy lekonfirmált, és nem az volt a fontos, hogy ők ezt most hogyan ünneplik meg a konfirmációt, hanem az, hogy ő igenis megerősítette a hitét. És nem az volt a legfontosabb, hogy ők most milyen féle fajta módon ünneplik meg, hogy utána most egy vacsora, vagy úgymond táncolnak, vagy bármi, hanem azzal is már teljesnek érezte magát, hogy ő lekonfirmált, és közelebb került Istenhez, és ez volt számára a legfontosabb abba az időbe, és én azt veszem észre, hogy ebbe az időbe is, hogy én már lekonfirmáltam, vagy jó pár éve, és akkor érzi a magát az ember legjobban, legközelebb Istenhez, mikor lekonfirmál.
2: Számodra hogyan jött a kutatás, illetve említetted, hogy bátyusi vagy, ezért volt kötődés. Ezen kívül volt valamilyen személyes kötődés?
3: Őszintén nem volt semmilyen személyes kötődés. A főiskolán, mikor elkezdtem a második évfolyamot, akkor jött ez a projektmunka választás, és nagyon megtetszett egy tanárnak az előadásai. Az akkori témavezetőmmel voltak óráim, és nagyon megtetszett, ahogy ő magyaráz, és valahogy nagyon érdekelt, hogy vajon milyen téma van nála. Mert azért nem mindegy, hogy nem az, hogy most milyen témát választasz, hanem milyen a témavezető is. A témám az a Jeles napi szokásaink Jókai Mórai Magyar Nábob című regénye alapján volt, és nagyon is érdekelt, hogy na most ebből a témából mi mit fogunk kihozni. És amikor a végéhez értem a kutatásomnak, én akkor visszamentem az elejére, mert a munkának kellett egy ilyen bevezetés, hogy mégis hogyan képzelem el a munkámat. És én ott eldöntöttem, hogy akkor most a pünkösddel fogok foglalkozni, mert a Jókai Mórnak ebbe az adott regényében, a Magyar Nábobban volt egy rész, hogy ott ők hogyan ünnepelték ezt a pünkösdi szokásokat, ott volt pünkösdi király és királynő választás, voltak lovas versenyek, akik megnyerték, koszorút kaptak, és ez nagyon tetszett ez a rész benne is, és kíváncsi voltam, hogy na vajon bátyuba ezt mégis hogyan ünneplik, mert én erről semmit nem hallottam, és a vége felé elolvastam a bevezetést, és így meglepődtem, hogy én akkor most ebből a munkából mégis hogyan tudtam ezt kihozni, mert mondta is a témavezetőm, hogy nem gond, hogyha például nem ugyanúgy ünneplik, mint a regényben, mert azért az mégis már pár év eltelt, és legalább így én is úgy éreztem, hogy közelebb kerültem a szülőfalumhoz, mert az egy dolog, hogy egy ember oda születik, vagy ott él, de mikor már elkezd valamit kutatni, az már valahogy már magáénak érzi.
2: Korábbi műsorokban már beszéltünk arról, hogy a hagyományok fontos szerepet töltenek be az emberek, és akár a társadalom életében is, és ez azt jelenti már etéren, hogyha itt maradunk a témában, hogy egy hagyománynak a kutatása is ennyire közel tudja vinni az embert a közösségéhez?
3: Igen, az én részemről igen, nagyon közel tudja hozni, mert abban nevelkedtem fel, hogy a húsvéthoz van egy történet, ezt tanultuk már iskolába, hittanórán, konfirmandusként többször átvettük, átrágtuk, ezt már mindenki tudja. A karácsony úgy szinte ez van. És ez az, hogy a pünkösd, ami így valahogy elfeledésben van. Mindig így mondtuk otthon is, hogy jaj, hát pünkösdi rózsa, virít a kis kertben, akkor kivisszük a temetőbe, meg stb. És valahogy nem értettem a lényegét, hogy miért pont pünkösdi rózsa. És ezt egy adatközlőm is megmagyarázta, hogy azért, hogy ez pont akkor pünköskor nyílik ki, ez a pünkösdi rózsa, és ezzel is már közelebb álltam a témámhoz, a kutatásomhoz, és ez nagyon sokat számít, mert ebbe bele kell mélyülni. Nem az, hogy csak egyik oldalról vagy a másik oldalról hallja az ember, hanem ebbe valahogy el kell mélyülnöd egy kicsit, és valahogy magadat át kell adni.
2: Milyen érdekességeket meséltek még az adatközlők?
3: Nagyon érdekes volt, hogy a készítéssel kapcsolatban, mert hát ez már nem a modern korosztály, és háború után is voltak ezek az emberek, akiket kérdeztem, és mesélték, hogy nem volt ez a nagyon flancos ételek, mint most a francia saláta, meg a fasírt, meg az ilyenek, hanem amit épp, hogy tudtak, azt készítettek. A kedvencem a szomszéd nénitől tudtam meg, hogy ő mindig kis tepsis kalácsot sütött, és el is magyarázta, hogy miért pont az, hogy pont az a kis tepsis kalács, az a régi szokásnak volt a nagyon kiemelkedő süteménye, mindenki azt készítette abba az időbe, és már ez is valahogy már közelebb hozott, hogy akkor nem kellett ott most többfajta kalácsot készíteni, hanem együtt volt a család, örültek, hogy a gyerekek lekonfirmáltak. Volt ez az igazi kis bizonyos kis tepsis kalács, és elég volt azoknak az embereknek. Nem kellett ez a nagy felhajtás ehhez az adott ünnephez.
2: Ugye manapság az van, hogy lekonfirmálnak, és akkor pünköstkor van az első úrvacsorájuk. Ez akkor is úgy volt? Illetve azt is említetted, hogy titokban konfirmáltak, akkor ez az úrvacsora is titokban volt?
3: Igen, ez érdekes volt, mert az egyik adatközlőm azt mondta, hogy és az összes adatközlőm áldozó csütörtökön konfirmált le. Most bátyúban már az szokás, hogy vasárnap konfirmálnak le a konfirmandusok, és következő héten vasárnap pedig úrvacsoráznak. A templomba elmentek az adatközlőim, és áldozó csütörtökön lekonfirmáltak titokban, és az úrvacsora pedig, hát egyeseknek volt, hogy a templomba, az is úgy szint titokba, de volt, hogy otthon egy presbiterrel volt, egy adott presbiternek kellett ott lenni, és úgy úrvacsoráztak meg, úgyhogy nem úrvacsoráztak meg együtt a konfirmandusok, hanem mindenki külön-külön.
2: Egy ilyen kutatás elvégzésekor, főleg a hagyományok kutatásakor fontosak az adatközlők. mennyire voltak veled együttműködőek, mennyire könnyen osztották meg az ő élményeiket?
3: Az elején ettől meg is ijedtem, mert visszaugrok a legelejére, mikor kiválasztottam a témámat, mert mikor megbeszéltük a témavezetőmmel, hogy akkor ő most mégis hogyan képzeli el ezt a témát, és hogy mivel lenne jobb foglalkozni, ő azt mondta, hogy a végén akkor vegyük bátyút a szülőfalumat, és akkor ott készítsek majd az adatközlőkkel interjút. Hát én ott egy kicsit meghúztam magam, mert félek az ilyen témáktól, mert nehéz. Nagyon sokan mesélték is, hogy a kérdőíveket is, ha kiküld, de nagyon nehezen gyűlik össze. Szóval én is ettől féltem, méghozzá ez interjú, szóval féltem, hogy na most mégis hogyan fognak majd az emberek hozzám viszonyulni, pláne olyan kérdésbe, hogy ez bátyú nem is nagyon tartsa ezt a szokást. És legelsőnek nagymamámat kértem meg, hogy adjon nekem interjút, és hát ő is úgy volt vele, hogy hát ő mit tudna erről mondani, meg stb. És mikor én már körbeírtam a kérdést, hogy miről szeretném, hogy beszéljen, akkor már utána megnyílt. Ők elmesélték, én pedig, ami a lényeges, én azt kiszűrtem, és szépen én csak ott írtam mellettük, és ők csak meséltek mellettem. És annyira jó volt, mikor már a beszélgetésnek a vége felé voltunk, és megköszöntöm, és mondtam, hogy ezek hasznos anyagok, és hogy ezt hasznát fogom venni. Az öröm az időseknek az arcán, hogy tudtak nekem segíteni, ez nagyon felemelő volt, és mondták, hogy nagyon örülnek, és mondtam, hogy mondom, itt nincs rossz válasz. Itt ahogy ünnepelték, ők ezt mondják el, én ezt feldolgozom, szóval mikor egy interjút is kell készíteni, így az adatközlőkkel egy adott kutatásban, nem kell nagyon úgy feszélyeztetni, hogy ott van jó kérdés, hanem ott egyáltalán nincs se jó, se rossz kérdés, szóval már ezzel is úgymond köteléket tudtam közöttünk adni. És nagyon jó volt, hogy van egy nagyobb korkülönbségünk, én mint 20 évesként, és ők ilyen 50 pluszosak, és nagyon jól éreztem magam, teljesen úgy éreztem, mintha kicsi lennék, és akkor, mintha nagymamám mesélne valami történetet.
1: Az elmúlt percekben Huzina Esztert hallhatták, aki a pünkösdi hagyományokról végzett kutatást bátyúban.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Pünköskor a Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus ígéretének beteljesedését, a tanítványok képességtételét a szolgálatra, az egyház alapítását ünnepeljük. A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott ünnep gyakorlatilag az 50. napon jön el. Hangóné Birta Melindával, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével, Kisnéveres Viktória beszélgetett.
2: Ugye a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének az ünnepe pünkösd, de mi is történt pünköstkor? Arra szeretném kérni nagy tiszteletű asszonyt, hogy erről szóljon most nekünk.
3: Talán mondhatom azt, és akkor ez kapcsolódik a bemutatásomhoz, hogy pünköst az egyház legnagyobb kommunikációja. Ugyanis mi is történik pünköstkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig az, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünköstkor ezt kell nekik kommunikálni. Mégpedig mindazok felé, akik nem igazán élték át azokat a csodákat, amiket ők maguk, vagy sokan, akik Jézus környezetében voltak. Pünkösd az aratás ünnepe, és nagyon sokan jönnek, sokféle nép van jelen Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék ezt az ünnepet, és a tanítványok, amikor együtt vannak, akkor átélik azt a hihetetlen, megmagyarázhatatlan csodát, hogy átjárja őket, a Szentléleknek a tüze, az ereje, és ezután ők kimennek ezelé, a tömeg elé, és elkezdenek beszélni valami olyanról, ami hát nem volt népszerű. És mondhatjuk azt, hogy ők maguk is elcsodálkoztak ezen, hogy ők képesek erre. Miért is? Hát azért, mert kaptak felülről hozzá erőt, mert amikor az ember Krisztusról beszél, akkor soha nem magától. Ha magától beszél, akkor az már nem jó. Hogyha Krisztusról beszél, és Krisztusról beszélünk, akkor ehhez mindig kell valami belső tűz, valami belső erő, ami nem a miénk, hanem sokkal több, mint mi vagyunk. Ezt kapták a tanítványok. És ezért lett az ő kommunikációjuk tökéletes. Ezért tudtak vele megszólítani olyan sok embert. Hiszen tudjuk, hogy amikor Krisztust hirdették, amikor a róla szóló örömhírt elmondták, akkor voltak persze olyanok, akik azt mondták, hogy hát mi történt ezekkel, édes borttól részekedtek meg, hiszen nem értették azt az erőt, nem értették azt a bátorságot, nem értették azt a fajta nyíltságot, amivel ők ott Krisztusról beszéltek. De a másik rész, és ez volt a több, az a csak férfi 3000 és a hozzájuk tartozó háznép, akik megértették és hallották az ő ige hirdetésüket, azt a fajta kommunikációt, ami több volt, mint ők, akkor azt kérdezték, hogy mit tegyünk mi. És azt mondták nekik, hogy hát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus nevére. És akik megtették ezt, azoknak is részesedése lett abból a fajta erőből, amit a tanítványokon keresztül kaptak. És ez a csoda, ez a pünkösdnek a hihetetlen csodája ma is, hogy olyan erőnek, olyan erőáradásnak, olyan fajta új dolognak lehet része mindenki, aki ezt az Isten lelkével teszi, és az Isten lelkéből kapja, hogy ezzel mindenki elcsodálkozik, hogy te tudsz így beszélni, te tudod ezt így hirdetni, te komolyan veszed ezt, és ma mondhatjuk azt, hogy a kereszténység gyenge, mondhatjuk azt, hogy kevesen vagyunk, mondhatjuk azt, hogy válságban vagyunk, de akkor nem voltak válságban, akkor nem voltak kevesen. akkor nem féltek, dehogy nem. Ez mind jelen volt, de ott volt valaki, aki sokkal több minden emberi gyengeségnél, gyarlóságnál, félelemnél, ez pedig az Isten lelke. És az Isten lelke ma is ugyanazzal az erővel szól, cselekszik, bátorít, biztat, pártfogol, ő nem változott. És én azt gondolom, hogy aki ezt komolyan veszi, aki ebbe komolyan beleteszi önmagát, és hagyja, hogy az Isten lelke átjárja, akkor ma is átélheti ezt a csodát. A pünkösd erről szól. Az Isten kommunikációja tulajdonképpen túlárad rajtunk, és másokat megszólít. És én azt gondolom, hogy ma is lehet sok mindent mondani, hogy mind kellene változtatni, hogyan kellene tovább lépni, de nem lehet az Isten lelke nélkül tovább lépni.
2: Döntéseinkben is ugye a Szentlélek vezetését, Isten vezetését kérhetjük a mindennapokban, és legyen kisebb-nagyobb döntésekről is szó. Hogyan vezethet ő mindezekben?
3: Hát csak úgy, ahogyan a tanítványokat vezette. A tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy maradjatok együtt, és várjátok, amíg eljön hozzátok a lélek, a szent lélek. Na most, hogyha mi széthúzunk, hogyha ma divatos szóval élve mindenki önmagát akarja megvalósítani, akkor ez nem fog működni. Egyképpen működik ma is az, hogy kapjuk az Isten lelkét, hogy kapjuk az Isten erejét, hogy erővel tudjunk tovább lépni, ha együtt maradunk. Ez az együttmaradás, ez azt jelenti, hogy tudunk egymásra figyelni, tudunk egymásnak segíteni, és ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, hiszen maguk a tanítványok sem voltak egyformák. Jézus különböző helyekről hívta, szólította meg őket, de mit tett velük, egyé formálta. És a lélek igazából, a lélek az, a szent lélek, aki ma is megteheti ezt az egyé formálást, hogy együtt tudjunk egy irányba haladni, együtt gondolkodni. És mindnyájunknak az egyéniségét, az egyéni lehetőségeit, vagy a felülről kapott tehetségeinket, talentumainkat kamatoztatva tudjuk betenni abba a közösbe, hogy mi így tudjuk építeni azt az országot, az Isten országát, aminek az építésére hív bennünket maga Krisztus. Azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá. De ehhez előbb nekünk magunknak kell olyan tanítványokká válni, akik vesszük a felülről jövő erőt, akik kiteljesedünk benne, és ha ez így van, akkor minden emberi kicsinyesség és erőtlenség el fog veszni, és győzni fog az a felülről jövő erő, a mindent átfogó erő, ami képessé tesz bennünket az együtt gondolkodásra, az együtt cselekvésre. És én azt gondolom, hogy ma erre van szükség. Hogy felejtsük el azt, hogy ki az, aki jobb, ki az, aki több, ki az, aki erősebb, mert mi együtt lehetünk többek, jobbak és erősebbek. Nem külön-külön, hanem hogyha megfogjuk egymás kezét. És ez érvényes minden közösségre, a legkisebbre, a családra, érvényes a gyülekezetek közösségére, és érvényes ez az egész egyház közösségére is, hogy csak együtt lehet előre menni, és egy irányba, abba az irányba, amiben Krisztus van a középpontba, és ő maga hív bennünket ebbe az irányba.
2: Itt ugye több feladatkör, vagy több olyan szolgálati terület is elhangzott a bemutatáskor, amelyet a mindennapokban végeznek, tiszteletű asszony. Most arról még nem szóltunk, hogy gyermekekkel, ugye óvodásokhoz, iskoláskorúakhoz is szól, velük is találkozik itt a NUREK keretében, az ünnepre készülve, mik azok a gondolatok, amelyeket az intézményben a gyermekek szívére helyez a pünkösd ünnepével kapcsolatban?
3: Azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás a gyerekeknek erről beszélni, hiszen, hogy a karácsonyról beszélünk, akkor talán nagyon egyszerű, hogyha a húsvétről beszélünk, az kicsit már nehezen érthető, és sokszor azt tapasztalom, hogy megrázza

0: mondjuk itt a helyi zenei életed, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak. Térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is, effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
1: Jóság Emil nevét említette Attila, aki ugye a karmester volt, de ő nem csak vezényelt, hanem ha jól tudom, ő írt is műveket a zenekar számára.
0: Igen, abszolút több művet írt a zenekarnak, melyeket előszeretettel és sikerrel játszottak, és ezek között olyan is van, amit ma is játszik egyébként a zenekar. Most én itt hirtelen címeket nem tudok mondani, de biztos vagyok benne, mert emlékszem, hogy a mai repertoárjukban is van olyan, amit még Jóság Emil írt a Dohánygyári Fúvó zenekar számára.
1: Kik voltak még azok a karmesterek, akik úgy rajta hagyták az egyéniségüket, személyüket, a kézlenyomatukat az együttesen?
0: Itt talán, aki már csak a hosszú idejét is tekintjük, még Szatmári, aki még a 90. évfordulón is, még jócskán 10 évvel ezelőtt ugye karmesteri pozíciót töltött be, ő 72-től töltötte be ezt, tehát láthatjuk, hogy ő nagyjából egy fél évszázadon át volt karmestere a Dohánygyári Fúvó zenekarnak. Hozzá köthetőek már a 80-as, 90-es években a külföldi utak is. Ugye itt, ahogy a testvérvárosi kapcsolatok kialakultak, ahogy a Rotary Klubbal egyre szorosabbá fűzték a kapcsolatot, úgy elkezdtek külföldre a testvérvárosokba is menni, fellépni, önmagukba is, illetőleg a már említett Mazsorett csoporttal közösen is, hiszen történetileg összekapcsolódtak az ilyen fúvózenekarok és Mazsorett csoportok, már csak a kialakulást tekintve is, mint említettem. És így a 90-es évektől az úgymond elismerések, díjak özöne is megindult. Itt a megyei értéktárba is bekerültek. Ez, ha jól emlékszem, tavaly a megyei Prima Primicia díjban kulturális zenei kategória győztesek lettek. Azt egy a Pro Urbe díjat kaptak Sátoraljaújhelyváros önkormányzatától 2001-ben. Tehát különböző elismerésekkel is díjazták már azt a már az évszázadossá vált munkát, lelkesen végzett munkát, amit gyakorlatilag igyekeznek mind a mai napig folytatni.
1: Amikor Szatmári Gyuri bácsi átvette a karmesteri szerepet ugye a 70-es években, akkor ő az állami zeneiskolának is az igazgatója volt. Én is akkor voltam zeneiskolás, és tudom, hogy a Dohánygyári Fúvós zenekarnak nagyon nagy utánpótlást jelentett az úgynevezett úttörő zenekar. Tehát itt volt egy úttörő zenekar, meg volt egy Dohánygyári Fúvós zenekar nagy-nagy átjárással, és nem volt olyan ünnep, vagy bármilyen olyan rendezvény, ahol ők ne zenéltek volna.
0: Igen, ez abszolút így van, ugye, mint említettem, hogy 58-ban beindul az állami zeneoktatás Sátoraljaújhelybe, és a 70-es években pedig szövődik egy ilyen szövetség, úgymond, hogy ez az úttörő zenekar az utánpótlását adja a Dohánygyári zenekarnak. És már ekkor kezd elválni nagyjából az, hogy nem csak dohánygyári dolgozók zenélnek benne, már azért korábban is előfordultak ilyenek, de ettől van az, hogy inkább a dohánygyár fenntartásában működő, de városi fúvózenekarról beszélhetünk, és bizonyám tényleg az úttörő zenekar, a zeneiskola az folyamatos utánpótlást biztosított, akár néhány évig ott zenélő tagokat tekintve is, akár örökösen, akik évtizedekig ott maradtak a csapatba. És igen, sajnos a 80-as években eléggé kezdett elsorvadni itt az egész úttörő mozgalom és az úttörő zenekar is, de ugye 90 után meg végképp hivatalosan is megszűnt, és utána a zeneiskola valahogy már nem tudott akkor utánpótlást nyújtani, holott ma is jól működő zeneiskola van a városba, de mégis talán a korszellem is egy kicsit más lett, és ezek a fúvós bandák már kicsit visszább szorultak, nagy szívfájdalmunkra.
1: A Sátoraljaújhelyi dohánygyár története is megérne egy misét, de legalábbis egy rádióinterjút, majd lehet, hogy erre is sort fogunk keríteni, de azért milyen szép dolog, hogy egy olyan cég, amely a dohány feldolgozással foglalkozik, cigarettákat készítenek, pipadohányt készítenek, de hogy odafigyelnek arra, hogy a kultúrába is oda tegyék azt, amit oda kell tenni. Tehát, hogy megtámogassák a helyi előadókat, helyi előadóművészeket, szervezeteket. Egy kicsit azért ma is megvan ez a nagy cégekben, de azért korán sem annyira, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt.
0: Igen, abszolút. Ez is egy olyan dolog, ami kiveszőben van. Szerencsén 2011-ben zárt

0: zárták be a cukorgyárat. De az egykori cukorgyári dalárda tagjai a mai napig néha-néha összejárnak énekelni, fellépni, tehát kipusztíthatatlan belőlük így másfél évtizeddel a bezárás után, és ez a közösségi szellem, amit régen nyújtottak ezek a gyárak, és talán itt vannak kutya elásva, hogy a közösségi szellem is, ahogy az egész világunkban egyre kisebb sajnos, úgy az ilyen nagy üzemekben is, és talán ezért van az, hogy ezek visszábszorulnak, de bizonyám, mert el nem tudjuk képzelni, hogy mennyiféle lehetőséget, akár baba-mama klubtól kezdve szinte bármit nyújtottak ezek a nagy gyárak az egész országban, de itt Zemplénben is, és abban a szerencsében részesültem egyébként 10 évvel ezelőtt, hogy én részt vettem itt, amikor a Dohánygyári Fúvózenekar a 90. születésnapjára egy kis kamarakiállítást szervezett, én részt vehettem a berendezésébe ezeknek a tárlóknak. És akkor is rengeteg fényképet tudtam megnézni, sok boldog arc, az elismerések már a szocialista korszakból is, az ilyen különböző zenekari találkozókról, meg egyebek, és hangszereket is, amit azóta Kazinczy Ferenc Múzeumnak ajándékoztak, hangszerek is ki voltak ott állítva a legkorábbi időkből. Nagy öröm volt számomra, hogy részt vettem ennek a kiállításnak az összeállításában, és nemrég fedeztem fel egyébként szerencsén a turisztikai központban azokat a tárlókat, melyekben ez a kiállítás volt, hiszen onnan kérték kölcsön még 10 évvel ezelőtt, úgyhogy pont így eszembe is jutott az ősz folyamán, mikor azokat a tárlókat megláttam, hogy ezek azok, hogy milyen is volt ez a kiállítás 10 évvel ezelőtt, úgyhogy egy kicsit úgy rá is hangolt engem ősszel erre az évfordulóra az, hogy láthattam.
1: Igen, mert hogy újra megünneplik. Hát 100 évet nem lehetne megünnepelni, nagyon sok zenész jön vissza az ország különböző településeiről, de akár a nagyvilágból is, akik valaha itt muzsikáltak, és nekem volt szerencsém beszélni régi tagokkal, akik már nem laknak itt a városban, de mindenki azt nyilatkozta, hogy életének meghatározó jelentőségű időszaka volt az, amikor ebben a zenekarban játszhatott. Tehát valóban annyit ad az ember életéhez, nem csak a muzsikálás, hanem a közösségi muzsikálás, hogy azt nem felejti el. Beszélnünk kell a jelenlegi állapotról, mert még mindig van egy maroknyi csapat, aki megpróbálja ezt a tüzet, vagy talán inkább a parazsat azon a hőfokon tartani, hogy abból lobbanjon majd a láng. És hát például nagy öröm volt, hogy május 1-én megint a Dohánygyári Zenekarnak a zenéjére ébredhettünk. Igaz, hogy most már futrinka hordta őket körben, már nem bírnak végiggyalogolni a városon.
0: Igen, jók ezek az ilyen visszaidézések, és hát pontosan tudom, mert beszélgettem az elmúlt években én is zenekari tagokkal, hogy nehézségeik vannak utánpótlás tekintetében, de azt kívánom, hogy vészeljék át ezt az időszakot. Hát ha valahogy egy kicsit a társadalmi igény is megnő arra, hogy ilyen hasonló koncerteket tudjon élvezni, és akkor hát ha nekik is lesznek fiatalabb, agilis tagjaik, de a legjobbakat kívánom nekik. Én nagyon szeretem a térzenéiket, amiket nyaranta szoktak csinálni, akár a komolyabb, akár a filmzene feldolgozásokat is, hiszen azt is nagyon profin csinálják, és szerintem sokakhoz az talán közelebb tud állni, csak maguk se tudják, hogy ők ilyet is tudnak.
1: Azért még kérdeznék valamit így a beszélgetés végén, hogy történészként hogyan látja, amikor megszakad egy szál, egy ilyen régi szál, ami mondjuk 100 éves, de fontos dolgot érint, mert közösséget teremt, mert zenét, művészeti élményt ad a hallgatóknak, akkor mi történik a társadalomban? Én tudom, hogy a történész más szemmel nézi a társadalom politikát, na de annyira szervesen összefonódik a kettő, és főleg, hogy Attila 20. századi történelemmel foglalkozik. Mi történik akkor egy közösséggel, hogyha elvesznek ezek az értékek?
0: Közösség talán maga nem is érzékeli, de kevesebb lesz egy-egy fontos alkotó elemével. És mondhatnánk azt, hogy így a közösségek fejlődése szempontjából ez nem számít, mert hogy észre se veszi, hiszen pont a fejlődése miatt hullik ki az a szál, de valójában egy kicsit önmagától távolabb kerül minden ilyennel is. És szerintem az önazonosságunk megőrzése az egyik legfontosabb dolog, ezért mindenkinek azt kívánom, hogy a félig lelógó szálakat, azokat fogják meg, és emeljék fel.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és a figyelmet is.
2: Kedves hallgatóink, idén 100 éves a Sátoralja újhelyi dohánygyári fúvós zenekar. Az együttes 1926-ban alakult a dohánygyári munkások önképző köreként. A zenekar történetéről Godzsák Attila történész beszélt, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy a napokban zajlott le a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem lehetőségek a területileg koncentrált társadalmi hátrányok leküzdésében című Erasmus Plus BIP programja. Az egyetem ötnapos eseményén részt vettek a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, valamint a Komáromi Selye János Egyetem református teológiai karának hallgatói és két kísérő oktató.
2: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni, ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei, az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról, amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5-tusázó Kálnoki Kis Attila. A rendészeti államtitkári posztot Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány tölti be. Az egészségügyi minisztérium kinevezettjei között van Buga László belgyógyász kardiológus, aki Angliában is szerzett klinikai tapasztalatot, valamint Porpáci Krisztina, aki több mint 20 év háziorvosi gyakorlattal a háta mögött felel majd az alapellátásért. Az államtitkárok részletes életrajza már elérhető a kormányzati portálon. Magyar Péter szerint magasan képzett szakemberekre épít az új kormány, a miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában értékelte az 55 államtitkár kinevezését, kiemelte, hogy a csapat tagjai összesen 103 diplomával rendelkeznek, és az államtitkári kar egyharmada nő. A kormányfő külön felhívta a figyelmet a Szociális és Családügyi Minisztériumra, ahol az összes kinevezett vezető nő, de női többség van az oktatási és környezetvédelmi tárcánál is. Magyar Péter elmondta, hogy a tisztségviselők csak nem felének doktori vagy professzori címe van, egyharmaduk pedig PhD fokozattal rendelkezik. A jogi, közgazdasági és műszaki hátterű szakemberek hivatalos névsora a vasárnapi magyar közlönyben jelent meg. Ruszin Szendi Romulus bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését, a tárcavezető vasárnapi videójában ismertette a 4 új államtitkár, valamint az 5 helyettes államtitkár névsorát. Kiemelte, az új csapat feladata a haderő fejlesztése és a nemzeti biztonság megerősítése lesz, a középpontba pedig a katonát helyezik. A parlamenti államtitkár Kürtős László, a honvédelmi felelős pedig Varga Attila lett. A kiberbiztonságért Kovács László vezérőrnagy felel, míg a jogi területet Gálóci Tömösvári Zsolt vezeti, akinek kulcs szerepe lesz az új honvédségi törvény előkészítésében. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a honvéd vezérkar élére Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai. A Kékbolygó Alapítvány közleménye szerint az Óbudai Egyetemen tartották meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét. A rendezvényen 9 ország szakemberei mutattak be alternatívákat a gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Unióban évente 7 millió tonna textil hulladék keletkezik, a ruhák ráadásul mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet. A projektek célja, hogy újrahasznosítás és újratervezés révén a textilek minél tovább használatban maradjanak. Az elért eredmények fenntartása érdekében a konferencián hivatalosan is megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter, amely a régiós együttműködést erősíti. Ursula von der Leyen üdvözölte a küszöbön álló amerikai-iráni megállapodást, hangsúlyozva a feszültségcsökkentés, a hormuzi szoros felszabadítása és a szabad hajózás fontosságát. Az Európai Bizottság elnöke szerint Iránnak be kell fejeznie a régiót destabilizáló tevékenységét, és nem fejleszthet atomfegyvert. Európa tartós diplomáciai megoldásért dolgozik, hogy megvédje az ellátási láncokat és az energiaárakat. A konfliktus lezárására tett kísérlet a diplomáciai megoldás felé mutat. A hadsoros összefoglaló rávilágít az európai érdekekre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy a napokban zajlott le a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem lehetőségek a területileg koncentrált társadalmi hátrányok leküzdésében című Erasmus Plus BIP programja. Az egyetem ötnapos eseményén részt vettek a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem gazdasági és társadalomtudományi karának, valamint a Komáromi Selye János Egyetem református teológiai karának hallgatói és két kísérő oktató.
2: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni. Ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei. Az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról. Amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: adás.
1: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Ma az Orbánok és a Zsófiák ünneplik névnapjukat. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. A Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Isten éltesse minden kedves Orbán és Zsófia nevű hallgatónkat. Nézzük a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1571-ben, május 25-én Báthori Istvánt erdélyi fejedelemmé választották. Az új fejedelem Erdély gazdasági és katonai helyzetének javítása érdekében támogatta a kereskedelmet és a bányászatot, megerősítette a terület védvonalait, köztük Váradot. Udvara reneszánsz kultúrközponttá vált. A lengyel rendek 1575. decemberében első Miksa császár és magyar király ellenében királyukká választották Báthori Istvánt. Ekkor a fejedelem Lengyelországba költözött, és feleségül vette a megözvegyült királynét, Jagelló Annát. Az erdélyi ügyek rendezésére Krakkóban magyar kancelláriát szervezett. Lengyel királyként sikeresen háborúzott Oroszország ellen. Távlati terve egy Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot magába foglaló Habsburg és török ellenes szövetség összekovácsolása volt. Terve az 1585. évi erdélyi és magyarországi nagy éhínség, valamint tisztázatlan halála miatt nem valósulhatott meg. Utódaként a fejedelmi székben bátyja fiát, a kiskorú Zsigmondot jelölte ki. 1925-ben, május 25-én történt, hogy először szállított utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei Lilafüredi kisvasút. Miskolcon és annak környékén a Bükk-vidék keleti területén halad, eredetileg a Bükkben kitermelt faáru és a diósgyűri szénbánya szenének szállítására hozták létre, a személy szállítás csak később indult meg. Mára csak turistákat szállít. A budapesti gyermekvasút után a Lilafüredi Magyarország második legforgalmasabb kisvasútja. 1975-ben, szintén ezen a napon, vagyis május 25-én adták át a zánkai úttörővárost. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából adták át a balatoni úttörővárost. A központi épületben az irodákon kívül könyvtár, úttörő történeti múzeum, tanácskozók, társalgók, 3000 adagos konyha található, valamint étterem és a 5000 gyereket befogadó előadó terem kaptak helyet. Ehhez járult a sportcsarnok, a stadion 3000 fős lelátóval, az egészségház, 16 nyári tábor épület, a téli tábors, a 36 méter magas víztorony, 385 kataszteri hold területen. Az úttörő városban nyáron kéthetes turnusokban 3000 úttörőt tudtak fogadni, a tanév hónapjaiban pedig őrsvezetőket képeztek annak idején, akiknek iskolai oktatását is helyben végezték. Évente 25000 gyermek fordult meg Zánkán. Kedves hallgatóink, a május 25-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Ne félj, mert én veled vagyok. Napkeletről visszahozom gyermekeidet, és napnyugatról összegyűjtelek. Ezt mondom északnak, add ide, és délnek, ne tartsd fogva. Hozd ide fiaimat a messzeségből, leányaimat a föld végéről, mindenkit, akit nevemről neveznek, akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. Hozd ki a népet, amely vak, pedig van szeme, és süket, pedig van füle. Gyűljön össze minden nép, gyülekezzenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen. Állítsák elő tanúikat, igazolják őket, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon, hanem én cselekszem, ki másíthatja meg. Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilóniába, letörök minden zárat, a káldeusok pedig jajveszékelnek. Én az Úr vagyok, a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át. Aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek. Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. május 25-én pünköst hétfőn délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. Védjegyes palacba kerülnek a tokai bor különlegességek júliustól, ezzel tovább erősödik a tokai eredet védelem, közölte a Tokai Borvidék hegyközségi tanácsa. A tokai borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokai bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen. Az eredet védelem minden tisztességes szőlő és boros gazda érdeke, függetlenül az üzem méretétől, hangsúlyozták a közleményben. A hegyközségi tanács értékelése szerint nagy lépés jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokai bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető védjegyes tokai palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Az eredet védelmi rendszer ezen eleme biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termék leírásnak megfelelő, a NÉBIH által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a forgalomba hozatali engedélyben megadott mennyiségű védjegyes palackba. A közlemény kiemeli, hogy az ellenőrizhető palack forgalmazási rendszer fenntartása kizárja a visszaélés lehetőségét. A napokban zajlott le a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem lehetőségek a területileg koncentrált társadalmi hátrányok leküzdésében című Erasmus Plus BIP programja. Az egyetem ötnapos programján részt vettek a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, valamint a Komáromi Selyei János Egyetem református teológiai karának hallgatói és két kísérő oktató. A program célkitűzéseiről, tartalmáról és eseményeiről Hüse Lajos, a Vendéglátó Hittudományi Egyetem docense, a program szakmai vezetője nyilatkozott az Európa Rádiónak.
2: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni, ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei, az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról. Amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú vagy irodai adminisztratív fókuszú segítő munka.
1: Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány. A közlemény szerint az Óbudai Egyetemen rendezték meg a Tex Done és a Green Tex programok közös záróeseményét, amely a Duna régió textil és divatiparának fenntartható átalakítására fókuszált. A rendezvényen 9 ország szakemberei, fejlesztési ügynökségei, vállalkozásai és oktatási intézményei mutatták be azokat a körforgásos megoldásokat, amelyek alternatívát kínálnak a fast fashion, vagyis gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az Európai Unióban évente átlagosan nagyjából 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Idén 100 éves a Sátoralja újhelyi dohánygyári Fóvós zenekar. Az együttes 1926-ban alakult a dohánygyári munkások önképző köreként. Először vonós zenekarként működtek, de hamarosan beszerezték a fúvós hangszereket, és indulókkal, átiratokkal, szórakoztató zenével tették színessé a város zenei életét. A II. Világháború után a zenekar átalakult, a 70-es évektől pedig a városban működő úttörő zenekar jelentette az utánpótlást. Jelenleg évente 2 térzenével és 1 karácsonyi koncerttel jelentkeznek a város lakók nagy örömére. A zenekar történetéről Godzsák Attila történész beszél.
3: 20-as években fúvós hangszereket is beszereztek. Számomra érdekesség, hogy a Dohány Jövedéki Központtól kértek rá engedélyt, ugyanis ezt is engedélyeztetni kellett a felsőbb szervtől, és igen, egészen változatos zenei repertoár tudtak így már elérni. Ezen a fúvózenekar névvel, tehát a dohánygyári fúvózenekar, igazából a II. Világháborútól emlegetjük őket, de a legkorábbi ilyen megnevezést én 1930-ból láttam újságcikkbe. A műveik azok főleg indulók voltak a két világháború között. Ugye az efféle fúvózenekarok tamburmajorjából alakultak ki, a mazsaret csoportok is később, melynek szintén itt vannak gyökerei Sátoralja újhelyben. Később, ahogy Jóság Emil lett a karmester, ő az, aki nagyon-nagyon sok mindent tett, egy nagyon fontos szakasza köthető az egész zenekarnak hozzá. Ő az, aki egyenruhát vezetett be, hogy a megjelenésük is egységes legyen, hogy azért sugározzon, az is egy kis pluszt. Illetőleg ő volt az, aki nagyon sok helyre elvitte a zenekart, és a II. Világháború alatt ugye sokakat besoroztak. Sokan életüket is vesztették. Utána újjá szervezték magukat, csatlakozott hozzájuk ugye az említett létszám hiányok miatt a MÁV zenekar, a Levente zenekar pedig a Levente Egyesület betiltása miatt csatlakozott be hozzájuk, de egyébként a korábbi ipartesteti Dalártával is léptek fel közösen még a 40-es évek második felében, tehát igazából sikerült összefogniuk itt a helyi zenei életet, és utána bizony, hogy újabb vezetőváltás is lett, az egészen komoly zenei darabok fele is elmozdultak, térzenei alkalmakat is rendeztek, illetőleg zárt helyen is effektíve koncerteket. Mert mint említettem, még a 20-as, 30-as években főleg az ilyen felvonulások, ünnepségek során vezették a tömeget esetleg, vagy játszottak a sportpályán, de utána konkrét koncerteket is egyre gyakoribban adtak.
1: A hétvégén zajlott le Sárospatakon a hagyományos pünkösdi Szent Erzsébet ünnep. A vasárnap a megszokott családi programokkal zajlott le, benne a korhű kosztümös felvonulással. Ma délelőtt pedig a szintén hagyományos katolikus szentmiséjé, valamint az azt követő körmeneté volt a főszerep. A Sárospataki Református Egyházközség tagjai vasárnap úrvacsorai istentiszteleti közösségbe gyűltek össze, amikor is először részesültek az úrvacsorai jegyekben a frissen konfirmált fiatalok. Hétfőn az ünnepi istentisztelet után közös ebédre várta az egyházközség a megjelenteket. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a napokban zajlott le a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Lehetőségek a területileg koncentrált társadalmi hátrányok leküzdésében című Erasmus Plus BIP programja. Az egyetem ötnapos programján részt vettek a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem gazdaság és társadalomtudományi karának, valamint a Komáromi Selye János Egyetem református teológiai karának hallgatói és két kísérő oktató. A program célkitűzéseiről, tartalmáról és eseményeiről Hüssen Lajos, a vendéglátó hittudományi egyetem egyetemi docense, a program szakmai vezetője nyilatkozott az Európa Rádiónak.
2: Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni, ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei, az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, szociális munkáról, amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működőképessége, illetve pontosabban a nem működőképessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú, vagy irodai adminisztratív fókuszú segítőmunka.
1: Lehet-e néhány példát említeni, csak azért, hogy lássuk, hogy milyen módon lehet ezt például ilyen körben bemutatni, modellezni?
2: Persze, mondok rögtön hármat. Az egyik, az a szubjektív térkép, ami tulajdonképpen egy területről hogy készül. Hogy írok le egy térséget, hogy írok le egy települést mondjuk, milyen módon. Lehet ezt ugye statisztikákkal, kérdőívekkel, megkérdezem az embereket, hogy érzi magát itt, és így tovább. De lehet úgy is, hogy ilyen szubjektív térképeket készítünk, ami tulajdonképpen bármiféle kreatív módszerrel. Most egyébként a hallgatók életkorához, illetve ahhoz a generációhoz leginkább a mobiltelefon illik, és a fotó, illetve a videó, és azoknak a megszerkesztése. És mivel Sárospatakon vannak, és ez egy gyönyörű város, ráadásul nagyon barátságos város, az az egyik feladatuk, ahol gyakorolnak, hogy patakról készítsenek egy ilyen szubjektív térképet, mindannyian a saját magukét készítsék el. Holnap lesz a terepnapunk, amikor szegregátumokba látogatunk, és ott ugyancsak már akkor élesben egy másik szubjektív térképet csinálnak. Egy ilyen következő napon pedig ezt így visszaforgatjuk, és megnézzük, hogy ki mit csinált. Aztán a mai napon a Vita Színház műfaját sajátították el, abban dolgoztunk, ami a klasszikus színháztól annyiban különbözik, hogy itt nem egy előadást néznek az emberek, hanem van egy nagyon rövid prezentáció, nagyon rövid ilyen jelenet tulajdonképpen, ami egy társadalmi problémát, egy vitát, egy kérdést boncolgat, és utána a különböző kérdések mentén állást foglalnak a közösségnek a tagjai, és ezt megvitatjuk. Ebből azt lehet megtanulni többek között, hogy a másik ember, aki más gondol ugyanarról a dologról, mint én, az nem bolond, meg nem kell kizavarni a faluból, vagy a szakmából, hanem lehet érteni, hogy ő mit mond, és lehet figyelembe venni az ő gondolatait. A harmadik módszer, ami bejött, az egy vegyes módszer, irodalommal dolgozunk egyszerre, illetve a coach technikában, ilyen kétszék modellnek nevezett, vagy kétszék

0: technikának nevezett módszerrel, amikor egy embernek, egy szereplőnek a fellépés, azt tulajdonképpen két szék belül két ember csinálja. Az egyik a belső hang, akit legtöbbször egy szakmai helyzetben elnémítunk, a másik pedig az a szakmai szerep, amit neki ott csinálni kell ügyesen és jól.
1: Ezeken kívül milyen programokból áll ez a néhány nap össze, amelyet itt töltenek a máshonnan érkező diákok is?
0: Alapvetően, mivel a Sárospataki Református Tudományi Egyetemnek a programja, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy alaposan ismerjék meg az egyetemet, a könyvtárat, tehát most a klasszikus tárlatvezetős könyvtárlátogatás, a történelmi emlékhelyeket megnézzük. Patakról szervezetten ennyit gondoltam, ugye, de pont a szubjektív térképezés technikája biztosítja azt, hogy egyébként nem szervezetten, nekik itt dolguk van, tehát meg kell ismerni egy várost, és utána valahogy fel kell dolgozni, és meg kell mutatni, hogy ők ebből mit vettek. Ez is alapvetően azt mondhatnám, hogy belecsúszik ebbe a kulturális vagy más típusú programba. Illetve a program zárásaként Budapestre fogunk ellátogatni, ott vannak olyan reprezentációs helyszínek, ahol ezt a kérdést megvizsgáljuk különböző, hol művészeti szempontból, hol például a Roma holokauszt emlékezett kiállítást, amit Gulyás Klára kolléganőm kurátorságával nem olyan régen nyitottak, ez időszaki kiállítás, be fogják zárni, nem lehet majd megnézni, tökéletes időzítés, mi most meg fogjuk nézni, illetve a városban egyéb ilyen emlékhelyeket, emlékezeti pontokat, megnézzük, hogy mi van, amikor egy hivatalos művészetpolitika, vagy egy nem annyira hivatalos művészi csoport próbálja ugyanazt a dolgot megfogni, amiről egyébként mi mondjuk 4 napig beszéltünk.
1: Honnan érkeztek a diákok?
0: A nagyobbik csapat a Nagyváradi Keresztény Egyetemről érkezett, illetve a Komáromi Selye János Egyetemről, tehát Parciumból és Felvidékről, kisebbségi helyzetből, van, aki többszörös kisebbségi helyzetből. Innen is izgalmas ránézni erre a témára egyébként.
1: Lesz ennek folytatása, tehát a program hogyan épül föl? Ez egy sziget, vagy pedig valaminek a része ez a mostani Sárospataki alkalom?
0: Ezek a rövid intenzív programok, ezek alapvetően szigetek, amik két célt szolgálnak. Az egyik az, hogy valami érdekességet, újdonságot vigyünk be a hallgatók látókörébe. A másik az, hogy ők kötsenek kapcsolódásokat egymással, tehát legyen egy szakmai vagy társadalmi kapcsolódás. Ugyanakkor nyilván nekünk megvalósítóknak ez a tapasztalat, ez minket inspirálhat arra, hogy még több ilyen programot, vagy akár ehhez hasonló nagyobb programokat szervezzünk. Ez most egyébként az egyetemnek a második ilyen típusú programja.
1: Kedves hallgatóink, a napokban zajlott le a Sárospataki Református Tudományi Egyetem lehetőség a területileg koncentrált társadalmi hátrányok leküzdésében című Erasmus Plus BIP programja. Az egyetem 5 napos programján részt vettek a Nagyváradi Párciumi Keresztény Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, valamint a Komáromi Selye János Egyetem református teológiai karának hallgatói és 2 kísérő oktató. A program célkitűzéseiről, tartalmáról és eseményeiről Hüssen Lajos, a Vendéglátó Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a program szakmai vezetője nyilatkozott az Európa Rádiónak. Ezt a beszélgetést hallhatták az előző percekben.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Pünkösd áthidalta a férfiak és nők közötti különbséget. Asszonyok és férfiak együtt voltak. Ennek a ténynek hordereje manapság talán már nem jelent szenzációt. De akkor ez hallatlanul rendkívüli dolog volt. Pünkösd egy szintre helyezte a nőket és a férfiakat üdvösség szempontjából. Nincs különbség többé férfi és nő között, még a tanítványok között sem. A nők épp úgy részesültek a Szentlélek ajándékában, mint a férfiak. Valamikor csodálkoztak, hogy Jézus a samáriai asszonnyal beszélgetett. Pünkösdkor pedig Jézus férfi tanítványai együtt imádkoznak Jézus női követőivel. Nincs semmi különbség közöttük, ami az üdvösség megnyerését és a Szentlélek ajándékát illeti. A hindu vagy buddhista vallás szerint egy nő nem üdvözülhet úgy, mint nő. A reinkarnációs elképzelés szerint férfivá kell újból születnie, hogy üdvözülhessen. A muzulmán világ nőkkel való bánásmódja még ennél is elmaradottabb. Ezzel ellentétben pünkösd óta a kereszténységben, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mindenki egyformán testvér. Persze ez nem jelenti azt, hogy a funkciók felcserélhetők, a férfi és nő szerepe különbözik, azonban értékük mégis ugyanaz. A Szentlélek tette egyenlővé őket. Az egy Úr, az egy hit és az egy keresztség. A mai igemagyarázat Prókai Árpád Boldván szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
4: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
3: ahol a tudás élménnyé válik.
5: Turizmus,
6: gazdaság,
5: informatika,
6: pedagógia,
5: borászat,
3: alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
4: itt jövőt építesz.
3: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
4: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Különleges szakmai háttérrel érkeznek az új Tisza kormány államtitkárai. A kinevezett tisztségviselők között kiugróan magas a jogi, közgazdasági, valamint műszaki informatikai végzettségűek aránya. Az Agrártárcánál kapott fontos szerepet Jobbágy Krisztina, aki korábban a Szapárd hivatalnál és a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatalnál szerzett komoly tapasztalatot az agrártámogatások és a közbeszerzések területén. Ebben a minisztériumban folytatja munkáját Molnár János István, okleveles agrármérnök, aki több mint 25 éves agrárvállalati és vezetői múlttal rendelkezik. A belügyi ágazatban Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakember korábban önálló munkáltatói jogkörrel a tiszafüredi rendőrkapitányságot is irányította. A sportért felelős Kálnoki Kis Attila nem csak bajnokként, de a Magyar Öttusa Szövetség főtitkáraként, valamint neves sportlapok főszerkesztőjeként is bizonyított már. Az egészségügyi vezetésben Porpáci Krisztina ápolói és komplex iskolaorvosi gyakorlattal, míg Buga László orvosigazgató sürgősségi és mentőorvosi tapasztalataival kezdi meg a munkát. Éles nyilatkozat háború alakult ki a Fidesz és Magyar Péter között az RTL-es interjú után. A miniszterelnök szombati nyilatkozatában azt állította, hogy az előző kormány fedezet nélkül fogadta el a 2026-os büdzsét, a hiány pedig a jelzetnél jóval magasabb, akár a 7%-ot is elérheti, ami szerinte büntetőjogi felelősséget is felvet. A Fidesz-KDNP határozottan visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a költségvetést törvényesen, alkotmányosan és átláthatóan hajtották végre. Gulyás Gergely frakcióvezető közösségi oldalán reagálta a kormányfő szavaira, rámutatva arra, hogy Magyarországon stabil a gazdasági helyzet és magas a növekedés. A kormánypárti politikus emellett számon kérte az elmaradt 480 forintos benzinárat, a különadókat, valamint a visszamenőleges hatályú alkotmányozás indokait is. Rétvári Bence szerint titkolóznak az Európai Unióval zajló tárgyalásokról. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnapi bejegyzésében kifejtette, továbbra sem tudni, mit követel Brüsszel az uniós forrásokért cserébe. A politikus hiányolta, hogy Magyar Péter nem hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökének írt levelét. Feltette a kérdést, miért van teljes hírzálat a zárt ajtók mögötti egyeztetésekről, és mit tervez feladni a Tisza kormány az eddigi nemzeti vívmányokból. Rétvári Bence ellentmondásosnak nevezte a miniszterelnök gazdasági kijelentéseit is. Úgy vélte, ha óriási a hiány, nem lehetne jóléti intézkedéseket bevezetni még az idei évre, ha viszont megvan a fedezet, akkor a költségvetés biztos lábakon áll. Pünkösd vasárnapi beszédében a szeretet erejét állította a középpontba 14. Leó pápa. A vatikáni Szent Péter bazilikában bemutatott ünnepi szentmisén az egyházfő kiemelte, a világban zajló fegyveres konfliktusokat nem a szuperhatalmak fogják megnyerni, hanem a mindenható szeretet. Hozzátette, hogy az emberiséget a nyomortól sem a megszámlálhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a Szentlélek által képviselt megbékélésből senkit sem szabad kizárni, és ebben a folyamatban a katolikus egyháznak főszerepet kell vállalnia. A pápa figyelmeztetett, sok olyan változás zajlik jelenleg, amely nem megújítja, hanem inkább tévedések és erőszak közepette öregbíti a világot. Beszédében élettel teli hitet, valamint jó cselekedeteket sürgetett. Több mint három hónap után először lépett a nyilvánosság elé Erdő Péter bíboros. Az Esztergom budapesti érsek súlyos betegségéből lábadozva, pünkösd vasárnap egy videó üzenetben fordult a hívőkhöz. A főpásztor hangsúlyozta, Isten pünköstkor az egész világ számára felajánlotta azt a kegyelmet, amely mindannyiunk lelkében ott van. Erdő Péter kiemelte, rendkívül fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét, valamint nyugalmat hozzon a világnak, a családoknak és a környezetünkben élőknek. A bíboros, aki február elején mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, külön köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban imádkoztak érte. Zárásként hozzátette, ő maga is imádsággal és a Szentlélek által kapott kegyelemmel gondol a hívő közösségre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Pünkösd a keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe. Sőt, azt mondják, hogy a pünkösd a húsvét mellett a második legpogányabb ünnepünk, mert a vallásos eredeten túlnőve rengeteg az életet, a nyarat, a párválasztást, a fiatalságot éltető népszokás kapcsolódott hozzá az évszázadok során Európa szerte. Ezekről mesél majd elsőként nekünk Vukova Nikó néprajzkutató.
2: Magyarországon pontosan ugyanúgy egyébként, mint Európának más országaiban, a pünkösdi ünnepekkor, tehát a keresztény elemek, a keresztény szimbólumok gyakran keveredtek az ősi pogány, vagy akár a római vallás elemeivel. Itt konkrétan arra gondolhatunk, hogy a római birodalomban ekkortáj tartották Flóra istennő, tehát a virág, a tavasz, a fiatalság istennőinek az ünnepét, és ennek kapcsán virágoknak a kiemelt szerepe, a természetben tartott ünnepségek, rózsa, jázmin és a bodza virágokra gondolunk. Tehát itt ennek kapcsán jön be a már említett termékenység, gyermekáldás ünnepe is. Itt hagyományosan a paraszti világban a gonosz járás ellen is védekeztek a jeles napokkor. Ez a pünkösd ünnepén úgy nézett ki, hogy az istállókra, házakra zöld ágakat, nyírfaágat, bodzát vagy gyümölcságat tettek. A pünkösdi ünnep szépség varázslása is alkalmat adott, a lányok a mosdóvízbe pünkösdi rózsaszirmát szórták.
1: De szó lesz arról is, hogy a magyarok 75%-a nem tartja elfogadhatónak a természetvédelmi területeken végzett gazdasági célú fakitermelést. Pribéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelőse mesél majd arról, hogy a magyar erdők állapota aggasztó.
3: Magyarországon a védett területeken, tehát természetvédelmi területeken is zajlik gazdasági célú fakitermelés. Ráadásul ennek kifejezetten drasztikus formái, tehát ez az úgynevezett vágásos üzemmód, ami jellemző, amiről annyit érdemes tudni, hogy amikor kirándul valaki és úgy látja, hogy itt tarvágás történt, tehát egyszerre le van vágva az egész erdőrész, az ennek az üzemmódnak a része. Most ez egy részletkérdés, hogy az erdészeti szakifejezés az itt inkább a végvágás, véghasználat ezekben az esetekben hegyvidéken. Tehát hivatalosan ez nem tarvágás, de hogy ez az élővilág szempontjából, meg egy túrázó szempontjából mindegy. A lényeg az az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik a korábban ott lévő erdő. És ez a gyakorlat, amit most felvázoltam, ez zajlik Magyarországon nem csak egyszerűen természetvédelmi területeken, hanem nemzeti parkokban, sőt helyenként fokozottan védett területen is. Ugye fokozottan védett terület az az, ahova egyébként egy túrázó be sem mehet engedély nélkül, hogy ne zavarja az élővilágot, ahol, hogyha van is turistaút, akkor arról tilos letérni, és ugyanezeken a területeken le lehet termelni az erdőt. És ez egy olyan gyakorlat, ami természetvédelmi, ökológiai szempontból egyértelműen védhetetlen. És ugye itt az nagyon fontos, hogy azzal szokott általában védekezni az erdőgazdálkodás, hogy hát itt nem erdőirtás történik, mert itt újra erdő lesz. És persze ez egy szerencsés dolog, hogy Magyarországon szabályozva van ez, és van erdőfelújítási kötelezettség, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy csak levágunk egy erdőt, és akkor nem lesz helyette erdő. Itt a gond ugye azzal van, hogy ez hosszú évtizedekre vagy akár évszázados távlatra szűnik meg erdei élőhelynek lenni. Ráadásul vannak olyan bizonyos élőhelyekhez, élőhely típusokhoz kötődő ritka fajaink, amelyek nem fognak tudni megmaradni egy olyan tájban, ahol az erdőknek a jelentős része az időnként így le van vágva. És itt ugye a másik dolog, hogy egyrészt nyilván nagyon fontos az, hogy milyen ritka fajoknak ad otthont egy erdő, de nagyon fontos az is, hogy milyen folyamatok, funkciók tudnak ott zavartalanul zajlani. Tehát mennyire képes az éghajlatváltozást fékezni egy erdő, maga az erdő mennyire képes alkalmazkodni a gyorsan változó klímához, forrósodó, szárazodó klímához, hogy az eróziót, talajeróziót mennyire képes fékezni. Tehát itt van egy olyan csomó társadalmi jelentősége is egy erdőnek, ami nekünk, embereknek is különösen fontos, hogy ezek minél egészségesebben működhessenek ezek a rendszerek. És ugye arról nem is beszélve, hogy a rekreáció is, tehát az, hogy milyen gyógyító tud lenni, milyen pihentető tud lenni egy erdei séta, egy túra, és ezt is nyilván veszítjük azzal, hogyha az erdeink jelentős részében ez a fajta gazdálkodás folytatódik.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A húsvét utáni 50. napon ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját, amely a keresztény vallás egyik legfontosabb ünnepe. Valahogy mégis kevesebbet tudunk róla, mint például a húsvétról. Ilyenkor a Szentlélek úgynevezett kiáradására emlékeznek, és ezt a napot tekintik a keresztény egyház születésnapjának is. A további részletekről Vukov Anikó néprajzkutatóval beszélgettem.
2: A pünkösd, a húsvétot követő 50. nap, a név eredete a görög pentekosztés, azaz a görög szó az 50. szóból ered. Így mozgó ünneppel van dolgunk, ez május 10 és június 13 közé esik. A hívő emberek ekkor arra emlékeznek, hogy Jézus feltámadása után az apostolok összegyűltek, majd ekkor hatalmas zúgás, szélvihar támadt, és a Szentlélek lángnyelvek alakjában szállt le a tanítványokra. Ebből adódóan a keresztény egyház születésnapja is, hiszen a Szentlélekkel eltelt apostolok prédikációinak hatására sokan tértek meg, és így alakultak ki az első keresztény gyülekezetek. Tehát itt a húsvéti ünnepkör lezárásával van dolgunk a pünkösd ünnepén, és ezt egyben a természet megújulásának, a tavasz köszöntésének is az egyik ideje. Ekkor a hagyományos paraszti világban a nagy nyári munkák előtt az emberek megpihentek, alkalom volt még egy kicsit ünnepelni, kikapcsolódni. Ekkor bőtermésért is imádkozták, gyermekáldásért köszöntötték az új életet. Pünkösdkor sok búcsújáró helyekkor tartotta a búcsút. Itt a csíksomlyai búcsúra gondolhatunk, Mária Radna, Hodnica, Andocs, Ferencszállás és Mátra Verebélyi híres búcsú juthatnak ilyenkor az eszünkbe. A pünkösdi jelképekről szólva a Szent Lelket már említettem. Középkori szokás szerint a Szentlélek eljövetelét megelőző célzúgást kürtökkel, harsonaszóval utánozták, a lánynyelveket pedig a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették be, tehát a pünkösdi rózsa ennek kapcsán a Szentlélek szimbólumaként is értelmezhető. Magyarországon pontosan ugyanúgy egyébként, mint Európának más országaiban, a pünkösdi ünnepekkor, tehát a keresztény elemek, a keresztény szimbólumok gyakran keveredtek az ősi pogány, vagy akár a római vallás elemeivel. Itt konkrétan arra gondolhatunk, hogy a római birodalomban ekkortáj tartották Flóra istennő, tehát a virág, a tavasz, a fiatalság istennőinek az ünnepét, és ennek kapcsán virágoknak a kiemelt szerepe, a természetben tartott ünnepségek, rózsa, jázmin és a bodza virágokra gondolunk. Tehát itt ennek kapcsán jön be a már említett termékenység, gyermekáldás ünnepe is. Itt hagyományosan a paraszti világban a gonosz járás ellen is védekeztek a jeles napokkor. Ez a pünkösd ünnepén úgy nézett ki, hogy az istállókra, házakra zöld ágakat, nyírfaágat, bodzát vagy gyümölcságot tettek. A pünkösdi ünnep szépségvarázlása is alkalmat adott, a lányok a mosdóvízbe pünkösdi rózsaszirmát szórták. Ma már talán kevesebbet hallunk erről a témáról, de a pünkösdi ételekről is érdemes pár szót szólni. Itt hagyományos pünkösdi étel volt a rántott csirke a teleink asztalán. Akik egy juhot tartottak náluk, a pünkösdi bárányból készítettek báránysültet, vagy pedig báránypaprikást. A húsvéti tojás, mint termékenység szimbólum, egy picit mit is visszaköszön, ugyanis tojásrántottát fogyasztottak pünköszkor. Itt tehát szintén a termékenység varázslást láthatjuk ebben. Édes tésztákat ettek, ezt azért tették, hogy sárga legyen a kender, és hát ekkor már az epres, cseresznyés, gyümölcsös ételek, illetve tészta ételek, szütemények is nagyon kelendőek voltak. A bodza leveléből, virágából főzött szörknek, teának gyógyító hatást tulajdonítottak. Nagyon népszerű volt a pünkösdi király, illetve a pünkösdi királyné járás, királyné választás. Először a pünkösdi király választásról szólnék. Ez Európa nagy részén az középkor óta élő szokás, így került be a néphagyományba is. Ennek már a 16. századtól vannak írásos nyomai. Egyébként Jókai Mórnak az Egy magyar nábob című regényében le is van az évetet irodalmi alkotásokban is találkozunk vele. Itt arról van szó, hogy különböző ügyességi versenyeken, például a karikába dobás, szuszkócipelés, tűzugrás, stb. A legügyesebb legényt választották ki ekkor. Ő lett a Pünkösdi király. Tulajdonképpen ő így a legénytársainak vezetőjévé lett, ő az első helyen mulatságokban, ő kvázi ő parancsolt a többieknek, lovát, marháját a társai őrizték, és hogyha valami apró vétséget követett el, akkor azt nem büntethették testi fenyítéssel.
1: A Pünkösdi királyság mennyi ideig tartott egyébként?
2: Ez vidékenként változó, hogy ez egy hétig, vagy talán, sőt egy évig is eltarthatott ez a Pünkösdi királyság. Innen van ez a mondás is rövid, mint a Pünkösdi királyság. Egyébként a Pünkösdi király az adott időtartam alatt ingyen ihatott a kocsmákban is, fogyasztásának költsége egy legénytársa, illetve a falu közössége állta. A Pünkösdi királyné járásról mondva egy pár szót, itt ez is szintén vidékenként eltérő, valahol a legkisebb, illetve ahogy a legszebb lányt választották Pünkösdi királynénak, hogyha kislány volt, akkor a lánytársai így tehát a kezüket összefűzve ezen ült a Pünkösdi királyné. Itt négy nagyobb lány vitte körbe a kis királynőt, akinek a ruhája fehér volt, fején virágkoszorút viselt, karján virágszirmokkal teli koszorot vitt. Kutatók a már említett Flóra Isten ókori kultuszával és párhuzamba állítják a Pünkösdi királyné kiemelt szerepét ekkor. A minden udvaron megálltak a lányok, kendőt feszítettek a kis királyné feje fölé, letakarták sátyollal, majd felemelték, énekeltek és jó kívánságokkal, versekkel köszöntötték a háziakat, termékenység varázsa mondókákat kántáltak. Cserébe a lányokat ajándékokkal halmozták, ajándékokat kaptak, illetve megkínálták őket enni innivalóval. Itt egy részletet olvasnék fel egy egyik daluckából, ezt énekelték tehát a lányok, elhozta az Isten piros pünkös napját, mink is meghoztuk a király kisasszonykát. Nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkös napján hajnalban születtem.
1: A pünkösdi játékok között van a török basázás is, ha jól tudom, aminek a főszereplője egy kisfiú. Na, ez se mindenhol tartják, ha jól tudom, az országban.
2: Igen, vidékenként eltérő pünkösdi játékokkal találkozhatunk. Közös pont mindegyikben tulajdonképpen az, hogy házról házra járnak, és valamit előadnak embereket ekkor meglátogató gyerekek. A török basázások Nyugat-Magyarország egyes vidékére jellemző, itt tízkoráskorú gyerekekről van szó. Török basának öltöztetik a társai, és akkor házról házra jártak. Szalmával tömték ki a nadrágját, gallyakkal, virágokkal borították be. Itt zöld ágat vittek, amire csengőt tettek. Az udvaron tálcával finoman így ütötték, hogy ugrabugráljon, és akkor a házbeliek pénzt és tojást adtak nekik ezért. Most nyilván itt a török megszállás hozható ezzel kapcsolatban, tehát a magyarokat megszálló törököket próbálták ilyen módon egy picit kigúnyulni, de ehhez kapcsolódik ez a török basázás, vagy török rabnak itt a megjáratása, a rabjárás.
1: De ha már pünkösd, akkor nem feledkezhetünk meg a május fállításról sem, hiszen több helyen fontos szerepet játszott a pünkösdi ünnepkörben.
2: Igen, itt a május fával kapcsolatban is többféle hagyomány van. Az a közös mindegyikben, hogy május fát, vagy más néven hajnalfát, jakabfát állítottak fel, ez május 1-jéhez is köthető, de vannak olyan vidékek, ahol viszont pünkösd napján állították fel ezt a fát, és azokon a vidékeken, ahol viszont május 1-jén, akkor ott meg pünkösdkor bontották le. Tehát itt arról szól a május állítás, ez szerelmi ajándék volt elsőszorban. Erre a napra viradóan a fiatal legények a kiszemelt lányok ablaka előtt zöld fát állítottak fel, tehát az erdőről egy növendékfát vágtak ki, és ezt ültették oda, szalagokkal díszítették fel a drágait. Ez egy igazi csapatmunka volt, ugye éjszaka vágták ki az erdőn a fát, és hajnalra állították oda fel. Vannak olyan adatok, hogy nem szerelmi ajándékként, hanem bíró vagy papháza elé, vagy a templom elé állították, tehát ez inkább egy ilyen közösségi esemény, a közösség vezetője felé, tehát gesztusként lehet ezt értelmezni. Volt sok esetben egyébként, amikor szerelmi ajándékról volt szó, akkor őrizni kellett a fát, hogy a vetélytársak, hogy a rivális futballónak a csapata ne döntse ki, ne szedje ki a földből. És akkor reggelre ugye hát akkor meglátta a falu népe, hogy kikinek udvarol, ez ennek a hivatalosság tétele is volt. Szalagokkal, zsebkendőkkel díszítették, felszínes zsebkendőkkel, bizonyos esetben még hímes tojást is tettek rá. Május a bontását ezt pünköszkor tették meg, játékokkal, versenyekkel tarkított nap során szimuzikálták, vagy kitáncoltatták a fát, és akkor így bontották le ezt a májusfát. Más esetben pedig pünköszkor állították fel ezt a májusfát, ugyanilyen funkcióval, de akkor értelemszerűen nem bontották, hanem állították.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a pünkösdről mesélt Vukov Anikó néprajzkutató. Kollégáim hamarosan hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. Több mint 250 magyar településre érkezett kőzúzalék az aszbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott osztrák bányákból 2015 és 2026 között. A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kikért közérdekű adatok szerint az árumozgások 4 vagy 5 ausztriai lelőhelyet érintenek. Németh Martin, a Vasmegyei Bükk önkormányzati képviselője kiemelte, a statisztika egyelőre csak a beszállítások tényét igazolja, azt nem, hogy a veszélyes anyagot helyben fel is használták-e. A szennyezés eddig már több mint 300 helyszínen, köztük Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kőszegen és Sopronban is bizonyítottan felbukkant, ahol közterületi felületeket borítottak be vele. Az április közepén kirobbant botrány kapcsán az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László is a helyszínre látogatott. A tárcavezető határozott felelősségre vonást és a lakosság egészének védelmét ígérte a Nyugat-Magyarország több megyéjét súlyosan érintő aszbeszt szennyezési ügy vizsgálata során. Új szárnyal bővül a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A Református Egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A Kárpátaljai Református Egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A Greenpeace szerint az erdő nem pusztán élőhely, hanem menedék az élővilág számára egy olyan világban, ahol tájaink nagy részét az emberi tevékenység uralja. A szervezet úgy véli, az erdő sokkal több, mint faanyag. Élőhely, otthon, nyugalom az élhető jövő alapja, egészséges levegő, épp ezért nem mindegy, hol vágják ki a fákat. A további részletekről Pribéli Leventével, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelősével beszélgettem.
2: Magyarországon a védett területeken, tehát természetvédelmi területeken is zajlik gazdasági célú fakitermelés, ráadásul ennek kifejezetten drasztikus formái, tehát ez az úgynevezett vágásos üzemmód, ami jellemző, amiről annyit érdemes tudni, hogy amikor kirándul valaki és úgy látja, hogy itt tarvágás történt, tehát egyszerre le van vágva az egész erdőrész, az ennek az üzemmódnak a része. Most ez egy részletkérdés, hogy az erdészeti szakifejezés az itt inkább a végvágás, véghasználat ezekben az esetekben hegyvidéken. Tehát hivatalosan ez nem tarvágás, de hogy ez az élővilág szempontjából, meg egy túrázó szempontjából mindegy. A lényeg az az, hogy rövid idő alatt nagy területen eltűnik a korábban ott lévő erdő. És ez a gyakorlat, amit most felvázoltam, ez zajlik Magyarországon nem csak egyszerűen természetvédelmi területeken, hanem nemzeti parkokban, sőt, helyenként fokozottan védett területen is. Ugye fokozottan védett terület az az, ahova egyébként egy túrázó be sem mehet engedély nélkül, hogy ne zavarja az élővilágot, ahol, hogyha van is turistaút, akkor arról tilos letérni, és ugyanezeken a területeken le lehet termelni az erdőt. És ez egy olyan gyakorlat, ami természetvédelmi, ökológiai szempontból egyértelműen védhetetlen. És ugye itt az nagyon fontos, hogy azzal szokott általában védekezni az erdőgazdálkodás, hogy hát itt nem erdőirtás történik, mert itt újra erdő lesz. És persze ez egy szerencsés dolog, hogy Magyarországon szabályozva van ez, és van erdőfelújítási kötelezettség, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy csak levágunk egy erdőt, és akkor nem lesz helyette erdő. Itt a gond ugye azzal van, hogy ez hosszú évtizedekre, vagy akár évszázados távlatra szűnik meg erdei élőhelynek lenni. Ráadásul vannak olyan bizonyos élőhelyekhez, élőhely típusokhoz kötődő ritka fajaink, amelyek nem fognak tudni megmaradni egy olyan tájban, ahol az erdőknek a jelentős része az időnként így le van vágva. És itt ugye a másik dolog, hogy egyrészt nyilván nagyon fontos az, hogy milyen ritka fajoknak ad otthont egy erdő, de nagyon fontos az is, hogy milyen folyamatok, funkciók tudnak ott zavartalanul zajlani, tehát mennyire képes az éghajlatváltozást fékezni egy erdő, maga az erdő mennyire képes alkalmazkodni a gyorsan változó klímához, forrósodó, szárazodó klímához, hogy az erózió, talajeróziót mennyire képes fékezni. Tehát itt van egy olyan csomó társadalmi jelentősége is egy erdőnek, ami nekünk, embereknek is különösen fontos, hogy ezek minél egészségesebben működhessenek ezek a rendszerek. És ugye arról nem is beszélve, hogy a rekreáció is, tehát az, hogy milyen gyógyító tud lenni, milyen pihentető tud lenni egy erdei séta, egy túra, és ezt is nyilván veszítjük azzal, hogyha az erdeink jelentős részében ez a fajta gazdálkodás folytatódik.
1: Bennem laikusként fölmerül a kérdés, hogy bizonyos DRT kezelésében nem történik meg ilyen vágásos módszerrel történő

0: igyekezünk nagyon hangsúlyozni, hogy mi a védett területekről és a magas természetességű erdőkről beszélünk, ahol nem az van, hogy csak akác van, hanem van több fafaj, jó esetben ezek változatos korúak, tehát ezeket az erdőket lenne a legfontosabb elsőként megvédeni ettől a gazdálkodástól, és visszatérve a kérdésre, az, hogy ez hol nem történik mégsem, az elsősorban annak köszönhető, hogy egyrészt hol van nagyobb társadalmi nyomás, ugye Budapest környékén például sokan kirándulnak, sok olyan jelzést kapnak a különböző erdészetek, hogy nem tetszik az embereknek az a gyakorlat, amivel találkoznak, és ez a társadalmi nyomás is tud segíteni, és a másik nagyon fontos dolog pedig az a szakmai elhivatottság, meg tudás, meg szemlélet, ami bizonyos erdészeteknél ott van, és bizonyos erdészek abszolút olyan elvek mentén kezelik az erdőt, amivel mi is nagyon egyet tudunk érteni. Egyébként abszolút lehet mondani jó példákat magyar állami erdőgazdaságoktól, de azt kell látni, hogy az általános gyakorlat az abszolút problémás ebből a szempontból, amit az előbb elmondtam, hogy milyen az erdőknek az ökológiai állapota.
1: Ez Magyarországon egyedi probléma? Vagy a világ más tájain is előfordulhat az, hogy védett területen ilyenfajta vágást végeznek?
0: Előfordul ilyesmi, de azért például a nemzeti parki területek azok jellemzően arra vannak kitalálva, hogy ott tényleg ne történjen ilyen drasztikus beavatkozás. Tehát tudtommal ez például nem igazán jellemző máshol, hogy nemzeti parki területeken is ez történjen. Itt ugye, ahogy én is az elején próbáltam ezt felvázolni, hogy van többféle védettségi szint Magyarországon is. Vannak a tájvédelmi körzetek, vannak a nemzeti parki területek, vannak a fokozottan védett területek. Aztán ugye van a Natura 2000 hálózat, ami pedig egy EU-s védettségi hálózat, ami egy kicsit más, jelentős részben átfed egyébként, tehát hogy sok olyan védett területünk van, ami Natura 2000 terület is, de maga a Natura 2000 is egyfajta védettségnek tekinthető. És van többféle üzemmód Magyarországon, amiben tartozhat egy-egy adott erdőrész, vagy erdőrészlet, és az örök erdő az még mindig egy gazdasági célú hasznosítást jelent, csak egy nagyon jó szemléletű gazdasági megközelítés, vagy gazdálkodási megközelítés, mert itt ugye arról van szó, hogy nem egyszerre tűnik el az adott erdőrész, hanem a természetes erdődinamikákat utánozva a fák egy részét kivágják, úgynevezett lékeket hoznak létre, tehát hogyha nem nyúlnánk hozzá egy természetközeli állapotú, vagy természetes állapotú erdőhöz, akkor ott magától is időnként dőlnének ki fák, és ahol kidőlnek fák, ott tud a helyükön felnőni az újulat, hiszen az fényigényesebb, tehát egy zárt, sötét lombsátor alatt kevésbé tudnak felnőni a fiatal facsemeték, és az örök erdő üzemmód, vagy ez a gazdálkodási megközelítés, ez arról szól, hogy ezt kellene minél jobban leutánozni, és ez egy nagyon pozitív példa, de még erre is azt mondjuk, hogy például nemzeti parki területeken, megfokozottan védett területeken, sok helyen jó lenne ezt is elkerülni, hiszen itt még mindig arról van szó, hogy faanyagot termelünk ki abból az erdőből. De nyilvánvalóan van szükség faanyagra, tehát ez teljesen rendben van, és ugye azt nem is mondtam még talán, de hogy a magyar erdőknek nagyjából a 20%-a, vagy picivel több, mint a 20%-a az, ami országosan védett terület. Tehát ez még mindig az erdőknek a nagyobb részében lehetne folytatni különböző erdőgazdálkodási tevékenységet, akkor is, hogyha a legértékesebb védett erdeinkben teljesen megszüntetnénk. És itt még mindig lehet szükség erdő kezelésre, csak ez egy kicsit másról szól. Itt kifejezetten az a cél, hogy az erdőnek az ökológiai állapotát javítsuk, és például onnan nem viszünk ki faanyagot, hanem hogyha mondjuk létrehozunk egy léket, erre vannak magyarországi kísérletek, kutatások, hogy hogyan lehet az erdőknek a természetközeli dinamikáját segíteni, mert ugye egy történetileg az nagyon fontos, hogy a magyar erdők közül gyakorlatilag az összes az már korábban le volt valamikor vágva. Tehát nincsenek igazán öreg őserdeink, talán egy-két kivételtől eltekintve, ugye Kékes erdőrezervátum az egyik terület, amit őserdőnek tekintünk Magyarországon, de itt a lényeg az az, hogy van, ahol van szükség aktív helyreállításra, tehát van értelme annak, hogy erdészek, ökológusok együtt dolgozva csinálnak valamit az erdőben a fákkal, és akár egy részét kivágják, csak ugye itt például helyben keletkező holtfát hoznak belőle létre, stb. Stb. De hogy az a lényeg, hogy azt kell elválasztani, hogy vannak olyan erdőterületek, ahol azt kellene, hogy a cél legyen, hogy az erdő természetességét javítsuk, az ökológiai állapotán segítsünk, és vannak olyan területek, ahol pedig az a cél, hogy történjen valamiféle gazdálkodás, tehát fakitermelés is, hiszen faanyagra szükség van, és ennek is vannak olyan szelíd módjai, amik sokkal természetkímélőbbek.
1: Fölmerült bennem a kérdés, ahogy hallottam, hogy Magyarország ökológiai szempontból értékes erdeinek döntő többsége ugye köztulajdonban van. És ugye az is megütötte a fülemet, hogy kb. 20% védett a magyar erdő területből?
0: Igen, nagyjából 20%, de ebben, amit mondok most 20%, ebben nincs benne a Natura 2000 területek egy része, tehát ez csak az országos jelentőségű védett terület. Amit azért hangsúlyozok csak, mert hogyha ezt nézzük, akkor ebben viszont elenyésző a magántulajdonnak az aránya, tehát hogy itt max

0: maximum néhány százalék, tehát talán ilyen 3% körüli, de hogy döntő túlnyomó részt, ezek állami erdők, ami azt jelenti, hogy köztulajdon, tehát ezek a közös erdeink. Ami ugye meg azért nagyon lényeges kérdés, mert nagyon sokrétű társadalmi ökológiai jelentősége van ezeknek az erdőknek, és a mai erdőgazdálkodási gyakorlat nagyon sok helyen mégiscsak ezeket elsősorban fabányának tekinti, és nyilván tisztelet a kivételnek, tehát vannak, ahogy beszéltük is, nagyon haladó erdészek, meg megközelítések, de hogy mégiscsak jellemző az, hogy ezekben az erdőkben is állami tulajdonú, védett erdőkben is zajlik olyan gazdasági célú fakitermelés, ami ökológiai szempontból nagyon-nagyon problémás. De most ezeken a területeken gyakran a fák, főleg, hogyha egy kifejezetten idős, odvasodó fáról beszélünk, akkor nem lesz már olyan nagyon jó minőségű a faanyag, és ez magyarázza azt, hogy miért van az, hogyha megnézzük azt, hogy Magyarországon az elégetésre szánt faanyag, tehát akár a lakossági tűzipa, akár az erőművekbe kerülő biomassa, annak jelentős része az védett területekről jön, éppen azért, mert ezeken a területeken a faanyagnak a minősége az nem feltétlenül ideális arra, hogy bútor készüljön belőle. Nyilván itt is vegyes a kép, de hogy általánosságban lehet ezt mondani, és itt az is nagyon fontos, hogy bizonyos kor fölött gyakorlatilag már fűrészen is nehéz, tehát feldarabolni mondjuk egy fűrészüzemben. Tehát én hallottam ilyet is, ahol az merült már fel, hogy annyira öreg és annyira nagy átmérőjű, törzsátmérőjű fát vágtak ki, amivel utána gyakorlatilag tényleg nem nagyon lehet mit kezdeni a feldaraboláson és elégetésen kívül. És ez ugye azért nagyon problémás, mert gyakran pont a legidősebb erdők lennének a legértékesebbek, részben úgy éppen azért, mert hogy annyira ritkák. Tehát azért is beszélünk annyit az öreg erdők védelméről, mert nagyon kevés maradt belőlük. Ez egyébként Európa szerte igaz, de Magyarországon különösen, és nagyon fontos lenne az, hogy ezeket az erdőket viszont hagyjuk megöregedni, és hagyjuk azt, hogy ott előbb-utóbb ne csak egy egyhangú öreg és csak öreg fából álló erdő legyen, hanem amikor beindulnak a természetes erdődinamikák, meg erre úgy rá lehet segíteni az aktív kezeléssel, akkor ott egy sokszínű erdő jön létre, amiben vannak fiatal fák, vannak öreg fák, változatos fafajokból áll az erdő, vagy többféle fafajból áll az erdő, stb. Stb. És nagyon fontos az is emellett, hogy kezdődjön meg a már károsított védett területek ökológiai helyreállítása, amiről az előbb beszéltem, hogy az erdeink egy részében ahhoz, hogy ott egy jó erdőállapot jöjjön létre ökológiai szempontból, ahhoz aktív beavatkozásra van szükség, mert ezek az erdők ezek réges-régen már lelettek vágva, amin kezdtében ezek nagyon gyakran egykorúak. Ráadásul korábbi szemlélet miatt sokszor kilettek vágva azoknak a gyomfának tekintett fafajok, amelyek valamilyen szempontból haszontalannak tűntek az erdészetek vagy az erdészek számára, tehát ezek nagyon sok helyen hiányoznak, és ezekből a szempontokból fontos ez, hogy legyen egy aktív ökológiai helyreállítás is. Azt is fontosnak tartanánk, hogy a legfontosabb erdeink, ökológiai szempontból legértékesebb erdeink azok a nemzeti park igazgatóságok kezelésébe kerülhessenek. Nyilván ennek alapvető feltétele az, hogy a nemzeti parknak a helyzete az rendeződjön, több forrásuk legyen, és több olyan szakértő dolgozhasson ott, akik ezt az aktív kezelést ezt tényleg tudják folytatni is. És nagyon fontos az is, hogy alakítjuk át úgy a rendszereinket, hogy kevesebb fát kelljen használni, hiszen erről még talán nem beszéltünk most, de óriási mennyiségű fát, és ezen keresztül gyakorlatilag erdőket pazarlunk el, aminek két fő nagyon rossz gyakorlata van. Az egyik a biomassa erőművekben történő faégetés gyakorlatilag, ahol nagyon gyakran öreg idős erdők esnek áldozatul, miközben egyébként például villamos energia szempontjából jelentéktelen gyakorlatilag az, amit ez hozzátesz a magyar villamos energia ellátáshoz, tehát nagyjából az összes kitermelt faanyag ötödét azt biomassa erőművekben égetjük el, és ennek következtében mindössze 3%-át tudjuk fedezni a villamosenergia termelésnek, ami nagyon-nagyon kevés. És egy másik fontos rész pedig a lakossági tűzifánál az a problémás, hogy nagyon sok esetben elégtelen az épületeknek a szigetelése, és ezért az utcát fűtjük ezzel az elégedett faanyaggal. Tehát mi nem vagyunk a lakossági tűzifa használat ellen, azt viszont gondoljuk, hogy a kormánynak olyan programokat kellene indítani, meg folytatni, meg erősíteni, amelyek például az épületszigeteléseket javítanák, és ezzel rengeteg faanyagot meg lehetne spórolni úgy, hogy közben az energiabiztonságot nem romlana, hanem javulna, csökkenteni lehetne ezzel az energiaszegénységet.
1: Igen, és a torvágásra ugye ott az a nagyon nagy probléma, hogy ott a teljes területet fölbolygatják, a talajt teljesen fölbolygatják, és az nagyon nehezen tud regenerálódni, nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy ott regenerálódjon. Tehát a lehető legrosszabb üzemmód.
0: Igen, és ugye ott hirtelen történik az, hogy eltűnik az erdő borítás. Ez azt jelenti egyrészt, hogy egy szelesebb, egy nagyon-nagyon forró, száraz terület jön létre, ahol nyilvánvalóan az amúgy erdei fafajok azok nem tudnak tudni megújulni. Ugye ezzel szemben, amiről beszéltünk, akár az örök erdőüzemmód, akár hogyha természetvédelmi kezelést végzünk, akkor ott az egy fontos cél, hogy minél inkább védjük az erdőklímát, a fáknak a párásító árnyékoló szerepét, és ezzel tudjuk segíteni azt, hogy ott helyben meg tudjonak újulni, és azok a csemeték, amik az ott élő faegyedeknek az utódai, azok fel tudjanak nőni. És ugye itt pont ilyen klímaválság szempontból az is nagyon fontos, hogy van ebben változatosság, hogy melyik egyed mennyire bírja a szárazságot, és azzal, hogyha hagyunk teret ezeknek a folyamatoknak, vagy akár figyeljük őket, erre is van magyar példa, olyan erdőgazdaság, akik kifejezetten keresik azokat az egyedeket, faegyedeket, amelyek a szárazságot jobban bírják, és ott gyűjtenek szaporítóanyagot, tehát mondjuk makkot, és abból próbálnak utána erdőt nevelni. Ez egy nagyon jó gyakorlat, mert a helyben lévő genetikai állományt használják gyakorlatilag, és abból válogatják ki azt, hogy melyek azok, amelyek várhatóan tényleg jobban fogják bírni a szárazabb körülményeket. Tehát ilyen megoldásokban is érdemes gondolkodni.
1: De ha jól tudom, akkor készült lakossági felmérés is, hogy az embereknek mi a véleménye erről az egész fakivágásos történetről.
0: Igen, még a tavalyi év vége felé felkértünk egy közvéleménykutató céget, hogy készítsen egy felmérést, és feltettünk néhány kérdést az erdőgazdálkodás témakörében is. Itt az egyik dolog, ami nagyon egyértelmű volt, feltettünk egy olyan kérdést, hogy ön szerint elfogadható vagy nem elfogadható természetvédelmi területen a gazdasági célú fakitermelés, és itt a válaszadóknak a 75%-a azt mondta, hogy nem elfogadható. És itt ugye mindig felszokott merülni, amikor akár a Greenpeace, vagy bármilyen más szervezet, vagy civilek beszélnek általában az erdőknek a helyzetéről, hogy de hát mi nem vagyunk erdészek, akkor ebben milyen alapon szólunk bele. De hát éppen azon az alapon, hogy ezek közös erdeink, közös kincseink, állami tulajdonról is beszélünk sok esetben, de a környezetünknek, az élővilágnak a részét képezik, és abban, hogy milyen célok mentén szeretnénk, hogy ezek kezelve legyenek, abban igenis mindenkinek kell, hogy legyen beleszólása.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben az erdőkről hallhattak.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink! Kollégáim hamarosan hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5 tusázó Kálnoki Kis Attila. A rendészeti államtitkári posztot Tóth Gábor korábbi budapesti rendőrfőkapitány tölti be. Az egészségügyi minisztérium kinevezettjei között van Buga László belgyógyász kardiológus, aki Angliában is szerzett klinikai tapasztalatot, valamint Porpáci Krisztina, aki több mint 20 év háziorvosi gyakorlattal a háta mögött felel majd az alapellátásért. Az államtitkárok részletes életrajza már elérhető a kormányzati portálon. Magyar Péter szerint magasan képzett szakemberekre épít az új kormány. A miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában értékelte az 55 államtitkár kinevezését. Kiemelte, hogy a csapat tagjai összesen 103 diplomával rendelkeznek, és az államtitkári kar egyharmada nő. A kormányfő külön felhívta a figyelmet a Szociális és Családügyi Minisztériumra, ahol az összes kinevezett vezető nő, de női többség van az Oktatási és Környezetvédelmi tárcánál is. Magyar Péter elmondta, hogy a tisztségviselők csak nem felének doktori vagy professzori címe van, egyharmaduk pedig PhD fokozattal rendelkezik. A jogi, közgazdasági és műszaki hátterű szakemberek hivatalos névsora a vasárnapi magyar közlönyben jelent meg. Ruszin Szendi Romulus bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését, a tárcavezető vasárnapi videójában ismertette a 4 új államtitkár, valamint az 5 helyettes államtitkár névsorát. Kiemelte, az új csapat feladata a haderő fejlesztése és a nemzeti biztonság megerősítése lesz, a középpontba pedig a katonát helyezik. A parlamenti államtitkár Kürtős László, a honvédelmi felelős pedig Varga Attila lett. A kiberbiztonságért Kovács László vezérőrnagy felel, míg a jogi területet Gálóci Tömösvári Zsolt vezeti, akinek kulcs szerepe lesz az új honvédségi törvény előkészítésében. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a honvéd vezérkar élére Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai. A Kékbolygó Alapítvány közleménye szerint az Óbudai Egyetemen tartották meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét. A rendezvényen 9 ország szakemberei mutattak be alternatívákat a gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Unióban évente 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. A ruhák ráadásul mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet. A projektek célja, hogy újrahasznosítás és újratervezés révén a textilek minél tovább használatban maradjanak. Az elért eredmények fenntartása érdekében a konferencián hivatalosan is megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter, amely a régiós együttműködést erősíti. Ursula von der Leyen üdvözölte a küszöbön álló amerikai-iráni megállapodást, hangsúlyozva a feszültségcsökkentés, a hormuzi szoros felszabadítása és a szabad hajózás fontosságát. Az Európai Bizottság elnöke szerint Iránnak be kell fejeznie a régiót destabilizáló tevékenységét, és nem fejleszthet atomfegyvert. Európa tartós diplomáciai megoldásért dolgozik, hogy megvédje az ellátási láncokat és az energiaárakat. A konfliktus lezárására tett kísérlet a diplomáciai megoldás felé mutat. A hadsoros összefoglaló rávilágít az európai érdekekre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldellő, rádiónk környezetvédelmi magazin műsora, én pedig Huszár Kata vagyok. Az előttünk álló szűk egy órában számos témáról hallhatnak. Szólunk a tőrös darazsakról. Ezekben a napokban, hetekben egészen nyár közepéig Miskolcon is találkozhatunk szinte bárhol, a félelmetesnek tűnő, azonban szinte teljesen ártalmatlan rovarral, a tőrös darázzsal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, a házi állatokra nem veszélyesek, azonban biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ezt követően a mocsári teknősökről hallhatnak, akiknek nőstény egyedei a fészkeiket a szárazföldön rakják. Ilyenkor a teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalokat kettészelő, betonozott vagy földutakon. Fontos, hogy vigyázzunk ilyenkor rájuk. Ezt követően pedig a fészkelő baglyokról hallhatnak. A Füles Kuvik költő állományának felmérésében tudnak segíteni majd az érdeklődők. És végül, de nem utolsó sorban arról is szólunk, hogy gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a Miskolci állatkert. Kedves hallgatóink, ez tehát a mai Zöldellő kínálata, számítunk figyelmükre.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, ezekben a napokban, hetekben egészen a nyár közepéig, akár Miskolcon is találkozhatunk szinte bárhol egy félelmetesnek tűnő, azonban teljesen ártalmatlan rovarral, a tőrös darázzsal. A kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, a komposztnál keringenek akár nagy tömegben is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a rovarok az emberekre, háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Ártalmatlanságuk miatt a Magyarországon élő feltucatnyi faj irtása felesleges, ráadásul az óriás tőrös darázs védett, természetvédelmi értéke 50 000 forint, elpusztítása éppen ezért törvénytelen is. A témával kapcsolatban Orbán Zoltánnal, az Egyesület szóvívőjével beszélgetünk.
2: Kezdjük az elejéről, miért félünk a klasszikus sárga-fekete mintás darazsaktól, illetve a házi méhektől? Azért, mert nagyon fájdalmas a szúrásuk, ennek is oka van, az egész világon a családokban élő méheknek és darazsaknak a fő ellenségei a emlősök közül kerülnek ki, ezért az evolúció folyamán a mérgük úgy alakult, hogy az emlősöknek okozzon emlékezetesen nagy fájdalmat. Ugye ennek egy következménye, hogy például a veszélyjelzésre is használjuk a sárga-fekete csíkozást, magas küszöb, alacsony plafon, biológiai veszély, sugárveszély, és még sorolhatnám. Csak hogy a körülöttünk élő méhek és darazsak globálisan világviszonylatban jó 90%-a nem családokban élő, ilyen agresszív, ilyen védekező, akár támadó csoportot alkotja, hanem az úgynevezett magányos méhek és darazsak csoportját. Itt nem működnek együtt az egyedek, nem alkotnak egy királynő köré szerveződő családot, kaptárt, bolyt sorolhatnám, hanem a nőstények egyedül gondoskodnak az utódaikról, bölcsőkamrákban, és még sorolhatnám. Most a tőrös darazsak is az úgynevezett magányos fajok csoportjába tartoznak. Nagy termetűek, ugye ezért is első pillantás az emberek megijednek tőlük, hiszen a legnagyobb termetű európai darázsfa is az óriás tőrös darázs közül kerül ki, közel 10 cm-es a szárnyhoz távolság, és a teste is bal 5 cm fölött van, ennél süldő egér repülne. A színe teljesen más, mint a klasszikus sárga-fekete mintás darazsaknak, tehát nagyon gyorsan, nagyon könnyen el tudjuk őket könnyíteni. A testük alapvetően bársony-fekete, bársony-kékes-fekete, tehát nagyon sötét, nagyon gyakran a szárnyuk is az, és a sötét, kékes-fekete versenysfényű testen, főleg a potrón van mondjuk 2 vagy 4 sárga színű panel, illetve az óriás tőrös darázsnak a nősténye is. Az óriás tőrös darázs nősténjének a feje is sárga. A felnőtt rovarok viráglátogatók, nektárfogyasztók, tehát így beporzást is végeznek, hatalmas segítséget jelentve az embereknek is, és a növények szaporodásához is segítséget nyújtva, viszont a lárváik, mint a rozsaknál igen gyakran húsevők, ezért parazitoid életmódot folytatnak, ez azt jelenti, hogy a nagy termetű korhadékban, illetve talajban fejlődő lárvákkal táplálják az utódaikat. Ez úgy történik, hogy a nőstény fantasztikus érzékeléssel felfedezi a lárvának a jelenlétét, az lehet hang, feromon is még sorolhatnám, beássa magát a korhadékba, a talajba, megszúrja a lárvát, megbénítja egy speciális méreggel, és ráhelyezi a petét, és a kikelő darázslárva frissen maradt be lebénített rovart fogyasztja el. Éppen ezért ezek a találkozások, ha nem egy virágos rétet nézünk, vagy egy szép virágágyás, nagyobb termeti virágokkal, ahol táplálkozó törös darázsakkal találkozhatunk, tömegesen mindig valamilyen korhadó, talajban hagyott fatönk, fekvő vagy álló, holtfa közelében találkozhatunk velük, hiszen ezekben a holtfákban fejlődnek a farantó rovarok nagy termetű lárvái, tehát cincérek, orszarvogár, szarvasbogárfajok, illetve még a komposzt környékén is találkozhatunk velük, hiszen abban nagy termetű pajrokat találhatnak, ugye a rózsabogár, rózsabogarak lárváit, illetve akár cserebogár lárvákat. Utóbbiak kapcsán bárhol gyepzónában feltűnhetnek ezek a lassan repülő rovarok, hiszen a cserebogárfajok pajorjai azok akár gyökérkártevőként is tömegesen lehetnek bent a talajban. Általában úgy találkozunk velük, hogy a talajhoz nagyon közel lustán repülnek ezek a rovarok, gyakran balra-jobbra ilyen hintázó, hullámzó repüléssel. A nőstények ugye keresik a talajban, a korhadékban a lárvákat, illetve őket követik, a nőstényeket követik csapatosan a hímek. Egy-egy helyen, különösen egy nagyobb tönk vagy holdfa törzs közelében, akár több száz is lehet ezekből a rovarokból. Ennek ellenére ők nem alkotnak családokat, csoportokat, tehát nem működnek együtt, hanem egyszerűen jönnek a korhadékban lévő lárvák illatára mondjuk a nőstények és az őket csoportosan követő hímek. Ha ilyet látunk, akkor én mindenkinek azt szoktam javaslani, különösen a gyerekkel vagyunk, de felnőttként is ez érvényes, hogy álljunk meg, nyugodtan guggoljunk le, akár le is ülhetünk melléjük, közéjük, vigyázzunk, hogy ne üljünk rá egyik rovarra sem, mert akkor ugye szúrhat, de hát ez érthető, és egyébként nem fognak velünk foglalkozni, kikerülnek minket, körülbelül úgy, mint a hullám a sziklát, és egészen hihetetlen élmény látni, hogy gyakran leszállnak ugye a nőstények a talajra, keresik a lárvákat, őket követik ugye a hímek, megpróbálnak párosodni a nőstényekkel. De nagyon fontos, hogy ez, amikor ők elkezdenek kikelni a bábokból, és elkezdik ugye az aktív életüket, ez május közepétől, időjárástól is függ. De ez az időszak pont egybeesik például a ballagásokkal. Na most elég gyakran jönnek ilyen érdeklődések, ezért is beszélünk erről, adunk ki ezt megelőzően, az időszakot megelőzően sajtóközlemény, hogy az emberekhez eljusson az információ. Mit lehet ilyen esetben tenni? Nagyon okosan azt szokták tenni az iskolák, hogy az adott részt azt körülkarózzák és körülszalagozzák. Kitesznek mondjuk egy tájékoztatótáblát, akár fotóban, hogy törös dolgok vannak itt, és akkor szépen ki lehet kerülni, semmiféle problémát nem jelent. Nagyon fontos, hogy ne kezdjük el mi otthon lekematoxozni ezeket a teljesen ártalmatlan rovarokat, ne hívjuk ki rájuk a gázmestereket. Egyébként egy felkészült, hozzáértő gázmester nem is vállal ilyenkor rovarítást, hiszen tudja, hogy egyrészt ártalmatlanok, másrészt pedig ugye van közöttük védett fa is, az óriás törzsdarázsnak a természetvédelmi értéke, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke az 50 ezer forint példányonként. Ezek teljesen ártalmatlanak, örüljünk a jelenlétüknek, gyönyörködjünk bennük, és hagyjuk, hogy éljék szépen az életüket.
3: Meddig vannak ők egyébként, hogy mondjam úgy, előttünk, szem előtt?
2: Hát június második feléig, ugye ez attól is függ, hogy az előző évben hogyan rakták le a nőstények a petéket, de alapvetően ugye nem élnek túl hosszú ideig. Egy-egy késői példánnyal akár a nyár második felében is még találkozhatunk, de a tömeges jelenlétük az erre az időszakra, tehát ez a május második fele és június tehető.
1: Kedves hallgatóink, ahogy hallhatták, szinte bárhol találkozhatunk a félelmetesnek tűnő, azonban szinte teljesen ártalmatlan Tőrös Dalázzsal, a kertek, parkok gyepén, egy korhadó fa közelében, vagy akár a komposztnál is keringenek. Fontos tudni, hogy ezek a rovarok tehát emberre, házi állatra nem veszélyesek, ráadásul az óriás Tőrös Dalázs védett is, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést Orbán Zoltánnal, azonban a következő percekben már a teknősökről, méghozzá a mocsári teknősökről lesz szó. Ugyan a mocsári teknősök életük nagy részét vízben vagy annak közelében töltik, a nőstények fészkeiket a szárazföldön rakják. Ilyenkor a teknősök gyakran kényszerülnek arra, hogy átkeljenek a vonulási útvonalukat kettészelő, az élőhelyeket feldaraboló, betonozott és földutakon, ahol az azokon közlekedő autók, kerékpárok vagy mezőgazdasági járművek sok esetben végzetesek lehetnek számukra. Fontos, hogy vigyázzunk rájuk. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.
3: Ebben a tavaszi időszakban többek között a teknősök is megjelenhetnek, méghozzá az utakon is. Ők ugye a mocsári teknősök országszerte megtalálhatóak, még lehet, hogy itt Miskolcon, illetve a Színva környékén is találkoznak velük, sőt én úgy tudom, hogy itt például Miskolcon a belvárosban él is egy teknős többek között a Színvában. Hogyan tudunk rájuk vigyázni? Egyáltalán merre felé számítsanak az autósok ilyen úton átvonuló teknősökre?
2: A vizes élőhelyek, különösen a lassú folyású folyócskák, patakok, de még inkább az álló vizek, tehát a tavak környékén lehet számítani mocsári teknősökre. Ugye ez Európa egyetlen őshonos vízi teknős faja, tehát alapvetően a vízhez kötődve élnek. Ilyenkor május második felétől azonban elkezdődik, vagy májusban elkezdődik időjárástól függően a nőstényeknek a tojás rakása. Ugye egy nőstényen akár 10 tojást is rakhat, és ehhez nem alkalmas a víz. Olyan helyet kell keresniük a vizes élőhely közelében, ami egy kicsit magaslat, lazatalajú, napsütötte hely, tehát ahol a nap melegítő hatására tudják bízni a tojásaikat, illetve az abban fejlődő embriókat. Ilyenkor akár néhány kilométeres távolságban is el kell, hogy zarándokoljanak a nőstények megfelelő fészek rakóhelyet keresve, és ilyenkor bizony, hogyha ott van mondjuk egy áthaladó úttest, kerékpárút, vagy akár vasútakot, át is kell menni. Emlékszem, gyerekkoromban egyszer apukám hazahozott néhány napra, hogy gyerekként is csodáltam a mocsári teknőst, ami így fészkelő helyet keresve bemászott egy váltóba, vasúti váltóba, és éppen azért nem lehetett váltani, tehát nem tudott menni a vonat közlekedés, és akkor kihívták a biztosítóban és műszerész kollégákat, és akkor ők távolították el, és akkor így néhány napig hazahozta apukám, és akkor hát természetesen elengedtük a teknőst. Tehát mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyha ez biztonságosan megtehető az úttest, ugye mindig figyeljünk arra, hogy biztonságosan tudjunk megállni, ne legyen ráfutásos baleset, akkor álljunk meg, és vigyük át a teknőst abba az irányba, amerre ment. Egy néhány 10, 30, 40, 50 méteret vigyük távolabban az úttól, ne a sűrű közepébe rakjuk, ahonnan nehezen jön ki, hanem valami nyíltabb füves helyre, és utána nyugodtan folytathatjuk az utunkat. Nagyon fontos, hogy ne vigyük vissza a teknőst a vízhez, mert ha csak nem arra ment már, tehát már nem visszafelé tartott, tehát mindig azt kell nézni, hogy a teknősnek merre áll a feje, és arra, abban az irányba kell elvinni. Tehát, hogyha a víztől elfelé megy a teknős, akkor ne vigyük vissza a vízhez, mert ugye hihetetlen energiákat fog elpazarolni, hogy megint elindul fészkelőhely felé. Ugye ebben az időszakban, különösen az utak, kerékpárutakon lehet találkozni, főleg a reggeli időszakban, napsütőző, egyéb hüllőkkel, kétéltőekkel, hogy lehet, akkor ezeket is mentsük meg, vigyük el, vigyük le az útról. Ugye a kis teknősök azok a nap melegének köszönhetően valamikor a nyár második felében, augusztus környékén kezdenek el kikelni, aztán majd ősszel elsősorban az iszapba beásva magukat a felnőttek és a fiatalok is ugye ott telelnek át, de a szakirodalom szerint egy nagyon késői fészekrakásból fejlődő fiatalok akár a tojásban maradva telelhetnek át, és akkor a tavasszal jelnek ki. Ugye ebben az időszakban sajnos Magyarországon is teljesen általánossá vált az, hogy idegen honos teknősfajokat dobáltak ki a vizekbe, tettek ki a tulajdonosok felelőtlen módon a vizekbe, és hihetetlen ökológiai problémákat jelentenek.
3: Bocsánat, ezek olyanok voltak, hogy mondjuk valaki megvásárolt ilyen kis állatkereskedésben egy-egy teknőst, és akkor utána úgy döntött, hogy hoppá, nekem ez még se kell?
2: Persze, mert ugye nagyon aranyos, amikor megveszek egy 200 forintos méretű miniatűr, tehát pici teknőst, és akkor az mondjuk 5-8-10 év alatt megnő egy ilyen rohamsisas méretű rettenetté, amit ugye nagyon nehéz tartani. Víziteknős, ugye az a probléma, hogy belepiszkít a vizébe, főleg ragadozók, tehát a hús, tehát rendszeresen tisztítani kell a vizét. Nagyon nagy méretű akvaterráriumra van szükségük, és amikor jön, megy, akkor ugye kopog, tehát az idegesíti az embereket. Tehát magyarán megunják az emberek, hogy hát kicsinek aranyos volt, de nagynak már nem, és akkor jaj, mi legyen szegény Béluskával, kivitték a vizekbe. Elképesztő problémát jelent. Többek között az ilyen felelőtlen laikusok miatt most már talán több mint 10 éve tilos bizonyos ékszerteknős fajok behozatala és árusítása Magyarországon. Ez éppen ezért van. Tehát, hogyha ilyen idegenhonos teknős fajt fogunk, akkor azt lehetőleg ne engedjük vissza a vízben, vigyük el egy közeli állatkertbe, ahol zárt körülmények között tartják ezeket a idegenhonos, nem kívánatos vadonban, nem kívánatos teknőseket.
3: Tehát akkor magyarán az állatkertek befogadják, hogyha esetleg ilyennel találkozunk, akkor ők kötelesek hát is egyébként?
2: Igen. Azért nem hiszem, hogy ez kötelezettség lenne. Próbálnak megfelelni az igényeknek, nyilván itt van egy olyan mennyiségi korlát, amit egy után már nem lehet gyakorlatilag tovább folytatni. Érdemes a közeli állatkert felhívni, és akkor megbeszélni velük, mert óriási gondot jelent, hiszen itt ugye több faj is szóba jöhet, most hirtelen eszembe jut a vörösfülű ékszerteknős és a hierogrifás ékszerteknős, ezek a teknősfajok szaporodnak Magyarországon, tehát évről évre újabb és újabb generációk kelnek ki a tojásokból, és szorítják ki Európa és Magyarország egyetlen őshonos víziteknős faját, úgyhogy ez jelentős ökológiai problémát jelent.
3: Mit lehet egyébként tenni ilyenkor ezek ellen?
2: Semmit. Igazándiból semmit, mert hogy azért élnek meg Magyarországon, és azért tudnak szaporodni, mert a klíma és a vizes élőhely jelentette élőhely kínált megfelelő számukra. És ez a probléma, hogy nincsenek meg azok a ragadozóik, amik ugye mondjuk az élőhelyükön kordában tartják őket, tehát mondjuk a mosómedve rendszeresen kiássa a fészkeiket, és így az állományt tudják csökkenteni. Vagy mondjuk ott vannak olyan aligátorfajok amerikai kontinensen, amik ugye fogyasztják akár a nagyobb felnőtt teknőseket is, ugye Európában ilyen ragadozóik nincsenek, és ezért korlátlanul, tehát akár közel inváziós mértékben tudnak szaporodni. Ez jellemző az összes magyarországi vízre, hogy telehurcolták a felelőtlen terroristák, akvaristák, idegenhonos halakkal, rákokkal, csigákkal, kagylókkal, vízi növényzettel, ugye, és itt ugye a globális kereskedelmi behurcolás is nagyon fontos. Tehát nem csak az emberek aktívan tették ki a dologba, bele nem gondolva felelőtlen módon, hanem mondjuk jöhetnek mondjuk ballasztvízzel, bármilyen vízzel egyetemben ilyen idegenhonos fajok, és sajnos ma Magyarországon talán nincs olyan természetes víz, ahol ne lenne legalább néhány idegenhonos állatfaj.
3: Ha olyan úton járunk, ahol mondjuk gyakrabban is találkozunk esetleg ilyen teknősökkel, mit tehetünk?
2: Hát igazándiból csak ezt, amit mondtam, hogy figyelni kell, és ha tudjuk, akkor vigyük át. De mondom, nagyon fontos, hogy először mindig bele kell nézni a visszapillantót, hogy meg tudok-e állni biztonsággal. Ha nem, akkor menjek tovább, mert az emberi élet a legfontosabb, nem érdemes kockáztatni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a mocsári teknősökről hallhattak, melyek az élőhelyük és fészekrakó helyük között gyakran kényszerülnek arra, hogy a vonulási útvonalokat kettészelő betonozott vagy földutakon átkeljenek, kitéve magukat annak a veszélynek, hogy egy autós vagy biciklis elüti őket. Fontos tehát, hogy ha lassú folyású vagy állóvizek környékén járunk, vigyázzunk rájuk.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Lakossággal a fészkelő baglyok nyomában ismét. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület legutóbb a telelő, majd a fészkelő erdei füles baglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét idén januárban és áprilisban. A sorozat zárásaként most a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füles kuvik költő állományának felmérésében tudnak segíteni az érdeklődők. Hogy hogyan zajlik ez, és hogy miért is fontos ennek a fajnak a felmérése, arról szintén Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérdezzük.
2: A füles kuvik párok országos felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Miért fontos a füles kuvik párok felmérése?
3: Ugye itt van egy alapvető általános ismert terjesztő funkció is, hiszen nagyon-nagyon sokan még nem ismerik érthető módon az éjszaka csendjében felhangzó ilyen melankolikus, kb. Másfél másodpercenként, két másodpercenként ismétlődő füttyögést, hogy mi lehet ez. És ez a füleskuvik, ez egy 41 néhány évvel ezelőtt Magyarország egyik legritkább fészkelő madara, vagy költő madárfaja volt. Két helyen, a Tihanyi félszigeten, illetve a szekszárdi dombvidéken fészkelt néhány példány ezekből. Azóta elképesztő mértékben terjeszkedik ez a faj északi irányba, és Magyarországon gyakorlatilag nincs olyan tájegység, ahol ne találkozhatnánk velük. Egy nagyon kis termetű, seregély méretű kis bagolyról van szó, ez az egyetlen vonuló bagolyfajunk. Főleg rovarokkal táplálkozik, nagy termetű rovarokkal, cserebogarak, zöld lomszöcske, éjjai lepkék, stb. Éppen ezért vonul meg, hogy ez a fajta rovartápláléka alapvetően hiányozna a téli időszakban. Természetesen kis rágcsálókat is el tud kapni, nagyon karakán kis vadmalac bagolyról van szó. A szakirodalom szerint a saját termeténél megfelelő, mondjuk énekes zsigót is volt már, hogy zsákmányolt, de ugye ez ritkaság, és oduköltő madárról van szó. Tehát ezért érzi jól magát a lakott területeinken, hogy nagyméretű idős fák vannak harkályodukkal, ugye a seregélyek is tudnak költeni, és tényleg Budapest belvárosában, nagyvárosok belső kerületeiben, a panel lakótelepeken is ott van ez a pici madár. Ugye ez a második ilyen sorozatnak egy tagja, ugye a lakossággal a fészkelő baglyok nyomában egy az a erdeifüles bagoly költőállomány országos lakossági felmérésére vonatkozik, amit egy hónappal ezelőtt adtunk ki közleményt, és akkor most a második fejezete ennek a közös állomány felmérésnek a füles kuvikokra vonatkozik. Ugye gyakori kérdés, hogy hogy lehet egy baglyot észrevenni, főleg ami ilyen kicsi, miközben éjjel mi ugye egyrészt alszunk, másrészt pedig nem látunk. Ugyanúgy, mint az erdei füles baglyok esetében, a füles kuviknál is a hangra érdemes figyelni. Különösen a költési időszak elején nappal is, egy nappal pihenő füles kuvik is tud füttyögni. Már találkoztam így nappal, és sikerült is megtalálni a lombok között. Tehát mind a két bagolyfaj esetében a vonatkozó honlapoldalunkon, ahol az elektronikus jelentőlap is elérhető, ott van fönt hang, minta, tehát mondjuk az erdei füles bagoly esetében a hímek és a tojók jellegzetes hangjáról, a füles kuvikok esetében is a hangról, ugye itt mind a két ivar, tehát a hím is és a tojó is füttyög egymásnak. Nagyon érdekes, hogy a füles kuvikok, ha tehetik, akkor szeretnek ilyen laza kolóniákban fészkelni. És megállunk egy füles kuvik hangot hallva, akár 2-3-4-5 helyről is hallhatunk a környékről, több száz méter távolságból megszólaló egyedeket. Aztán majd, amikor a költés ugye előrehad, és a fiókák elhagyják a többi-kevésbé repülni tudó állapotban a fészekhelyeket, akkor utána már a fiókáknak a jellegzetes elesítkérő hangja segít őket észrevenni. a vonatkozó honlapoldalakon, az MMM honlapján, az mmmarton.martonelemér.hu kezdő oldalon fönt a szuper kiemelt hírek között, ahol balra nyomra, jobbra lehet egy zöld nyillal lapozni, ott mind a két faj, így a füleskubik felmérésnek az oldal is megtalálható, és akkor ott videókat is láthatunk az adott fajról, illetve ott férhető az az elektronikus jelentőlap, amit a terepen akár néhány perc alatt ki lehet tölteni és be lehet küldeni.
2: Ide bárki bárhonnan küldhet be adatot, de fontos mondjuk, hogy megjelölje, hogy honnan tölti fel?
3: Hát értelemszerűen ki kell tölteni az űrlapot, nyilván ott van dátum, időpont, helyszín megadásával, mert ugye így lehet hasznosítani ezeket a megfigyelési adatokat. De gyakorlatilag tényleg végig kell menni azonnak, nem tudom, 68 kérdésen is ki kell tölteni, ez akár okostelefonnal is meg tudjuk oldani, tehát nem egy bonyolult valami, és akkor gyakorlatilag az adat beküldésével, vagy jelentőlap beküldésével, akkor ez az egyből már hasznosul, és fel is kerül majd a feldolgozást követően, például a Magyarország madarai honlapfelületünkön az adott madárfaj országos elterjedési pontérképéhez.
2: Beszélgettünk már mi korábban ilyen felmérések, lakossági észlelések kapcsán arról, hogy hát azért hosszú évek távlatában jelentősek ezek az adatok. Ezzel a felméréssel is így van, hogy majd egy jó 5-10-15 év múlva lesz nagy jelentősége annak, hogy lássuk a változást, a módosulást?
3: Részben igen, de ugye mindegyik esetben... Itt például a Füles-Kubik felmérés tavalyi eredményeiről van is egy, annó adtunk is ki tájékoztató hírt, de például itt a Füles-Kubik felmérős oldalon egy kattintással elérhető a tavalyi jelentés, meg tudjuk nézni. Illetve mind a két esetben, minden esetben a beérkező adatok szinte azonnal felkerülnek az online adatbázisunkba, és ezek a Magyarország madarai felületünkön, tehát van a tudástár menüpontunk, a honlapunkon, mme.hu-n, és akkor ott van a Magyarország madarai felület, rákeresünk bármilyen fajra, akkor megnyílik az oldala, ott mindenféle hasznos információ megtalálható az adott fajról, és többek között az országos elterjedési pontérkép is. És hogyha valaki most kitölti ezt az adatát, és beérkezik a monitoring központunkba, akkor ez az adat fel kerülni nagyon gyorsan, vagy akár azonnal, közel azonnal ez az országos pontérképre, tehát folyamatosan a létező legfontosabb adatokkal rendelkezünk egy adott faj, mondjuk költőállománya kapcsán, és ezért is nagyon jó. Tehát itt ilyen költés esetében az adatról beérkező adatok egyből hasznosulnak.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét hallották.
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, gyermeknappal és zótáborral is készül az előttünk álló időszakra a Miskolci Állatkert. Mindkettő már régi hagyománynak számít a létesítmény életében, és mindkettő nagy gyereksereget is vonz. A gyermeknap természetesen május utolsó vasárnapján zajlik majd, a táboroknak pedig az iskolai tanév végétől, június 22-től több turnusban ad helyet az állatkert. Tarvas Kata zoopedagógussal beszélgetünk a következő percekben.
4: Május végén, május utolsó vasárnapján a gyerekeké lesz a főszerep itt az állatkertben, úgyhogy olyan programokkal készülünk, amikor itt a gyerekek eltölthetik akár az egész napjukat. Lesz arcfestő, ez a gyereknapon azt gondolom, hogy nem maradhat el, illetve egy bábelőadással és egy koncerttel is készülünk ezen a napon. Délelőtt

0: néhány hétben, hónapban. Kicsit róluk is meséljünk.
1: Igen, ugye a tavasz az jellemzően a születéseknek az időszaka, de most nem csak születések, hanem állatszállításaink is voltak, úgyhogy rengeteg új jövevényünk van. A sort ugye a kis Bennett kenguruk kezdték, akik elkezdték már a fejüket elődugdosni az erszényből elég korán tavasszal. Most már annyira nagyra nőttek, hogy nem csak a fejüket szokták kidugni, hanem ki is járnak az erszényből, úgyhogy aki most jön hozzánk, már az erszényen kívül is megnézheti őket, nem csak a kikukucskáló fejeket vagy lábakat lehet látni. De rajtuk kívül is jöttek még világra apróságok. Született egy két puputevénk, ő a harmat nevet kapta a látogatóinktól, ezt egy szavazáson választhatták ki az érdeklődők, hogy mi legyen a kis tevének a neve. Úgyhogy ő is hihetetlenül nagyot nőtt, mióta megszületett, tényleg nagyon gyorsan fejlődik, egyre nagyobb, és már most tényleg bebarangolja az egész kifutót, és nemrég jött világra két kis Dávid szarvas borjunk, akik már lassan egy hónaposak, és már ők is így ketten együtt, ugye pár nap különbséggel születtek, úgyhogy ők mindig így együtt mozognak, így járják be a kifutót, és ugye már sokszor a csordával együtt vannak. Az előző év végén sajnos elpusztult a már 18 éves vadmacskánk, és az ő helyére érkezett egy fiatal kis egyéves vadmacska Him, ő Németországból érkezett hozzánk, és hát már teljesen birtokba vette a kifutóját. Én azt gondolom, hogy sikerült neki teljesen belaknia. Ugye a vadmacska egy Magyarországon is őshonos védett ragadozó, úgyhogy ezért is tartjuk nagyon fontosnak a bemutatását, hogy már vele is lehet találkozni, már akinek sikerül megpillantania a kifutójában, ugyanis nagyon jól tud rejtőzködni. A vadmacskák egyébként a természetben is ilyenek, hogy szeretnek nagyon elbújni, tényleg a legsűrűbb erdőségeket kedvelik, úgyhogy itt is türelmesnek kell lenni, hogyha valaki szemügyre akarja venni a kis vadmacskánkat.
0: Ugye az állatkert életében én azt gondolom, hogy minden állatkert életében talán a tavasszal kezdődő időszak, nyár, ősz elejéig bezárólag egy igencsak komolyabb kihívást jelent a látogatók számát tekintve, illetve hát akár a táborok számát tekintve, hiszen ha jól tudom, idén is lesz zootábor majd.
1: Így van, idén nyáron is. Ahogy véget ér az iskola, rögtön a nyári szünet első hetében kezdődik a zootábor, és egészen 6 héten keresztül tart, úgyhogy augusztus elejéig várjuk a táborozókat ide a Miskolci Állatkertbe. Rendkívül izgalmas és érdekes programokkal várjuk a táborozóinkat. Igyekszünk minden évben valami újat is kitalálni, mert nagyon sok táborozónk van, aki évről évre visszajár, van, aki akár 5-6 alkalommal is eljön hozzánk, úgyhogy nagyon szeretik a táborainkat, és tényleg nagyon közeli kapcsolatba kerülhetnek az állatainkkal, ugyanis van több olyan állatunk, akihez akár be is tudunk a gyerekekkel menni, meg tudjuk őket etetni, egy kicsit így az állatgondozók mindennapi feladataiba is bele tudnak kóstolni, úgyhogy nagyon szokták élvezni a gyerekek, és azt gondolom, hogy nagyon hamar eltelik nekik is, és nekünk is ez a 6 hét.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Darvas Katát, a Miskolci Állatkert zoopedagógusát hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, most következzék néhány zöld hír. Új vízterületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megóvására összpontosítanak több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett régi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki. A feljegyzések kezdete óta a második legmagasabb hőmérsékleti értékeket mérték áprilisban a tenger felszínen, közölte az Európai Unió Copernicus éghajlatmegfigyelő szolgálata. A jelentés szerint a múlt hónapban a Csendes-óceán trópusi térségének nagy részén rekordhőmérsékletet regisztráltak intenzív tengeri hőhullámok kíséretében. Ez volt a harmadik legmelegebb április is világszerte, a felszíni levegő átlagos hőmérséklete 14,89 Celsius fok volt, 0,52 fokkal magasabb az 1991 és 2020 közötti áprilisi hőmérsékletek átlagánál. Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ éghajlati stratégiai vezetője szerint ezek az értékek egyértelműen jelzik a globális felmelegedést. A tengerfelszín melegedése mellett az északi-sarki tengeri jég kiterjedése átlag alatt volt, és Európa szerte jelentős különbségek mutatkoztak a hőmérséklet és a csapadék mennyiség terén. Átlagon felüli meleg volt Délnyugat-Európa nagy részén, Spanyolországban pedig az idei volt a legmelegebb április. Kelet-Európában viszont meglepően hideg volt. A múlt hónapban számos szélsőséges időjárási esemény is bekövetkezett. Trópusi ciklonok a Csendes-óceánon, árvizek a Közel-Keleten és aszály Dél-Afrikában. Az Arktiszon a tengeri jég átlagos kiterjedése körülbelül 5%-kal maradt el a megszokottól. Gajdos László megállapodott az osztrákokkal, hogy nem hoznak több azbesztes követ Magyarországra. Az élő környezetért felelős miniszter a napokban jelentette be, hogy következő lépésként ártalmatlanítják a már leterített szennyezett köveket. A bécsi tárgyalások után közvetlenül megegyeztem az osztrák üzem tulajdonosával, teljesen leállítják a Magyarországra irányuló értékesítést, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása Nyugat-Magyarországon és a lakosság egészségének védelme, tette hozzá bejelentésében Gajdos László, megjegyezve azt is, hogy úgy sikerült megállapodniuk a Magyarországra irányuló értékesítés leállításáról és a közvetlen veszély elhárításáról, hogy nem kellett a bányák bezárását kezdeményezniük. Gajdos Lászlónak ez volt az első dedikált feladata azt követően, hogy hivatalosan is a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere lett, tudósít a telex.hu. Gajdos László a miniszteri megbízó levele átvételét követő napokban személyesen tartott terepszemlét az ország nyugati részén az aszbeszt szennyezéssel sújtott területeken. 3 megyében több mint 300 helyszínt azonosítottak.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát Súlyog Tamás köztársasági elnök. Vágányfelújítási munkák kezdődnek az ünnepek után, Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron áttartó híd és pályakarbantartás indul. Miskolc tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt a miskolci polgármester. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5-tusázó Kálnoki Kis Attila. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. 2 nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul 1 hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Green List válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palotaszállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is. Miskolc-tapolcai szállodák vezetőivel járta be a barlangfürdőt Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. A városvezető a közösségi médiában számolt be arról, hogy azokat a helyi szállodásokat invitálta meg a helyszíni szemlére, akik a nehéz időszak ellenére is kitartottak és folyamatosan fogadják a vendégeket. A bejárás során bemutatták az eddig elvégzett rekonstrukciós munkálatokat, valamint a jelenleg is zajló korszerűsítéseket. A polgármester kiemelte, a cél nem csupán a korábbi tűzeset okozta súlyos károk elhárítása, hanem az elmúlt évek fejlesztési hiányosságainak a pótlása is. Tóth Szántai József köszönetet mondott a turisztikai szakembereknek a kitartásért és a megértésért, hangsúlyozva, hogy a megújuló fürdő hosszú évtizedeken át meghatározó oszlopa lesz Miskolc turizmusának. A polgármester a beruházás állásáról és a nyitás ütemezéséről a jövőben egy részletesebb, átfogó szakmai beszámolót is ígért a lakosságnak. Negyedszázados fennállását ünnepelte a miskolci zenepalotában a Reményi díjas Anima vonós négyes. A jubileumi hangverseny az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál egyik kiemelt programjaként valósult meg, megkoronázva az együttes értékteremtő művészi pályáját. Sós Gábor alapítótag felidézte, hogy a 2000-es évek eleje óta több mint 500 sikeres koncertet adtak belföldön és külföldön egyaránt. A kvartett tagjai kiemelten büszkék az óvodákban és az iskolákban végzett ifjúsági és missziós munkájukra, amelynek keretében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye leghátrányosabb helyzetű falvaiba is elvitték a komoly zenét. A megújulásra törekvő együttes az elmúlt 25 évben multimédiás elemekkel és a jazzesebb Anima Group formációval is kísérletezett, a mostani ünnepi fellépés előtt pedig egy egyedülálló beavató próbát tartott. Gál Nikolettet is díjazta a Miskolc városa. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolcváros napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolcváros önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. A díjazottak között szerepelt a DVTK siketlimpiai bajnok atlétája Gál Nikolett is, aki az év sportolója díj női kategóriájának győztese lett. Gál Nikolettet hallják.
2: Miskolc város évnői sportolója díjat kaptam meg, és ez nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés, hiszen Miskolc születésű vagyok, itt élek 22 éve, és tényleg ez nagyon megható és nagyon motiváló érzés. Februárban vagy márciusban derült ki, hogy az zsűri tag megválasztott engem, és mondták, hogy ezt titokba kell tartani, úgyhogy hát nehéz volt, mert ez nagyon hatalmas hír volt, és nagyon szerettem volna így mindenkinek megosztani, sőt, posztolni is, hogy mi történt. Hát a gálát azt amúgy nagyon elvesztem, nagyon szuperül sikerült a szervezés, tényleg az egész műsora, a színházi előadások is nagyon jól sikerültek, a zenék is, a tapsok, ahogy bevágták az egyperces interjúkat, úgyhogy tényleg én nagyon elvesztem. Visszagondoltam, hogy miket tettem eddig le az asztalra, és hogy milyen áldozatokat tudtam hozni. És a siketlimpiai bajnok miatt kaptam ezt a díjat, illetve így a sporthoz való hozzáállásom, így a kitartásomért, az alázatomért, meg hogy emellett kiváló teljesítményt tudok nyújtani a tanulás téren is, úgyhogy így összefoglalva így emiatt.
1: Hetekig is eltarthat a MOL tiszaújvárosi üzemében péntek reggel történt robbanás körülményeinek vizsgálata. A detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan, öten könnyebben megsérültek. A robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik rendőrségi nyomozás. A MOL vizsgálóbizottságot hozott létre a baleset körülményeinek feltárására. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 dolgozó további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil. A balesetben egy 37 éves férfi halt meg. Köszönöm a figyelmet. Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, Simon de Ma András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd, második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születés napjaként szoktuk emlegetni. Hálás vagy ezért az egyházért? A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát ha lesz belőle valami hasznunk. Jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jóba lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel. És nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk. Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket. Amen.

Szentlélek Isten, látod, mennyi ismerhetetlen erő tolakszik elénk és próbál döntő erő lenni. Nagyban is, kicsiben is küzdünk terhekkel, mélységekkel, ellenséges erőkkel, és újból kitűnik a gyengeségünk, elesettségünk, erőtlenségünk. Az erőszak világából kiáltunk hozzád, mert erőválságban élünk. Hívjuk és várjuk áldó erőidet, vigasztaló, mellénk álló, ügyünket, emberségünket védő szent lelkedet. Jövel, teremtő szent lélek!

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Egy egér naplója, az apró hirdetés.
1: Nem tudom, Elléke számított-e rá, hogy megkérem a kezét, minden esetre nem éreztette ezt velem. Szülei is ugyanolyan barátságosan fogadtak, mint hazalátogatásunk előtt. Én azonban jóval ritkábban mentem át hozzájuk, mióta szívemben kétségek viharadult. Nem tudtam eldönteni, vajon sikerülne Ellikéből előkelő úri hölgyet nevelnem, olyat, aki miatt a szüleim előtt sem kellene szégyenkeznem, vagy megmaradna ilyen poros farkincájú szenes pince lakónak.
2: Jaj, de nehéz a házasulni készülő egerek helyzete.
1: Bölgerák is észrevette rajtam, hogy gondterhelt vagyok. Faggatására azt feleltem, hogy a bizonytalan jövő aggaszt. Az egérkarnál most nincs felvétel, munkanélkül tengek-lengek, s az ő nyakán élősködöm.
3: Az a legkevesebb,
1: legyintett.
3: Amíg nekem van egy kenyérmorzsám, addig neked is van. Hanem abban igazad van, hogy ez munkanélkül csak tengődés. Veszünk újságot és elolvassuk az apró hirdetéseket. Biztosan találunk valami neked való munkát.
1: Meg is vettük az újságot, s nekiálltam apró hirdetéseket böngészni. Hirdettek mindent, egérbölcsőt, egérdivatlapot, egérénekesek régi lemezeit, csak éppen álláshirdetések nem voltak olyanok, amilyenek megfeleltek volna nekem. Zömében vidékre kerestek egereket zabot hegyezni. Én azonban most, hogy ismét közel kerültem a családomhoz, nem akartam elszakadni tőlük. Mit kezdjek vidéken egy szál magamban?
3: Az utcán is vannak hirdetések kiragasztva,
1: mondta Börkerág.
3: Most ráérsz sétálni, olvasd végig őket.
2: Mi más tehettem volna, mikor ő munkába ment, én sétára indultam, és sorra olvastam a fal tövében, fák tövében kiragasztott apró hirdetéseket. Aprók voltak csak ugyan akkorák, mint egy ne felejts szirma. Nem csoda, hogy az emberek nem veszik őket észre. Dióhé babakocsi eladó, különbejáratú egérjuk fehér egérnek kiadó. Egérjuk a beázik, hívja a rákszert. Valódi macska szőrtömítések, jótállás. És azok az álláshirdetések? Vidéki magtárba szakképzett zabhegyezőt keresünk, vidéki malomba gyakorlott lisztkóstolót keresünk, vidéki sajtüzembe tapasztaltjuk rágókat keresünk, vidéki színabogjába pockokat keresünk, vidéki üdülőjébe gondnokot keres az egérimpex, vidéki étterembe felveszünk macskaügyekben jártas maradékelosztót.
1: És így tovább, és így tovább. Már káprázott a szemem a sok vidékitől, szakképzettől, gyakorlottól, jártastól. Én is szakképzett, gyakorlott, jártas, egérjük karbantartó vagyok, de azt még vidékre sem keresnek. Csöketten rottam az utcákat, egyszer csak megakadt a szemem egy hirdetésen. Már alakra is más, jóval nagyobb, macskafül formájú hirdetés volt, kíváncsian olvastam el. Egyedül álló felvilágosult macska keresi azon előítélektől mentes egerek társaságát, kik ráérnek őt délutánonként szórakoztatni, tiszteleti megállapodás szerint. Lenyűgözve olvastam el újra meg újra az érdekes hirdetést. Végül le is téptem a falról, hogy otthon megmutassam Börkerágnak. Nem volt emiatt lelkiismeret furdalásom, mert úgy éreztem, kizárólag nekem ragasztották ki, egyedül én rám vár ez a poppás állás.
3: Micsoda badarság!
1: Ütötte le lelkesedésemen Börkerág, miután elolvasta. Felháborodva kiáltottam. Ez neked badarság? Életemben nem olvastam még ilyen kedvező hirdetést. Gondold el, csak egy kis felolvasás, beszélgetés, és még fizetnek is érte. Börkerág úgy nézett rám, olyan érteklődve és fürkészen, mintha most látott volna először.
3: Képes volna elmenni egy macskához?
1: Egy felvilágosult előítéletekről mentes macskáról van szó.
3: És ha megesz?
1: Felvilágosult macska nem eszik egeret, hanem májkrémet, szardiniát, kolbászkrémet.
3: Honnan tudod, hogy csak ugyan felvilágosult? Lehet, hogy ez a szó a csalétek, amivel magához édesgeti az ostoba egereket.
1: Erre már felbőszültem. Szóval ostobának tartasz, vedd tudomásul, hogy most már csak azért is elmegyek ahhoz a macskához. Hiába volt Börkerág minden érvelése, könyörgése, megmakacsoltam magam. Még aznap elmentem a hirdetésben megadott címre. Éltes macska nyitott ajtót, sárga szemének villanásától minden bátorságom elhagyott, alig bírtam kinyögni, A hirdetése jöttem volna.
4: Ó, kedves kis egér,
1: norombolta.
4: Nagyon örvendek, el sem mondhatom, mennyire örvendek. Fáradjon beljebb, aranyoskám.
1: Józan eszem azt súgta, hogy még visszafordulhatnék. Ó, bár hallgattam volna bőrkerágra. A dac azonban nem engedett meg hátrálni, hiszen azt mondtam neki, hogy csak azért is. Azon kívül látni akartam, hogyan van berendezve egy macska lakása. Beléptem tehát, és félelmemet leküzdve körülnéztem. A múzeumban, ahol nevelkedtem, megszokhattam a pompát, ám itt mégis elállt szemem szám. A falakon sejem tapéta, a parketten süppedő szőnyeg, és mindenütt párnák. Sejem párnák, damaszt párnák, pársony párnák, arannyal, ezüsttel kivarrott párnák, keresztszemes párnák, pávaszemes párnák, mind meg annyi dagadó gyönyörűség. Alacsony asztalka át a párnák között, rajta kristály tálkában tej. A mennyezetről csillogó gömböcskék lógtak, olyasfélék, mint a karácsonyfadíszek. Fehér kosárban puha, színes gyapjú gombolyagok. A sarokban valami osztóféle állt, báránybőrrel letakarva. Minden olyan lágyan omló, puha, simogató. Csoda-e, hogy azonnal otthonosan éreztem magam ebben a szép környezetben? Mondtam is az éltes macskahölgynek, hogy lakása a mi múzeumbeli egérjukunkra emlékeztet. A vendégek nálunk ezüstkanálba ültek, meséltem neki büszkén, Kályha ellenzünk pedig egy kínai császárnő elefántcsont legyezője volt.
4: És sakkozni tudsz-e, kis egérke?
1: Megiszem azt, hogy tudok. Nevem egyébként Egbert.
4: Egbert? Bertike?
1: Ízlelgette nevemet a macskahölgy.
4: Vedd csak elő, kedvesem, a saktáblát a szekrény aljából. Nekem bizony már nehezemre esik a hajladozás.
1: Kár, hogy bőrkerák nem hallja ezt, gondoltam, miközben előkotoráztam a saktáblát, és felállítottam a figurákat. Kár, hogy nem látja ezt a beteg öreg macskát. Ettől ugyan kár engem félteni. Ma holnap tolókocsiban fog járni szegény öreg pár. A macska hölgy meglehetősen jól sakkozott. Hol ő nyert, hol én. Valahányszor ő nyert, hangosan dorombolt örömében. Sakkozás után újságot olvastam neki, mert, mint panaszosan mondta, a szeme nagyon meggyengült az utóbbi időben. Segítettem pamutot gombolítani, melegítettem neki tejet, aztán hazamentem. Zsebemben csinos pénzösszeggel, szívemben pedig jókora adag büszkeséggel. No, látod, hogy érdemes előítéletektől mentesnek lenni? Kérdeztem bőrkeráktól, miközben keresményemet kiteregettem az asztalra. Majd részletesen elmeséltem neki, hogyan is zajlott le a szerinte olyannyira kockázatos vállalkozás. Szó nélkül végighallgatott, és csak egy idő után annyit jegyzett meg.
3: Ha öreg, ha beteg, akkor is macska.
1: Irigykedik, gondoltam szánakozva. Irigyli, hogy volt merszem elfogadni ezt az előnyös megbízatást. Hangosan azonban csak azt mondtam neki, a gamer az nyer, barátocskám. Ettől kezdve minden délutánomat az idős macskánál töltöttem, hol sakkoztunk, hol dominóztunk, néha kártyázgattunk, vagy kockadobós társasjátékot játszottunk, meg a Kalapocska Hopp nevű remek játékot. Ezt szerette a legjobban, de én is szívesen játszottam az ugrándozó röpködő kalapocskákkal. Néha megkért, hogy hozzak neki gépsonkát, rezeljek neki sajtot, bontsak fel egy doboz lazacot, nyissam ki az ablakot, vagy éppen csukjam be, mert húzatot érez. Kellemesen telt így az idő, a pénz is szépen gyűlt. Délelőttönként, mikor bőrkerák már kemény munkával karban tartotta az eldugult, betömődött, elázott egérjukakat, én még az ágyban heveréztem, pirítós rákcsálva, újságot olvasva, mint egy úr, és vártam a délutánt, a könnyed pénzszerzés idejét. Egy napon azonban, ó, bár tudnám feledni, váratlan dolog történt. Mikor becsöngettem az öreg macskához, hónom alatt az Esti Dorombolás című újsággal, amit újabban én szoktam neki megvenni a sarkon, nagy örvendezéssel fogadott.
4: Jöjj csak, kicsi Egbert, nézd, minő érdekes ajándékot kaptam egy tengeren túli unokanővéremtől.
1: Kíváncsian mentem be a szobába, és nagyon meglepődtem attól, amit láttam. A szoba közepén aranyozott rácsú, cifra madárkalitka állt.
4: Unokanővérem tudja, mennyire szeretem a dalos madárkákat.
1: Bobolázta hátam mögött az éltes macskahölgy.
4: Azért küldte ezt a gyönyörű kalitkát, hogy örömöt szerezzen vele. Nézd csak meg belül is, milyen finom a kidolgozása, milyen masszív.
2: Engem ugyan nem érdekelt különösebben a rácsok kidolgozása, mégis bementem, mert a sarokban jókora dió hevert, sokkal nagyobb, mint az itthoni diók. Ezt is a tengeren túlról küldték?
4: Azt is, kedves kém, kóstol csak meg, milyen különleges íze van.
2: A dió már fel volt törve, megkóstoltam, ám azon nyomban ki is köptem, tisztára orvosságészül. Megfordultam, hogy kimenjek a kalitkából, de majdnem elájultam a rémülettől. A kalitka cifra kacskaringókkal díszített ajtaja ugyanis zárva volt. Az öreg macska pedig, akiről azt hittem, hogy nem sokára tolókocsiban fog közlekedni, diadal táncot járt a kalitka körül.
4: Van már saját egerem, van már saját egerem,
2: nyávogta boldogan, és lerántotta a báránybőrt a sarokban álló oszlop formájú valamiről. Közönséges bodzafarunk volt aranyozott vaslábakra szerelve, puha

0: célzott ostoba hiszékenységemre, melyre pedig majdnem ráfizettem.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem, minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd, Uram, gyermeket, ámen.

Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
1: Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok?
2: Ó, Uram! Uram! Te tudod. Fúj! Fúj, szél!

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Súlyog Tamás köztársasági elnök kinevezte a Tisza kormány 55 államtitkárát. A hivatalos tájékoztatás szerint a kabinet magasan képzett, komoly szakmai háttérrel rendelkező szakemberekre épít, és több területen a női szerepvállalás is hangsúlyos. Az új vezetők átlag életkora 49 év. A kinevezettek összesen 102 diplomával rendelkeznek. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztériumba 4 új vezető érkezik, köztük Árvai Nikolett parlamenti államtitkár és Búza László szakállatorvos. A belügyminisztérium csapatát 3 szakember erősíti. Halmai Ferenc Tibor rendészeti szakértő mellett a sportért felelős államtitkár, az olimpiai 5. többszörös világ és Európa bajnok 5-tusázó Kálnoki Kis Attila. A rendészeti államtitkári posztot Tóth Gábor korábbi budapesti rendőr főkapitány tölti be. Az egészségügyi minisztérium kinevezettjei között van Buga László belgyógyász kardiológus, aki Angliában is szerzett klinikai tapasztalatot, valamint Porpáci Krisztina, aki több mint 20 év háziorvosi gyakorlattal a háta mögött felel majd az alapellátásért. Az államtitkárok részletes életrajza már elérhető a kormányzati portálon. Magyar Péter szerint magasan képzett szakemberekre épít az új kormány. A miniszterelnök vasárnapi Facebook posztjában értékelte az 55 államtitkár kinevezését. Kiemelte, hogy a csapat tagjai összesen 103 diplomával rendelkeznek, és az államtitkári kar egyharmada nő. A kormányfő külön felhívta a figyelmet a Szociális és Családügyi Minisztériumra, ahol az összes kinevezett vezető nő, de női többség van az Oktatási és Környezetvédelmi tárcánál is. Magyar Péter elmondta, hogy a tisztségviselők csak nem felének doktori vagy professzori címe van, egyharmaduk pedig PhD fokozattal rendelkezik. A jogi, közgazdasági és műszaki hátterű szakemberek hivatalos névsora a vasárnapi magyar közlönyben jelent meg. Ruszin Szendi Romulus bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új vezetését. A tárcavezető vasárnapi videójában ismertette a 4 új államtitkár, valamint az 5 helyettes államtitkár névsorát. Kiemelte, az új csapat feladata a haderő fejlesztése és a nemzeti biztonság megerősítése lesz, a középpontba pedig a katonát helyezik. A parlamenti államtitkár Kürtős László, a honvédelmi felelős pedig Varga Attila lett. A kiberbiztonságért Kovács László vezérőrnagy felel, míg a jogi területet Gálóci Tömösvári Zsolt vezeti, akinek kulcs szerepe lesz az új honvédségi törvény előkészítésében. A tárcavezető megerősítette azt is, hogy a honvéd vezérkar élére Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai. A Kékbolygó Alapítvány közleménye szerint az Óbudai Egyetemen tartották meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét. A rendezvényen 9 ország szakemberei mutattak be alternatívákat a gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Unióban évente 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. A ruhák ráadásul mikroműanyagokkal szennyezik a környezetet. A projektek célja, hogy újrahasznosítás és újratervezés révén a textilek minél tovább használatban maradjanak. Az elért eredmények fenntartása érdekében a konferencián hivatalosan is megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter, amely a régiós együttműködést erősíti. Ursula von der Leyen üdvözölte a küszöbön álló amerikai-iráni megállapodást, hangsúlyozva a feszültségcsökkentés, a hormuzi szoros felszabadítása és a szabad hajózás fontosságát. Az Európai Bizottság elnöke szerint Iránnak be kell fejeznie a régiót destabilizáló tevékenységét, és nem fejleszthet atomfegyvert. Európa tartós diplomáciai megoldásért dolgozik, hogy megvédje az ellátási láncokat és az energiaárakat. A konfliktus lezárására tett kísérlet a diplomáciai megoldás felé mutat. A hadsoros összefoglaló rávilágít az európai érdekekre.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítünk a debreceni református nagy templomból. Igét hirdet Fekete Károly püspök lelki pásztor.
2: Jézus mondja, a pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, köszöntsétek egymást testvéri kézfogással, áldást, békességet kívánva egymásnak.

Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén az 554. dicséretünket énekeljük. Az 554. dicséretünk így kezdődik: e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti.

Kedves testvéreim, megjelentünk Isten színe előtt. Hallgassuk igazságának igéit, valljuk meg bűneinket, hogy kegyelme által megújulhassunk. Hallgassátok meg Isten rendelését a Tesszalonikaiakhoz írt első levél 5. részéből. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi bűneinkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Urunk, letesszük bűneinket és lélektelen életünk minden baját. Megvalljuk előtted, sokszor nem voltunk kíváncsiak a te prófétai útmutatásaidra. Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Bocsáss meg nekünk. Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Amen. Halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Lelkemet adom belétek, és életre fogtok kelni. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Folytassuk tovább leülve az Isten tiszteletünket. Magasztaljuk a mi Urunkat, az 548. dicséretünk valamennyi versének éneklésével. Az 548. dicséretünk így kezdődik: Jerkerjük Isten áldott szent lelkét.

A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk igéjét, miképpen van írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében. A második fejezet 22. versétől a 24. verséig, és a 33. verstől a 41-kel bezárólag. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általatett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De Isten őt felmagasztaltatta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Miután tehát felemeltetett az Isten, aminek mi valamennyien tanúi voltunk, miután tehát felment az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Eddig Istenünk írott igéje, Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását, hogy teremjünk sok gyümölcsöt az ő nagy nevének dicsőségére. Jöjjetek és ezért fohászkodjunk. Vigasztaló lélek, Isten lángnyelve, minden teremtménynek ura. E pünkösd ünnepében dicsérünk hálaadással, mert adtál nekünk szent lelket tanításunkra, vigasztalásunkra, bátorításunkra, és mindenre, ami élet és üdvösség. Lelked által tudjuk, ki vagy, teremtő Urunk, gondviselő Atyánk, megváltó Istenünk és megszentelő jóltevünk. Lelked erejével építesz és gazdagítasz bennünket napról napra, és emlékeztetsz arra, hogy a mindennapi kenyér, a mindennapi egészség, a mindennapi békesség kegyelmed ajándéka, mint a te jó téteményeid. Szent lelked nyitja meg szemeinket látásra, értelmünket tudásra, hogy megismerjünk téged és magunkat is te benned. Mindenek felett köszönjük neked, hogy gyülekezeti közösségben szólhat hozzánk hirdetett igéd, hogy egy szívvel vallhatjuk a te neved nagyságát,
Valljuk, hogy bűneink miatt alkalmatlanok vagyunk a veled való közösségre, de tudjuk, hogy megváltottál bennünket, és kérünk, hogy tekints most is fiad emlékére, és add nekünk ajándékul jelenlétedet a pártfogó lélek által. Tölts be minket vele. Kelts vágyat a mi szívünkbe és lelkünkbe, igéd meghallására és megértésére, hogy ez az elkészített alkalom átjárja egész bensünket, és változást indíthasson el bennünk. Áld meg az ige hirdetőjét, hogy veled telt lélekkel a te akaratodat és üzenetedet tudja szólni. Fiad nevében kérünk, aki megszületett értünk Betlehemben, meghalt értünk a Golgotai kereszten, és itt és most jelen van közöttünk ígérete szerint a Szent Lélek által. Amen. Készüljünk az ige hirdetés szolgálatára, az 543. dicséretünk első versének éneklésével. Az 543. dicséretünk első verse így kezdődik: Jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek.

Azok a szent igék, amelyeknek alapján Isten szent lelkét segítségül hív, szólni kívánok közöttetek, a Szentírás két helyén vannak megírva. Először olvasom a János írása szerinti Szent Evangélium 20. részének 21. és 22. versét, majd azt követően az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részének 33. versét. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, itt a Debreceni Református Nagytemplomban és az Európa Rádió adását hallgatva. A lélek áradás pünkösdi ünnepének sajátos temperamentuma van. Dinamikáját ahhoz szabja, hogy az ereje áttörje a feltámadás estéjén rebbent madárkaként összegyűlt apostoli sereget, és ebben az áttörésben néhány hét elmúltával valami új jöjjön létre. Először még úgy látjuk Péteréket, hogy bezárkózva vannak, és eltelik néhány hét, és ez a félelmükben zárkózott sereg kilép a nyilvánosság elé, és Péter egy óriási jelentőségű igehirdetést mond a lélek ereje által. Mi történt itt? Tulajdonképpen az történt, hogy ez az áttörés, amit a lélek ereje művelt, az nagyszerűen sikerült. De kezdjük az elején. A Jézus tanítványai között tétova és félénk az Isten erejének keresése a feltámadás estéjén. Nincs szó közöttük a lélek keresletről. Nem a szent lelket keresik, hanem békételen közérzetű önmagukat. A feltámadás vasárnapjának estéjén a tanítványok félve a megtorlástól bezárták az ajtókat, az ablakokat és a lelküket is. Szótlanság uralkodott közöttük. Sebzettek voltak, bűntudatuk van, mert nem mertek kiállni mesterük mellett, de félnek is, mert most jöhet a megtorlás a Jézus követése miatt. Ugyanakkor hiába hallottak híreket az asszonyoktól a Jézus feltámadásáról, bizonytalanok voltak, hogy igazak-e az asszonyok beszédei. Együtt vannak, de Jézus nélkül. Jézusra emlékeznek a szívük mélyén, talán egy kicsit várják is, hogy történjen valami, de igazából Jézus nélküliek, akik nem csak a reményüket veszítették el, hanem az élettel való kapcsolatukat is. Megcsappant bennük a kereslet az emberek társasága iránt is. Magukra zárták az ajtót, és magukra zárultak ők maguk is. Az evangélium azonban világossá teszi, hogy Jézust ebben a helyzetben sem lehet kizárni a tanítványai életéből. A feltámadott Úr ugyanis átjut a félelmükben bezárt ajtókon, mert ahol Jézusra emlékeznek, ahol őt emlegetik, ott Jézus megjelenik. Felkínálja önmagát, hogy ösztönözze a keresletet. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen. Őszintén szólva, senki sem számított erre az új kezdetre. Ha az akkori profi fogadóirodák fogadtak volna arra, hogy Jézus halálának mi lesz a következménye, nem igen tettek volna egy petákot sem arra, hogy meg fog jelenni, hiszen meghalt.
Nem fogadtak volna arra, hogy lesznek még keresztjének, akik imádkoznak, énekelnek és reménykednek a keresztre feszített Jézusban, és semmiképpen nem tettek volna egy fillért sem arra, hogy Jézus még egyszer meg fog állni ott a középen, a szemük láttára. De Jézus eljött, és megállt. Kedves testvéreim, örök tanítványi tapasztalat, hogy ahol mi mindent lezártunk, és megszakítottunk mindenféle kapcsolatot, ahol elfogyni látszik a kereslet, a hit, a krisztusi üzenet, az evangélium iránt, akár az egyház iránt, ott Isten elkezd újra és újra kezdeményezni. Újabb esélyt ad, és csodamód kézzel foghatóvá teszi magát közöttünk, megáll a középen, megszólít és megajándékoz, hogy felkeltse maga iránt bennünk a keresletet. Azt mondja, hogy békesség nektek. Betoppan a békétlen lelkűek, a zavarodott gondolkodásúak közé, hogy felkínálja a rendeződés lehetőségét. Jézus anyanyelvén ez a békesség nekünk is ismerős szó. Mi is ki szoktuk mondani olykor, hogy sálom. Ez a sálom szó a Jézus anyanyelvén azt teszi, azt a teljes békességet jelentette, amelyben azt közlik egymással, hogy minden rendben van. Ezt a minden rendben létet kívánom neked a mai napon. Békesség nektek, mondja nekünk ma is, amint akkor tette. Mert ez a békesség nem csupán a háború vagy az erőszak hiányát jelenti, hanem azt jelenti, hogy Istennel kapcsolatban is rendben vannak a dolgok. Rendben van minden. Ez az Isten felé rendezett viszony jelenti azt a külső-belső békességet, amely alap lehet ahhoz, hogy az ember a Jézus követésére alkalmassá váljon. Jézus megerősítésben részesíti őket. Ahogy kimondtuk egy héttel ezelőtt is a szót, amikor konfirmációi ünnepély volt, és amikor most itt vannak a jubiláns konfirmándusok, akkor ki kell mondanunk, hogy a konfirmáció nem más, mint hitünk megerősítése a Szentlélek által. És amikor Jézus azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, akkor ezt szeretné megerősíteni bennünk, hogy lehet, kapható, fölajánlja. Jézusnak az a célja ezzel, hogy a Szentlélekkel készítse fel a tanítványait arra a kiküldésre, amelyiknek a határa majd a föld végső vidéke lesz. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Erre bizony föl kell készülni. És azt is figyelembe vehetjük, hogy milyen módon készíti föl, hogy mondja ki ezt a nagyon egyszerű szópárt, hogy békesség nektek. Úgy mondja ki, hogy a Szentlélek erejét egy lehelettel, rájuk leheléssel közvetíti. Rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Ez a lehelet pontosan ugyanaz a jel, ugyanaz a kép, amelyet a Biblia a teremtés történetben használ a Mózes első könyvében. Ott ezt olvassuk. Akkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, az orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élő lényé. Isten lehelete az, ami életet ad. Mert nincs élet az Isten lehelete nélkül, és hogyha Isten visszavonná a leheletét, akkor porrá lennénk. Mint ahogy mondjuk is, hogy aki meghalt, az porrá lesz újra. Az első ember az isteni lehelet adományozásával kelt életre, és ettől lett élő lényé. A feltámadt Krisztus, és ahogyan Pál apostol nevezi, a második Ádám, saját feltámadt életéből lehel a tanítványaiba életadó lelket, és ők így a Szentlélek által az ő erejében élhetnek, és mehetnek tovább.
Ebből a találkozásból egy új életminőség származott. Ezért fontos az, hogy fogadjátok a Szent Lelket, vegyétek, hiszen miután Jézus felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, ezt a lelket kitöltötte most már nem csak a tanítványokra, hanem mindazokra, akik szívesen fogadják. A feltámadott Úr nem tartja magánál a Szent Lelket, hanem amiként földi életében szétosztotta önmagát a vele találkozókkal, ugyanúgy ezt is odaadja a tanítványainak, a Szent Lelket. Ez az a keresletet ösztönző kínálat, amellyel Jézus újra és újra előáll, hogy fogadjuk el tőle a békességet adó Szent Lelket. Ha ő adja, akkor azt senki sem veheti el tőlünk. Csak mi lehetünk olyan konokok, hogy magunk utasítjuk vissza, hogy eltoljuk magunktól, hogy nekünk ez nem kell, nincs rá szükségünk, és sohasem a felkínált lélekkel van baj, hanem mindig a mi fogadókészségünkkel. Belőlünk hiányzik a kereslet. Nagy nyomorúság az, amikor nem kell a békesség lelke, mert tulajdonképpen nem merünk szembenézni az igazság lelkével. A békességre jutás útja nem megy az igazság lelkével való találkozás nélkül. Az ember lelke sokszor azért békételen, mert a békételensége okára rámutató igazság lelkét utasítja el. Pedig a szembesítés nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy a lelkiismeretünk ne bántson, ahhoz, hogy a békétlenség oka ne feszítsen tovább, ahhoz el kell jutni a békétlenség okának, a megnevezéséhez és megszüntetéséhez. Ez van, amikor ítéletmondást jelent a mi számunkra. Van, amikor hátat kell fordítani valaminek vagy valakinek, hogy változás következzen be. Vagy valamit le kell tenni, el kell hagyni, és utána következhet a bocsánatkérés, meg a megbocsátás. És amikor ez a kettő megvan, a bocsánatkérés, meg a megbocsátás, akkor jutunk el a belső békességre, a megbékéléshez. Életünk békességre jutásához ezért van szükségünk az igazság és a békesség lelkére. Átkos helyzeteket teremt, amikor a Szentlélek nélküli az a hit, amit kereszténységnek nevezünk, és lelepleződik. Mert kiderül, hogy más lélek és más lelkület munkálkodik bennünk. Amikor lélektelen érdekek hajtanak bennünket ides-tova, akkor tartósan velünk marad a békétlenség. Ilyenkor meg tudjuk magunkat keményíteni, eltorlaszoljuk az Isten jelenlétének kapuit, eltaszítjuk magunktól az Isten szeretetét, és hiába kínálja magát a Szentlélek, mi nem vagyunk fogadókészek iránta. A Szentlélek, aki pünköskor leszáll a tanítványokra, új erővel, új bátorsággal, új küldetéssel ruházza föl őket. És amikor ők is szembe mertek nézni a bűneikkel, és szembesítik a hallgatóikat, hogy mit tettek Jézussal, akkor a félelemre okot adó erők is megszűnnek. És bekövetkezik az, hogy mindezek után mit cselekedjünk, mivel tehetjük jóvá, mi lesz a megoldás, hogyan tovább. A Szentlélek ereje segíti őket kilépni ebből a belső és furcsa lelki állapotból arra a térre, ahol mindegy, hogy hány ezren vannak, mégis megmernek szólalni. A pünkösd azt mutatja meg, hogy Jézus mindenkinek esélyt ad arra, hogy különleges kapcsolatba kerüljön ezzel a feltámadott Úrral, hogy bátorságot és erőt kapjon, szeretetet, józan önmérsékletet arra, hogy a nyilvánosság előtt
békesség teremtő legyen. Ez akkor hiteles, ha a Szentlélek segítségével el tudjuk hagyni a számítgatást, a szűklátókörűséget, a fanatikus önigazolást és a gyűlölet ostobaságát. Ha a pünkösdi lélek felszabadít a szorongás alól és rávezet az igazságra, akkor tudjuk elhagyni a saját hazugságainkat, akkor nem igazoljuk tovább az erőszakot, nincs fülünk az álhírekre, nincs hangunk az uszításra, nem törődünk bele a hallgatásba, a másik leuralni akarásába, az emberi jogsértésekbe. Mert a befogadott Szentlélek nem felszínes fecsegésbe kezd bennünk, hanem képesek vagyunk mély és tiszta érzéseket, őszinte szavakat kimondani, amelyeket vallomásként fognak fogadni, és nem korholásként. A keresletet ösztönző kínálat igen határozott. Békesség nektek, elküldelek titeket, vegyetek szent lelket. A pünkösd ünnepéhez hozzátartozik a sodró szél ereje, a megvillanó tüzes nyelvek, Péter bátor és szenvedélyes igehirdetése, a lenyűgöző látás és hallás élmény, ami ledönti a nyelvi és minden egyéb korlátokat, még a kommunikációs korlátokat is, és a hozadéka az, hogy föltámad a vágy 3000 lélekben, 3000 férfiban, hogy részesüljenek a keresség szövetségében. Ennek a temperamentumnak az örököse a Krisztus egyháza. És hogyha nem ez működik benne, akkor talán nem is egyház. De ha ez működik benne, a lélek ereje, akkor ott igenis elmélyült, imádságos lélekvárás van. Mégpedig olyan, ami nem személyválogató, hanem betölt mindenkit. Mert az első pünkösdön is ez a lélek áradás olyan volt, hogy jutott belőle fiatalnak és idősebbnek, szolgának és szabadnak, nőnek és férfinak, hátrányos helyzetűnek és nagyon jó szituáltnak. Így állt startvonalhoz az első egyház, a keresztény gyülekezet ott Jeruzsálemben. A pünkös mindig arra emlékeztet bennünket, hogy ez a lelkület meg tud újulni, és meg tud bennünket is újítani. Mert a Szentlélek nem fullad ki, nem lobban el a tüze, nem fárad el, mert Isten szenvedélyes szeretete táplálja. Ő nem a szelet szereti, hanem bennünket. Ezért azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, fogadjátok be, és a mi Istenünk képes újra és újra fölgerjeszteni ezt a kereslet iránti vágyat, mert az Isten szent lelke ma is cselekvésre és kiáradásra kész. A lélek tudja megmozdítani a mi állóvizeinket, a fantáziánkat, felgyorsítja a reakcióidőt, hogy ne késlekedjen a szeretet megtenni azt, amit csak ő tehet meg. Ő lesz az, aki diktálja a jó cselekvés tempóját. Félretolja a rutint és az unalmat, mert ő lélegzet elállítóan tud cselekedni. Mássá tudja formálni az embert, mert az Isten lelke számára nincs lehetetlen. A léleknek az egyedülálló képességéről az igehirdető fejedelem, aki a 19. században evangélizálta egész Angliát, Spurgeon mondta a következőket. Erődítések lerombolását jelenti, amikor jön a Szentlélek, de a föld nem remeg belé. Egy templomnak a felépítését, de egyetlen kalapácsütés sem hangzik. Olyan, mint a napfölkelte, harson a szó nélkül.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTVA pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A kárpátaljai református egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka, és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Dübő zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Magyar Népzene Mozgalom élvonalába tartozó Salgótarjáni Dűő zenekar 1979-ben alakult, több táncegyüttes zenei kíséretét ellátja, koncertezik, táncházakban zenél, és kiemelkedő eredménnyel neveli utánpótlását.

Repertoáriukban a Kárpát-medence minden etnikumának a zenéje megtalálható. Az együttes muzsikálás mellett népzene gyűjtéssel és tanítással foglalkozik. Több rangos hazai fesztiválon is részt vettek, de számos más országok lakóit is megismertették a magyar népzenével.

A zenekar több átalakuláson ment keresztül, jelenlegi felállásban 2008 óta tevékenykednek. Az örök Rúz testvérek mellé csatlakozott, amit a zenekarból kivált Mohácsi Albert és Nagy Zsolt, és a fiatal tehetséges Salgótarján énekes Kubinyi Júlia, aki a felszállott a pápa verseny egyik győztese lett.

A zenekar 1983-ban nyert el az egyik legrangosabb magyar díjat, a Népművészeti Fiúmestere címet, és kétszer kapta meg a kiváló együttes kitüntetést. 2017-ben Nógrád megye Prima díját kapták meg. A zenekar sikeres pályafutását számtalan hanghordozó megjelenése bizonyítja.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Dűbő zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pályakarbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult el a megmérettetésen. A diákok körében az informatika, a mesterséges intelligencia és az űrkutatás voltak a legnépszerűbb témák. Az ünnepélyes eredményhirdetésen 25 kiváló tanárt és 20 iskolát is pénzjutalommal díjaztak. Az első helyezett pályázatok képviselhetik majd Magyarországot az Európa-bajnokságon. A párbeszéd elengedhetetlen, de a legfontosabb kérdés az, hogy közben milyen lélek vezet bennünket, figyelmeztetett pünkösdi üzenetében Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke kiemelte, a kritika és a profétai hang nélkülözhetetlen a mindennapokban. A pünkösdi csoda embere és közössége ugyanakkor mindig Isten országát építi, és a feltámadott Úr örömében munkálkodik. A püspök hangsúlyozta, hogy a hívőknek, bármilyen nehéz is, túl kell lépniük a saját maguknak tulajdonított igazságokon és az önös érdekeken. Steinbach József szerint a valódi békességhez és az együttműködéshez az szükséges, hogy a közösséget ne a saját emberi akarata, hanem az Isten lelke vezesse. A világ egyik legismertebb utazási magazinja, a Brit Wanderlust, elismerését is kivívta Miskolc a fenntartható turisztikai programjaival. A borsodi megyeszékhely a rangos Greenlist válogatásba került be az Ehető Erdő és az Erdei Gastro Express elnevezésű kezdeményezéseivel. A nemzetközi szinten is példaértékű projekt során a látogatók a bükkben szakvezetés mellett ismerhetik meg a vadon termő ehető növényeket és a helyi gasztronómiát. Az élményprogram a lilafüredi kisvasutazást követően egy erdei túrával indul, majd helyi alapanyagokra épülő prémium minőségű fogásokkal zárul a végállomás étteremben, valamint a lilafüredi palota szállóban. A brit szaklap külön dicsérte a miskolci bisztrók egyedi konyháját és a kastélyszálló különleges erdei koktéljait is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunk a Határtalan ünnepi különkiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A pünkösdi hagyományok Bátyúközségben.
2: És én mikor elindultam a kutatásomat elvégezni, nagyon meglepődtem, hogy valahogy nem tartjuk szokásként ezt Bátyúban. Mindenki úgy készült, ahogy tudott. Igaz, nagyon kevés energiát fektettek bele ebbe az ünnepbe, hiszen a karácsonyt, a húsvétot jobban ünnepeltük mai napig, és ez régen is így volt.
1: Hangóné Birta Melinda, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztora beszél nekünk a Szentlélek kiáradásáról.
3: Talán mondhatom azt, és akkor ez kapcsolódik a bemutatásomhoz, hogy pünkösd az egyház legnagyobb kommunikációja. Ugyanis mi is történik pünkösdkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig azt, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek.
1: A Szentlélekkel való találkozás.
4: Nem vagyunk egyedül. Ez a pünkösd üzenete, és bármilyen gyorsan is telik az idő, és bármennyire is érezzük ezt a hiányt talán ezekben a napokban, szerintem a pünkösd jó alkalom arra, hogy rácsodálkozzunk, hogy a hiány az nem egy állandó állapot, mert a Szentlélek Isten most is velünk van. Ez az, ami maradt, ez az, ami utána sem távozott el, ez az, ami megerősít, ez az, amivel számolni kell a hétköznapokban. A kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt, úgyhogy ez az, amire remélem, hogy sikerül ebben a közösségben is választ találni, hogy hogyan számolunk a Szentlélekkel.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A pünkösdi hagyományok kutatása állt annak a helytörténeti vizsgálatnak a középpontjában, amelyet Huzina Eszter végzett Bátyúközségben. A kutatás célja az volt, hogy feltárja, hogyan őrződnek meg, és hogyan élnek tovább a pünkösdi népszokások a helyi közösségben. Milyen hagyományok kapcsolódnak az ünnephez, és ezek miként formálódnak napjainkban. A témáról és a kutatás tapasztalatairól most maga a kutató Huzina Eszter számol be.
2: Pünkösdről szokták mondani, hogy nem kap akkora hangsúlyt, mint a karácsony vagy a húsvét, pedig annak is kellene. És szerintem, bár lehet, hogy ez csak az én meglátásom, így vagyunk a pünkösdi hagyományokkal is, talán nem képezik annyira nagy részét az életünknek, mint a húsvéti vagy a karácsonyi hagyományok, szokások. Te ebben a területben végeztél kutatást Bátyúközségben. Kérlek, mesélj arról, milyen hagyományok voltak Bátyúban pünköstkor.
3: Én a pünkösdi hagyományokat dolgoztam fel Bátyúközségében. Tudni rólam, hogy én Bátyúban születtem, ezért is választottam ezt a községet, hogy közelebb áll hozzám, és nagyon is érdekelt, hiszen ha már az én kis családi körömből indultam ki, úgy voltunk vele, hát jön a pünkösd, nem nagyon értettem, hogy pontosan ez mit jelent, vagy mire alapozunk, csak úgy nagyjából készítettünk, és így voltunk vele, és nagyon is érdekelt, hogy most akkor mégis Bátyúban valóban ezt hogy ünneplik. És én mikor elindultam a kutatásomat elvégezni, nagyon meglepődtem, hogy valahogy nem tartjuk szokásként ezt Bátyúban. Mindenki úgy készült, ahogy tudott. Igaz, nagyon kevés energiát fektettek bele ebbe az ünnepbe, hiszen a karácsonyt, a húsvétot jobban ünnepeltük mai napig, és ez régen is így volt. Semmilyen pünkösdi választás nem volt Bátyúban, semmi ilyesmit nem tudtam az adatközlőimtől meg. A Bátyúban élő emberek úgy tartsák ezt a pünkösdi szokásokat, az adatközlőimtől tudtam meg, hogy áldozott csütörtökkel kezdődik az egészi pünkösdi szokás, és ekkor volt régebbi hagyományban, hogy ekkor mentek a konfirmandusok lekonfirmálni. Az adatközlőimtől nem az én korosztályomhoz vontam az adatközlőimet, hanem inkább már ugye az idősebbekhez, ők azért már jobban tudnak erről mesélni, és ebbe az időszakba tiltott volt a konfirmáció, mert a háború után voltak, a kommunizmus uralkodott, és megtudtam, hogy titokba mentek a presbiterekhez felmondani a kátét, és a templomnak a hátsó ajtaján mentek be a konfirmandusok, és nem volt az a nagy ünnepség, mint mostanság, hogy szülők, keresztszülők, és utána pedig a kis család megünnepli, hanem annak is örültek, hogy be tudtak menni a templomba. Konfirmandusok és lekonfirmáltak.
2: Szóval akkor elmondhatjuk azt, hogy Bátyúban a pünkösdi hagyományok vagy szokások inkább a hitéletben teljesedtek ki. És ez elmondható a mai napig is?
3: Igen, ez elmondható a mai napig is, hiszen most eszembe jutott az egyik adatközlőmnek, amikor beszélgettem vele, hogy elmesélte, hogy ő a háború után konfirmált le, és örült neki, hogy lekonfirmált, és nem az volt a fontos, hogy ők ezt most hogyan ünneplik meg a konfirmációt, hanem az, hogy ő igenis megerősítette a hitét. És nem az volt a legfontosabb, hogy ők most milyen féle fajta módon ünneplik meg, hogy utána most egy vacsora, vagy úgymond táncolnak, vagy bármi, hanem azzal is már teljesnek érezte magát, hogy ő lekonfirmált, és közelebb került Istenhez, és ez volt számára a legfontosabb abba az időbe, és én azt veszem észre, hogy ebbe az időbe is, hogy én már lekonfirmáltam, vagy jó pár éve, és akkor érzi a magát az ember legjobban, legközelebb Istenhez, mikor lekonfirmál.
2: Számodra hogyan jött a kutatás, illetve említetted, hogy bátyusi vagy, ezért volt kötődés. Ezen kívül volt valamilyen személyes kötődés?
3: Őszintén nem volt semmilyen személyes kötődés. A főiskolán, mikor elkezdtem a második évfolyamot, akkor jött ez a projektmunka választás, és nagyon megtetszett egy tanárnak az előadásai. Az akkori témavezetőmmel voltak óráim, és nagyon megtetszett, ahogy ő magyaráz, és valahogy nagyon érdekelt, hogy vajon milyen téma van nála. Mert azért nem mindegy, hogy nem az, hogy most milyen témát választasz, hanem milyen a témavezető is. A témám az a Jeles napi szokásaink Jókai Mórai Magyar Nábob című regénye alapján volt, és nagyon is érdekelt, hogy na most ebből a témából mi mit fogunk kihozni. És amikor a végéhez értem a kutatásomnak, én akkor visszamentem az elejére, mert a munkának kellett egy ilyen bevezetés, hogy mégis hogyan képzelem el a munkámat. És én ott eldöntöttem, hogy akkor most a pünkösdel fogok foglalkozni, mert a Jókai Mórnak ebbe az adott regényében, a Magyar Nábobban volt egy rész, hogy ott ők hogyan ünnepelték ezt a pünkösdi szokásokat, ott volt pünkösdi király és királynő választás, voltak lovas versenyek, akik megnyerték, koszorút kaptak, és ez nagyon tetszett ez a rész benne is, és kíváncsi voltam, hogy na vajon bátyuba ezt mégis hogyan ünneplik, mert én erről semmit nem hallottam, és a vége felé elolvastam a bevezetést, és így meglepődtem, hogy én akkor most ebből a munkából mégis hogyan tudtam ezt kihozni, mert mondta is a témavezetőm, hogy nem gond, hogyha például nem ugyanúgy ünneplik, mint a regényben, mert azért az mégis már pár év eltelt, és legalább így én is úgy éreztem, hogy közelebb kerültem a szülőfalumhoz, mert az egy dolog, hogy egy ember oda születik, vagy ott él, de mikor már elkezd valamit kutatni, az már valahogy már magáinak érzi.
2: Korábbi műsorokban már beszéltünk arról, hogy a hagyományok fontos szerepet töltenek be az emberek, és akár a társadalom életében is, és ez azt jelenti már etéren, hogyha itt maradunk a témában, hogy egy hagyománynak a kutatása is ennyire közel tudja vinni az embert a közösségéhez?
3: Igen, az én részemről igen, nagyon közel tudja hozni, mert abban nevelkedtem fel, hogy a húsvéthoz van egy történet, ezt tanultuk már iskolába, hittanórán, konfirmandusként többször átvettük, átrágtuk, ezt már mindenki tudja. A karácsony úgy szinte ez van. És ez az, hogy a pünkösd, ami így valahogy elfeledésben van. Mindig így mondtuk otthon is, hogy jaj, hát pünkösdi rózsa, virít a kis kertben, akkor kivisszük a temetőbe, meg stb. És valahogy nem értettem a lényegét, hogy miért pont pünkösdi rózsa. És ezt egy adatközlőm is megmagyarázta, hogy azért, hogy ez pont akkor pünköskor nyílik ki, ez a pünkösdi rózsa, és ezzel is már közelebb álltam a témámhoz, a kutatásomhoz, és ez nagyon sokat számít, mert ebbe bele kell mélyülni. Nem az, hogy csak egyik oldalról vagy a másik oldalról hallja az ember, hanem ebbe valahogy el kell mélyülnöd egy kicsit, és valahogy magadat át kell adni.
2: Milyen érdekességeket meséltek még az adatközlők?
3: Nagyon érdekes volt, hogy a készítéssel kapcsolatban, mert hát ez már nem a modern korosztály, és háború után is voltak ezek az emberek, akiket kérdeztem, és mesélték, hogy nem volt ez a nagyon flancos ételek, mint most a francia saláta, meg a fasírt, meg az ilyenek, hanem amit épp, hogy tudtak, azt készítettek. A kedvencem a szomszéd nénitől tudtam meg, hogy ő mindig kis tepsis kalácsot sütött, és el is magyarázta, hogy miért pont az, hogy pont az a kis tepsis kalács, az a régi szokásnak volt a nagyon kiemelkedő süteménye, mindenki azt készítette abba az időbe, és már ez is valahogy már közelebb hozott, hogy akkor nem kellett ott most többfajta kalácsot készíteni, hanem együtt volt a család, örültek, hogy a gyerekek lekonfirmáltak, volt ez az igazi kis bizonyos kis tepsis kalács, és elég volt azoknak az embereknek. Nem kellett ez a nagy felhajtás ehhez az adott ünnephez.
2: Ugye manapság az van, hogy lekonfirmálnak, és akkor pünköstkor van az első úrvacsorájuk. Ez akkor is úgy volt? Illetve azt is említetted, hogy titokban konfirmáltak, akkor ez az úrvacsora is titokban volt?
3: Igen, ez érdekes volt, mert az egyik adatközlőm azt mondta, hogy, és az összes adatközlőm áldozó csütörtökön konfirmált le. Most bátyúban már az szokás, hogy vasárnap konfirmálnak le a konfirmandusok, és következő héten vasárnap pedig úrvacsoráznak. A templomba elmentek az adatközlőim, és áldozó csütörtökön lekonfirmáltak titokban, és az úrvacsora pedig, hát egyeseknek volt, hogy a templomba, az is úgy szint titokba, de volt, hogy otthon egy presbiterrel volt, egy adott presbiternek kellett ott lenni, és úgy úrvacsoráztak meg, úgyhogy nem úrvacsoráztak meg együtt a konfirmandusok, hanem mindenki külön-külön.
2: Egy ilyen kutatás elvégzésekor, főleg a hagyományok kutatásakor fontosak az adatközlők. mennyire voltak veled együttműködőek, mennyire könnyen osztották meg az ő élményeiket?
3: Az elején ettől meg is ijedtem, mert visszaugrok a legelejére, mikor kiválasztottam a témámat, mert mikor megbeszéltük a témavezetőmmel, hogy akkor ő most mégis hogyan képzeli el ezt a témát, és hogy mivel lenne jobb foglalkozni, ő azt mondta, hogy a végén akkor vegyük bátyút a szülőfalumat, és akkor ott készítsek majd az adatközlőkkel interjút. Hát én ott egy kicsit meghúztam magam, mert félek az ilyen témáktól, mert nehéz. Nagyon sokan mesélték is, hogy a kérdőíveket is, ha kiküldenek, nagyon nehezen gyűlik össze. Szóval én is ettől féltem, méghozzá ez interjú, szóval féltem, hogy na most mégis hogyan fognak majd az emberek hozzám viszonyulni, pláne olyan kérdésbe, hogy ez bátyú nem is nagyon tartsa ezt a szokást. És legelsőnek nagymamámat kértem meg, hogy adjon nekem interjút, és hát ő is úgy volt vele, hogy hát ő mit tudna erről mondani, meg stb. És mikor én már körbeírtam a kérdést, hogy miről szeretném, hogy beszéljen, akkor már utána megnyílt. Ők elmesélték, én pedig, ami a lényeges, én azt kiszűrtem, és szépen én csak ott írtam mellettük, és ők csak meséltek mellettem. És annyira jó volt, mikor már a beszélgetésnek a vége felé voltunk, és megköszöntöm, és mondtam, hogy ezek hasznos anyagok, és hogy ezt hasznát fogom venni. Az öröm az időseknek az arcán, hogy tudtak nekem segíteni, ez nagyon felemelő volt, és mondták, hogy nagyon örülnek, és mondtam, hogy mondom, itt nincs rossz válasz. Itt ahogy ünnepelték, ők ezt mondják el, én ezt feldolgozom, szóval mikor egy interjút is kell készíteni, így az adatközlőkkel egy adott kutatásban, nem kell nagyon úgy feszélyeztetni, hogy ott van jó kérdés, hanem ott egyáltalán nincs se jó, se rossz kérdés, szóval már ezzel is úgymond köteléket tudtam közöttünk adni. És nagyon jó volt, hogy van egy nagyobb korkülönbségünk, én mint 20 évesként, és ők ilyen 50 pluszosak, és nagyon jól éreztem magam, teljesen úgy éreztem, mintha kicsi lennék, és akkor, mintha nagymamám mesélne valami történetet.
1: Az elmúlt percekben Huzina Esztert hallhatták, aki a pünkösdi hagyományokról végzett kutatást bátyúban.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Pünköskor a Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus ígéretének beteljesedését, a tanítványok képességtételét a szolgálatra, az egyház alapítását ünnepeljük. A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott ünnep gyakorlatilag az 50. napon jön el. Hangóné Birta Melindával, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével, Kisnéveres Viktória beszélgetett.
2: Ugye a keresztény ünnepkörben a Szentlélek kitöltésének és az egyház születésének az ünnepe pünköst, de mi is történt pünköstkor? Arra szeretném kérni nagy tiszteletű asszonyt, hogy erről szóljon most nekünk.
3: Talán mondhatom azt, és akkor ez kapcsolódik a bemutatásomhoz, hogy pünköst az egyház legnagyobb kommunikációja. Ugyanis mi is történik pünköstkor? Azok a tanítványok, akik félnek, hiszen látták Jézust meghalni, aztán össze vannak zavarodva, mert Jézus feltámadásával sem nagyon tudnak mit kezdeni. Amikor talán próbálják elfogadni, akkor meg egyszerűen elmegy, és a szemük láttára takarják el a felhők, és ígér nekik egy nagyon fontos dolgot, de talán nem értik igazából, hogy mi akar ez lenni. Mégpedig azt, hogy eljön a bátorító, a vigasztaló, a másik pártfogó, a Szentlélek, aki majd megerősíti őket abban, hogy bizonyságot tudjanak tenni mind arról, amit ők átéltek, tapasztaltak, ami az ő küldetésük tulajdonképpen, és pünköstkor ezt kell nekik kommunikálni. Mégpedig mindazok felé, akik nem igazán élték át azokat a csodákat, amiket ők maguk, vagy sokan, akik Jézus környezetében voltak. Pünkösd az aratás ünnepe, és nagyon sokan jönnek, sokféle nép van jelen Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék ezt az ünnepet, és a tanítványok, amikor együtt vannak, akkor átélik azt a hihetetlen, megmagyarázhatatlan csodát, hogy átjárja őket a Szentléleknek a tüze, az ereje, és ezután ők kimennek ezelé, a tömeg elé, és elkezdenek beszélni valami olyanról, ami hát nem volt népszerű. És mondhatjuk azt, hogy ők maguk is elcsodálkoztak ezen, hogy ők képesek erre. Miért is? Hát azért, mert kaptak felülről hozzá erőt, mert amikor az ember Krisztusról beszél, akkor soha nem magától. Ha magától beszél, akkor az már nem jó. Hogyha Krisztusról beszél, és Krisztusról beszélünk, akkor ehhez mindig kell valami belső tűz, valami belső erő, ami nem a miénk, hanem sokkal több, mint mi vagyunk. Ezt kapták a tanítványok. És ezért lett az ő kommunikációjuk tökéletes. Ezért tudtak vele megszólítani olyan sok embert. Hiszen tudjuk, hogy amikor Krisztust hirdették, amikor a róla szóló örömhírt elmondták, akkor voltak persze olyanok, akik azt mondták, hogy hát mi történt ezekkel, édesborton részekedtek meg, hiszen nem értették azt az erőt, nem értették azt a bátorságot, nem értették azt a fajta nyíltságot, amivel ők ott Krisztusról beszéltek. De a másik rész, és ez volt a több, az a csak férfi 3000 és a hozzájuk tartozó háznép, akik megértették és hallották az ő ige hirdetésüket, azt a fajta kommunikációt, ami több volt, mint ők, akkor azt kérdezték, hogy mit tegyünk mi. És azt mondták nekik, hogy hát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus nevére. És akik megtették ezt, azoknak is részesedése lett abból a fajta erőből, amit a tanítványokon keresztül kaptak. És ez a csoda, ez a pünkösdnek a hihetetlen csodája ma is, hogy olyan erőnek, olyan erőáradásnak, olyan fajta új dolognak lehet része mindenki, aki ezt az Isten lelkével teszi, és az Isten lelkéből kapja, hogy ezzel mindenki elcsodálkozik, hogy te tudsz így beszélni, te tudod ezt így hirdetni, te komolyan veszed ezt, és ma mondhatjuk azt, hogy a kereszténység gyenge, mondhatjuk azt, hogy kevesen vagyunk, mondhatjuk azt, hogy válságban vagyunk, de akkor nem voltak válságban, akkor nem voltak kevesen. akkor nem féltek, dehogy nem. Ez mind jelen volt, de ott volt valaki, aki sokkal több minden emberi gyengeségnél, gyarlóságnál, félelemnél, ez pedig az Isten lelke. És az Isten lelke ma is ugyanazzal az erővel szól, cselekszik, bátorít, biztat, pártfogol, ő nem változott. És én azt gondolom, hogy aki ezt komolyan veszi, aki ebbe komolyan beleteszi önmagát, és hagyja, hogy az Isten lelke átjárja, akkor ma is átélheti ezt a csodát. A pünkösd erről szól. Az Isten kommunikációja tulajdonképpen túlárad rajtunk, és másokat megszólít. És én azt gondolom, hogy ma is lehet sok mindent mondani, hogy mind kellene változtatni, hogyan kellene tovább lépni, de nem lehet az Isten lelke nélkül tovább lépni.
2: Döntéseinkben is ugye a Szentlélek vezetését, Isten vezetését kérhetjük a mindennapokban, és legyen kisebb-nagyobb döntésekről is szó. Hogyan vezethet ő mindezekben?
3: Hát csak úgy, ahogyan a tanítványokat vezette. A tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy maradjatok együtt, és várjátok, amíg eljön hozzátok a lélek, a szent lélek. Na most, hogyha mi széthúzunk, hogyha ma divatos szóval élve mindenki önmagát akarja megvalósítani, akkor ez nem fog működni. Egyképpen működik ma is az, hogy kapjuk az Isten lelkét, hogy kapjuk az Isten erejét, hogy erővel tudjunk tovább lépni, ha együtt maradunk. Ez az együttmaradás, ez azt jelenti, hogy tudunk egymásra figyelni, tudunk egymásnak segíteni, és ez nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, hiszen maguk a tanítványok sem voltak egyformák. Jézus különböző helyekről hívta, szólította meg őket, de mit tett velük, egyé formálta. És a lélek igazából, a lélek az, a szent lélek, aki ma is megteheti ezt az egyé formálást, hogy együtt tudjunk egy irányba haladni, együtt gondolkodni. És mindnyájunknak az egyéniségét, az egyéni lehetőségeit, vagy a felülről kapott tehetségeinket, talentumainkat kamatoztatva tudjuk betenni abba a közösbe, hogy mi így tudjuk építeni azt az országot, az Isten országát, aminek az építésére hív bennünket maga Krisztus. Azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá. De ehhez előbb nekünk magunknak kell olyan tanítványokká válni, akik vesszük a felülről jövő erőt, akik kiteljesedünk benne, és ha ez így van, akkor minden emberi kicsinyesség és erőtlenség el fog veszni, és győzni fog az a felülről jövő erő, a mindent átfogó erő, ami képessé tesz bennünket az együtt gondolkodásra, az együtt cselekvésre. És én azt gondolom, hogy ma erre van szükség. Hogy felejtsük el azt, hogy ki az, aki jobb, ki az, aki több, ki az, aki erősebb, mert mi együtt lehetünk többek, jobbak és erősebbek. Nem külön-külön, hanem hogyha megfogjuk egymás kezét. És ez érvényes minden közösségre, a legkisebbre, a családra, érvényes a gyülekezetek közösségére, és érvényes ez az egész egyház közösségére is, hogy csak együtt lehet előre menni, és egy irányba, abba az irányba, amiben Krisztus van a középpontba, és ő maga hív bennünket ebbe az irányba.
2: Itt ugye több feladatkör, vagy több olyan szolgálati terület is elhangzott a bemutatáskor, amelyet a mindennapokban végez nagytiszteletű asszony. Most arról még nem szóltunk, hogy gyermekekkel, ugye óvodásokhoz, iskoláskorúakhoz is szól, velük is találkozik itt a órák keretében. Az ünnepre készülve mik azok a gondolatok, amelyeket az intézményben a gyermekek szívére helyez a pünkösd ünnepével kapcsolatban?
3: Azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás a gyerekeknek erről beszélni, hiszen hogyha karácsonyról beszélünk, akkor talán nagyon egyszerű, hogyha a húsvétről beszélünk, az kicsit már nehezen érthető, és sokszor azt tapasztalom, hogy megrázza a gyerekeket, hogy de hát Jézus miért halt meg, aztán utána a feltámadás, hogy hát az azért egy kicsit, mint ahogy a felnőttek számára is nehezen felfogható, de elfogadják. és a pünköst kapcsán pedig az a titok lengi be a gyerekeknek a szívét is, hogy hogyan is van ez, hogy elmegy, de velünk van, de mi az, amit nekünk ígér, és itt mindjárt felmerül az a kérdés a gyerekekben, hogyha elmegy, és azt mondja, hogy visszajön, és hogyha azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek az atyánál, hogy majd ahova én megyek, adat ti is eljöztök, akkor hogy hogyan is van ez, hogy tulajdonképpen a mi világunkban, a mi jelen világunkban, hogyan van jelen az Isten? És nagyon-nagyon szép gondolatokat szoktak megfogalmazni a pünköst kapcsán, amikor megértik annak a tűznek, annak a szélnek a jelentőségét, ami ott megváltoztatta a helyzetet, ami segített a tanítványoknak is abban, hogy túl lendüljenek, vagy átlépjenek egy bizonyos korlátot. És én azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy az ember át tud-e lépni egy bizonyos korláton, amikor azt mondja, hogy jó, hát akkor én emberileg eddig jutok el, de van ettől több. És amikor erre rádöbbennek, hogy az Isten megnyitott számunkra egy olyan utat, egy olyan más lehetőséget, egy olyan hatalmasabb országot, aminek részesei lehetünk, mi most itt, konkrétan, de van egy nagyobb, egy tökéletesebb része az életünknek, ami a miénk lehet, és a pünkösd, a Szentléleknek a csodája éppen ez, hogy erre rányitja a szemünket, hogy van több. Mint ahogy a tavaszi virágok kinyílnak abból a bimbóból, aztán gyümölcsöt teremnek ezek a gyümölcsfák. A pünkösd, én azt gondolom, hogyha ennél a képnél maradunk, hogy a karácsony talán a bimbó, a húsvét a virág, és a pünkösd a gyümölcs. Hiszen a léleknek a gyümölcsei az éppen a Galata levélben olvassuk, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, a szívesség, jóság, türelem, tehát mindaz, ami jelen van, vagy jelen lehet a mindennapi életünkben.
1: Az elmúlt percekben Hangóné Birta Melindával, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztorával, a Tiszáninneni Református Egyházkerület kommunikációs bizottságának elnökével beszélgettünk.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
2: Erdély. Bíró Beatrix a Brassó harmadik református egyházközségbe osztott lelkipásztora a Reménységházában megélt szolgálatairól mesél pünkösd alkalmából. Ezen a pünkösdön a Szentlélekkel való találkozás hogyan nyára keresik a választ a gyülekezettel. Az elkövetkező percekben belebeszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
3: Sok szeretettel köszöntelek ismét a rádiónk stúdiójában. Ezúttal nem személyesen, hiszen te most már ott vagy Brassóban. És nem csak a tanulmányaidat folytatod, hanem a szolgálataidat végzed. Mesélj erről az újfajta szolgálatról.
4: Öröm újra itt lenni, és érdekes tapasztalat az, hogy most az eltelt idő fényében reflektálhatok egy kicsit arra, hogy hol voltam és hol vagyok most ahhoz képest. Amikor korábban egy hosszabb interjú készült, ott a stúdióban, akkor még ugyancsak Brassóban voltam, de a Brassó 2 újvárosi református egyházközségben voltam segédlelkész. És akkor beszéltem arról, hogy milyen ott lenni, tanulni, milyen volt azelőtt tanulni Hollandiában, és most beszélhetek arról, hogy mit tanultam azóta is, hol vagyok most. Azóta felszentelt lelkipásztor lettem, és maradtam Brassóban, viszont most a Brassó 3 Reménységháza református egyházközségnek vagyok a beosztott

0: mennyivel inkább a tanítványait. Ugye benne volt ez a félelem is, gondoljunk Péterre ebben a történetben, és hát amikor a Szentlélek kitöltetik, akkor azt olvassuk, hogy oda gyűlnek az emberek, Péter elsőként megszólal, aki azt a teológiát végezte el, hogy Jézus lábánál ott volt, és mert kérdezni, mert megszólalni, nem is mindig értelmesen, de Jézus a bölcsességével, szeretetével vezetőt, és látjuk Péternek azt az átalakulását, hogyan lesz egy zélótából, egy felkelőből, egy harcosból, akinek hát azért a ruhája alatt ott volt ugye véletlenül egy tőr is, hogyha netalántán szükség lesz rá. Nagy csütörtök éjszakáján, amikor Jézus megpróbálják elfogni, ugye suhog is össze-vissza, és mondja Jézus, hogy tedd el, mert nem annak van az ideje. Most felismeri, hogy minek van az ideje. És szent lélekkel betöltekezve kiáll, és megéri ezt a csodát, hogy akik ott vannak a saját nyelvükön, értik az igét. És az Isten lelke valóban tud egyetértést teremteni. Kicsit megfordítja a bábeli zűrzavart, hogy ott ugye különféle nyelvek, vagy akár egy nyelvet beszélve is, de félreértve egymást, ott pedig megtörténik a csoda, hogy kiárad az Istennek a szent lelke, és elindul a vágyakozás az Isten igéjének a meghallására, a Krisztusnak a követésére. És mondom ezt úgy is csodaként, hogy Pál apostol a római levélben leírja annak a szomorúságát, és hogy nem mindenki él a hit. Mert hogy hát azért legyünk őszinték, Jézus az övéihez jött, ugye János azt írja, hogy az övéihez jött, de nem fogadták be. Hozta a világosságát, és hát a sötétség az nem adott neki helyet. És Pál ezt helyre teszi, visszatérve a szelíd ugye olajfához, hogy hát Isten ki is törte az övéit, de ők Istentől rendelt olajáként vissza is lesznek oltva. És nekünk ez a reménység adatott a misszióban, a hitoktatásban, a vallás tanításban, a keretekről, ugye azokról a kulturális keretekről beszélünk, ami változhat, tehát nyilván másképpen éli meg a hitét egy ausztráliai magyar, másképpen egy kárpátaljai, másképpen egy Bécsben, egy Londonban, vagy akár itt Magyarországon belül is lehetnek más keretek, de a Krisztus ma is ugyanaz. Az ő lelkének az egység, amivel megajándékozott bennünket, ami legyünk őszinték, konfirmáció alkalmával sok esetben, azért jelen vannak a mi emberi botlásaink is. Van válás, van széttartás. Sok esetben nagyszülők kicsit erőteljesebben próbálták a saját gyermekeiket irányítani, nem nagyon beszélgetnek egymással. Ilyenkor össze lehet békülni, ilyenkor oda lehet állni Isten színe elé, ilyenkor lehet kérni az ő vezetését, és erre is láttam szép példákat. Én magam is működtem közre úgy családoknál, hogy na de hát mégiscsak konfirmálunk, na de hát mégiscsak úrvacsoraosztás lesz, és oda vihetjük a mi nyomorúságainkat. Nagyon sok esetben, éppen ezért például a belvárosi gyülekezetben is minden nap van bűnbánati alkalom, hogy méltóképpen tudjunk megállni az úrasztala előtt, belépni abba a szent közösségbe, amiben Jézus ma is hív bennünket. Ezt a fajta ünnepélyes családi egységet mi például a cselekvés csapatunkban úgy éljük meg, hogy nekünk pünkösd másodnapja a csapat alapításának a napja, és ilyenkor összehívjuk a családokat, összehívjuk mindazokat, akikkel mi együtt szolgáljuk az Urat, szerencsén fogunk összegyűlni, amúgy cselekvéseinkkel ott fogunk állni az Isten színe előtt, és Istennek fogunk hűséget fogadni, illetve a magyar hazánknak, a cselekvés testvéreinknek fogunk hűséget fogadni. Én nagyon örülök annak, hogy Isten lehetővé tette, hogy olyan történelmi korszakban élhetünk, amikor láthatjuk az ő lelkének a kiáradását, és lehetővé teszi azt, hogy szeretteinkkel, családtagjainkkal, az ő népének, gyülekezetének a közösségében élhetjük meg a hitünket, illetve láthatjuk az ő ígéreteit, hiszen itt vannak a következő generációk, itt vannak a fiatalok, akik tovább viszik a hitnek a drága kincsét, és érdemes imádkozni, mert Isten olyan Isten, aki válaszol a mi könyörgéseinkre, és én hiszem azt, hogy a mi generációnk az a válasz, amiért a mi nagyszüleink és dédszüleink annak idején imádkoztak és hordoztak bennünket.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottad velünk, hogy itt voltál ebben az órában is beszélgethettünk. Áldás békesség!
0: Örömmel jöttem én is, áldás békességet kívánok minden hallgatónak!
1: Kedves hallgatóink, Estúk István református lelkipásztorral, a Lévai József református gimnázium és diákotthon intézményi lelkészével, a Szerencsi 792-es számú Bocska István cserkész csapat parancsnok helyettesével beszélgettünk.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az idén 2%-os gazdasági növekedésre számít a miniszterelnök, jövő csütörtökön pedig aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Magyar Péter az RTL-nek adott interjúban azt is közölte, még augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel megkaphatják a szép kártyán érkező összeget. Szólt arról is, hogy augusztus 20-ára befejeződhetnek az átvilágítások, és tájékoztathatják az embereket az ország valós állapotáról. Ígérete szerint csökkentik a kormányfő, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését is. Már a jövő hét második felében politikai megállapodást köthet Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a befagyasztott uniós forrásokról. A kormányfő az RTL-nek adott nagy interjújában elmondta, a cél a helyreállítási alapban ragadt 10,4 milliárd euró hazahozatala a gazdaság és az infrastruktúra fejlesztésére. A pénzek lehívásához Magyarországnak több feltételt, köztük az integritás hatóság jogköreinek kiterjesztését és a vagyonkezelő alapítványok átalakítását kell teljesítenie nyár végéig. A miniszterelnök a brüsszeli egyeztetésekkel párhuzamosan Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalásokat folytat. A szoros menetrend miatt a kormánytagok nem mennek szabadságra a nyáron, mivel az országos átvilágításokat augusztus 20-áig le akarják zárni. A tárgyalások során a korrupció ellenes lépések mellett a nyugdíj és adóreform kérdése is felmerült Brüsszellel, miközben a helyreállítási források igénylésének végső határideje alig néhány hónap múlva, augusztus 31-én jár le. Maximum fél éven belül teljesen átalakul a hazai közmédia, nyilatkozta a 24.hu-nak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a pünkösd utáni héten nyújtják be a parlamentnek a médiatörvény módosítását, amely véget vet a rendszer politikai elfogultságának. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány első lépésként már megszüntette az egyperces híradókat, valamint az orosz és kínai nyelvű adásokat. A tervek szerint az átmeneti időszakban szakértői vezetés irányítja majd az intézményt, miközben zajlik az MTVA pénzügyi átvizsgálása is a gyanús kiszervezések miatt. A miniszter úgy véli, az évi több mint 160 milliárd forintos költségvetés eddig nem a megfelelő célokra hasznosult. Új szárnyal bővül a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámin Református Általános Iskola, mivel az intézmény teljesen kinőtte a Deák utcai központi épületét. Bán Csaba, a fenntartó Ótemplomi Református Egyházközség vezetőlelkésze elmondta, hogy a beruházáshoz 1 milliárd forintos támogatást kaptak. Az építési területen jelenleg is zajlanak a bontási munkálatok, hogy a telket letisztítva adhassák át a közbeszerzésen kiválasztandó kivitelezőnek. A tervek szerint a főépülettel megegyező magasságú pincével is rendelkező új szárny 2027 nyarára készülhet el. A fejlesztés révén véglegesen pont kerülhet az egyházközség és a város közötti korábbi éles viták végére is. Az új épületrész átadása után ugyanis a református iskola azonnal elhagyja a Petőfi utcai önkormányzati ingatlant, és az ott tanuló osztályok is átköltözhetnek a modernizált és kibővített Deák Ferenc utcai oktatási komplexumba. A Kárpátaljai Református Egyház is részt vett a Kijevben megrendezett Ukrajna nemzeti kisebbségeinek és őslakos népeinek szentelt fórumon. A Kulturális Sokszínűség napja alkalmából megtartott eseményen vallási közösségek, állami intézmények, civil szervezetek, diplomaták és katonák képviselték az ország különböző régióit. A református egyházat Zán Fábián Sándor püspök képviselte, akinek a megtiszteltetés jutott, hogy a rendezvény megható, felekezet közeli programpontjaként imádságot mondjon a hazáért és az igazságos tartós békéért. Az egyház fő fohászában külön megemlékezett a földjüket és szabadságukat védő ukrán katonákról, valamint a harcokban elhunytak gyászoló családjairól. A kárpátaljai református egyház szerint a részvétel fontos bizonyságtétel amellett, hogy Ukrajna a különböző népek és kultúrák közös otthona. A fórum megerősítette, hogy a nemzeti sokszínűség Isten ajándéka, és az egység adja azt az erőt, amely segíti a közösségeket a legnehezebb időkben is.
0: Az időjárásról.
1: Fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Zápor elsősorban a középső ország részben fordulhat elő. Az északi a szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 10 és 15 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Venga.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
2: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Dübő zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A magyar népzene mozgalom élvonalába tartozó Salgótarjáni Dűő zenekar 1979-ben alakult, több táncegyüttes zenei kíséretét ellátja, koncertezik, táncházakban zenél, és kiemelkedő eredménnyel neveli utánpótlását.

Repertoáriukban a Kárpát-medence minden etnikumának a zenéje megtalálható. Az együttes muzsikálás mellett népzenegyűjtéssel és tanítással foglalkozik. Több rangos hazai fesztiválon is részt vettek, de számos más országok lakóit is megismertették a magyar népzenével.

A zenekar több átalakuláson ment keresztül, jelenlegi felállásban 2008 óta tevékenykednek. Az örök Rúz testvérek mellé csatlakozott, amit a zenekarból kivált Mohácsi Albert és Nagy Zsolt, és a fiatal tehetséges Salgó Tarján énekes Kubinyi Júlia, aki a felszállott a pába verseny egyik győztese lett.

A zenekar 1983-ban nyert el az egyik legrangosabb magyar díjat, a Népművészeti Fiúmestere címet, és kétszer kapta meg a kiváló együttes kitüntetést. 2017-ben Nógrád megye Prima díját kapták meg. A zenekar sikeres pályafutását számtalan hanghordozó megjelenése bizonyítja.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Dűbő zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Ismertette új államtitkárainak legfontosabb feladatait Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejegyzése szerint Barna Zsolt felel majd a közúti ügyekért. Elsődleges célja az alsóbrendű utak fejlesztése, a baleseti statisztikák javítása, a gyorshajtók szigorú ellenőrzése, valamint az új KRESZ előkészítése lesz. A tárca másik új vezetője, Szemerei Samu, az építészeti és magasépítési beruházásokért felel majd. Az ő feladata az lesz, hogy az egyszemélyi döntések helyett a hosszú távú urbanisztikai elvek és a fenntarthatóság érvényesüljenek az állami építkezéseken. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a tárca közigazgatási államtitkára, Sirály Katalin parlamenti államtitkára pedig Tárkányi Zsolt lesz. Két nagy volumenű vágányfelújítási munka kezdődik a pünkösdi csúcsforgalom után, közölte a MÁV. Május 26-án a Budapest-Pécs fővonalon Rét-Szilas és Dombóvár között indul egy hónapos karbantartás, ami után csökken majd a menetidő. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között egész nyáron át tartó híd és pálya karbantartásba kezdenek a szakemberek. Mindkét érintett szakaszon komoly forgalomkorlátozásokra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell készülni. A MÁV az autópályákon közvetlen buszjáratokat is indít a Budapest-Pécs, valamint a Miskolc-Debrecen útvonalon. Az utazóknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a vasúttársaság felületein. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője szerint Magyarországon a 2010-essel ellentétben jelenleg nincs gazdasági vagy szociális válság. A foglalkoztatottság teljes, az infláció alacsony, a kormány pedig jóléti intézkedéseket tervez. Ugyanakkor bírálta a Tisza kormányt a kampány ígéretek elmaradása, mint a 480 forintos benzinár, valamint a visszamenőleges alkotmányozás miatt. Átadták az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legrangosabb elismeréseit. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta a legkiemelkedőbb középiskolásokat. Idén 12 projekt, 17 fiatal alkotója vehette át az elismerést. A nyertesek a 6 millió forintos ösztöndíj mellett nemzetközi versenyeken való részvételi jogot is nyertek. A megújult területi rendszernek köszönhetően idén rekordszámú, több mint 700 jelentkező indult